0: Szivel 2 óra után járunk, az órát pedig most Regál Lilivel, hát nem azt mondom, indítom, de folytatom, aki múlt héten Ibizán lépett fel, nagyon menő, ezen a héten pedig a Strandfesztiválon a Rádió Stage-en is zenélni fog, egészen pontosan például az egyik dátum péntek hajnali 1 óra, akkor lehet vele bulizni a Rádió Stage-nél. Az igazi mai slágerek között pedig a legújabbat hozom tőle, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig arra gondoltam, hogy hozom Shakirát és a legújabb dal tőle, a Die Die-t, és nemrég tudtam meg, hogy a Shakira név az eredetileg egyébként arabul nagyszerűt jelent. Ez nekem egy új infó volt, de ami azt illeti szépen leírja az ő tehetséget, egy jó kis leíró név, mert hogy tényleg nagyszerű Shakira, és ez a dal is az igazi mai slágerek között, Shakira, Burna Boy és a Die Die, amit indítok itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát, aki úton van, vezessen óvatosan.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: lenni jó?
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
0: Rádió Egyet.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki nem bírja a határidőket, aki mindig elcsúszik? Sokan vannak így, hát az egyik közülük Kamrád, aki rendszeresen csúszik a leadási határidejével a kiadója felé, és volt már, hogy annyira rápirítottak, hogy na most, ha ez most nincs meg akkor, hogy konkrétan a stúdióba vezető vonatúton megírt egy dalt, ami még hiányzott a kvótához, és így megúszta a dolgot. Kamrád!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, jó munkát, ha melózni kell, a következő órában is jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, például Ricky Apoverit is hozom, de a legújabbat Alex Kedzsitől is bekészítettem, de itt lesz még például Dua Lipa, vagy a Fastboy csapata, a kezdés pedig Louis-é. A Get Lucky, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám test hőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, picivel járunk 3 óra után, kedd van, de ez picit olyan, mint a szerda lenne, de mihez képest lehet, hogy inkább csütörtök, mert hogy a hét közepe is van munkahét tekintetében, és már csak egy napot kell a mai kívül dolgozni. Kicsit képzavar, de értjük, 3 napos munkahét, ez a lényeg, és már a felénél járunk. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most a rádió egy DJ, DJ Metzger, Viki jön, Nagy Bogival és Miss Mooddal, az igazi mai sláger az Éden, amit már is indítok.

0: remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, holnap pedig már teljes pompájában áll a Rádió 1 stage a Strandfesztiválon. Olyannyira, hogy este 8 órakor start, a diszkós itt lesz, aki az első ütemeket lejátsza, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Nyuik és Jauri az első nap line-upja, tehát holnap a Strandfesztiválon a Rádió 1 stage-nél. Az igazi mai slágerek között pedig az egyik legnagyobb nyári favorit, picit ezzel is hangolódunk, Alex Kedzsi és a Bambolé. Ezt indítom már is, kellemes éjszakát mindenkinek!

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és a bíborfehér lett Magyarország tortája, Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmester alkotása, a bíborfehér fantázia nevű torta, ami elnyerte ezt a címet, hogy néz ki? Egyébként bitang jól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6 tonnanná, hogy ma is jönnek Balázsék. Addig viszont olyan nagy kedvencek, mint J-Lo újdonsága, vagy éppen Eva Max-től az első nagy sláger, a Sweet But Psycho. Behozom Ray Daltont is a kezdésben, pedig Taylor Swiftet. Az igazi mai sláger, ami indítja az órát, a The Fate of Ophelia. Mindjárt jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és kezdjünk egy újdonsággal. J-Lo és David Guetta párosa is, hát a dalt, aki olyan mázista, hogy tud David Guetta bulikra járni, már korábban hallhatta, mint ahogy hivatalosan megjelent volna, mert hogy részleteket játszott már belőle a szettjeiben, ami nála egyébként sűrűn előfordul, egy sokszor elsütés itt is működött. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, az igazi mai sláger itt a Rádió 1-en.

0: érzed? Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha akkor jegyzem meg, ezt a dalt Rádió egy DJ-t készítették, a Stadium X és DJ Metzger Viki kiegészülve Sam Gray-jel a Let You Let Me Go szólt, és ők is ott lesznek a Rádió Stage-en a Strandfesztiválon, Viki szerdán, a Stadium X pedig szombaton zenél majd. Hey!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

miért? Mert az első náló kislemezét is piacra dobta. Az igen! Na ez pedig egy nagy kedvencet nem tőle, a Swedish Disco-tól, Rehab-től, Sam Feltől, a Sleep Tonight, amit indítok a Rádió 1-en, kellemes éjszakát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. A hagyományőrző kézművesek kiállítása mellett megnyílt a világszerte ismert Geofolk fotoművészeti tárlat is a főtéren. Dávid Botond fotoművész különleges projektje a világ népeinek hagyományos öltözeteit és kulturális sokszínűségét mutatja be. A gyűjtemény mára az 5 kontinens több mint 60 országából, több mint 280 nemzet és népcsoport hagyományos öltözeteit örökítette meg, közel 4000 dokumentált fényképen. A tárlat egy 57 méter hosszú installáción keresztül augusztus 23-áig tekinthető meg városunkban, írja a Hevesi Hírportál. A helyi kézműves hagyományok, a közösség ereje és a népi kultúra továbbadásának fontossága került középpontba a Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás megnyitóján. A tárlat az idei városnapok méltó nyitó programja és egyben megható fűhajtás is volt a közelmúltban elhunyt Pataki Miklósné Margó, a népművészet mestere előtt, emelte ki Balogh Margó, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója. A most megnyílt beltéri tárlat a hevesi kézművesek és az a szakkör program résztvevőinek alkotásait mutatja be, írja a Hevesi Hírportál. Az iskolakezdés előtti hetekben sok család átnézi a tavalyi tanszereket és felszereléseket. A szakemberek szerint a jó állapotú iskolatáskát, tolltartót vagy még használható tanszereket nem érdemes azonnal kidobni, hiszen ezeket más is használhatja. A MÉH ZRT szerint a tudatos selejtezésnél fontos külön választani a még használható tárgyakat a valódi hulladéktól. A sérült, használhatatlan eszközöket pedig érdemes anyaguk szerint kezelni, hiszen például a papír és egyes másod nyersanyagok megfelelő feldolgozás után újra felhasználhatók. Jó, ha tudják a Hevesvár megyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilisz szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. Napközben a hosszabb, röviden napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk, reggelre a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce nagy kedvencek szólnak. Igen, augusztus 18-a van, az Ilonák a névnaposok, nagyon sok boldogságot nekik, vagy mamának is, boldog névnapot. Az igazi mai slágerek között pedig jönnek a legnagyobbak, továbbra is most Lady Gaga és az Abrakadabra, amit indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig startol a Strandfesztivál, természetesen ez se pöröghetlen nélkülünk, lesz rádió esztés, és ott zenélnek az ország legjobb DJ-i, már szerdán este 8 órától egészen szombatig pörgetjük az igazi mai slágereket. A csapat egyébként a helyszínen már most is ezerrel dolgozik, nagyon menő lesz, ezt már mondhatom a szósorban egyébként, szerintem ma már lehet, hogy jönnek róla a fotók. Az igazi mai slágerek között pedig itt a Rádió 1-en most St. Jonah folytatásban a

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ma még elszóltan lehet eső az ország több pontján, és nagyjából 26-27 fokos csúcs lesz, holnap viszont már 28-29, aztán pedig 30 fok fölött, szóval tökéletes idő arra, hogy együtt bulizunk a strandfesztiválon a Rádió 1 stage-nél. Ed Sheeran, Shivers, a hírek után ez jön. Aztán a Balázsék Beston, attól pedig starttól is indul a műsor. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Kitálalt egy pénztárost. Ez ilyen nőklapja cikk. Ebből az egyetlen apróságból simán megmondja, ki a gazdag és ki a nem. Felejtsd el a drága márkás táskát és a legújabb telefont. A pénztárnál úgyis lebuksz.
2: Kiderül, hogy van-e lecsó vagy nincs.
1: Na?
3: Nem kéri el a visszajárót.
1: Nem kér a visszajelet, igen. Az első pontot azt mondja, hogy például a tehetősebbek ritkábban jönnek listával. Na tessék, adjuk vagy nem adjuk? Ritkábban jövünk listával. Hát jönnek, ez... jöttök, jön Zsül, hogy egy kiló krumpli.
2: Zsül, te írsz listát?
1: Írnak neki.
2: De
1: nem ír listát, Zsül megkapja a listát. Julius mentse meg egy kosár.

0: A diával is tisztelt, nem vagy jó módú. És mert nem érdekel, hogy van listád, vagy nincs, nem vagy az.
1: Szóval például a legnagyobb kuponosok, azok nem szegény emberek, hanem akik például kuponnal vásárolnak, mert kedvezményt
0: csak
1: kapnak.
0: Csak szimplán szarágok.
1: Így van. Na, ezt akartam mondani.
0: Tehát?
2: Nem, de tehát az, hogy jó módú, az nagyon sok milliárdot jelent most.
1: Nem, azt mondtam volna, hogy nem akciós újsággal sétál be nyilván, és nem úgy vásárol, hogy kikeresi, hogy mik azok éppen akciósak. De erről jutott az eszembe, hogy például rendszeresen vannak olyanok, hogy kuponokkal vásárolhatsz olcsóbban meg dolgokat. Hogy ezeket nem feltétlenül azok az emberek használják csak, akik rettenetesen ki vannak számolva, hanem mindenki, sőt, sokszor az egészen jó módú emberek is bemennek, és használják ezeket a kuponokat. Tehát ebből én ilyen általánosságokat nem vonnék le, hogy akkor most
0: Szerintem a listában van valami. Lehet, hogy abban van valami, hogy összegyűjtöd, kigondolod előre, nem vásárolsz impulzíven, tudod, hogy annyira van szükséged, azt kell, nem pazarolsz, azt úgy megveszed, az össze van írva, neked az úgy elég. Ez azért ebben lehet van valami, nem?
1: Okay.
0: A másik példa, hogy mennyit nézik a kijelzőt, vagy nem nézik a kijelzőt. Ez is milyen érdekes.
1: A végösszegnél?
0: Hogy amikor lecsippantod, akkor ő nézi, azt mondja, hogy aki nézi folyamatosan a kijelzőt, az is egy egyértelmű jár, tudják az árakat, minek emelkedett az ára, minek nem emelkedett az ára.
2: Csekkolod-e
0: a kijelzőt, meg hol tartasz összegben? Hol tartasz összegben?
1: Igen. Jó, nyilván, simán.
2: Na most én, amikor anyámnak vásárolok listával, megyek, mert
0: a nézed a kijelzőt, és nagyon izgulsz, mert a mama nyugdíja két tejfel után elfogy. És a többit már neked kell hozzárakni.
2: A mama
0: 23.000 forintos nyugdíja, az 2 darab tejfőle, meg fél kiló túróra elég. Ilyenkor nagyon ideges leszel, mert megint neked kell bevásárolni anyádnak. Hát mondjuk megértem, így én is nézném, hogy kijelző.
1: Arról tudhatod, hogy jó módú, hogy acetonos a lehellete, mert éhes. És éhesen ugye az ember elvileg nem vásárolt, mert impulzívan vásárolsz olyankor, ő meg letolja.
0: Nagyon jó, nincs a listán. Nagyon jó. Azt mondja, hogy soha nem nézik meg, és nem kérik el a blokkot. Tehát igen, aki elkéri a blokkot, megnézi, már ott ellenőrzi, az biztos, hogy kevésbé jó módú, hogy a gazdagok, vagy akik többet engedhetem magunknak, soha nem kéri el a blokkot, nem nézi meg, el se kéri, összegyűri, kidobja, nem ellenőrzi. Igen. Míg vannak, akik ugye tételesen átnézik, ellenőrzik, és még egyszer megnézik. Milyen érdekes ez a dolog, nem? Igen, igen. Milyen apró jelek vannak hát valójában?
1: Igen, meg nem reklamál, ugye, hogyha látja, hogy mondjuk pontosan tudja, hogy melyik termék volt akciós, hogy annak mennyi az éppen aktuális ára, igen. És amikor meglátja, hogy nem annyi, akkor reklamál. Sőt, vissza is megy.
0: Igen. Életetik. És ennek van az ellenkező, azt mondja, hogy a skála másik végén azok állnak, akiknek mindenféle számít, ellenőrzik a blokkot, folyamatosan nézik a kijelzőt, és ugye értelemszerűen mondjuk akciós dolgokat vásárolnak. Tehát, hogy tele vannak akciós dolgokkal. Uh-huh. Tehát mire odaállsz a kasszához és fölpakolsz, nagyjából tudja, hogy te milyen anyagi helyzetben vagy. Egyébként ezt simán el tudom képzelni. Hogy,
2: igen,
0: ez így,
2: igen,
0: így
2: meg, jelek.
0: Hogy a jelekből azért ezt így pikpak megmondod. Nem?
1: Nézitek egyáltalán, hogy mi az akciós, azt szoktátok levenni? Ti? A polcról.
0: Hát Júli, én örülök, ha megtalálom, amiért megyek.
2: Tehát, hogy mennyibe kerül, az már
0: az
2: mindegy.
0: Én vásárlásaim általában egy impulzív hadművelet, teljesen random, tehát, hogy nincs benne azért mindig ráció. Nincs listám, nem írok listát. Nem, nincs összeírva, hogy
1: de hát,
2: én megállok fél kiló élesztő. Az ilyenét, ott van ez a 2 nap múlva lejárós termék.
1: Igen.
2: Hogy figyelj, hogy tök jó, hogy nem annyiért veszed.
0: Van egy
2: meg.
0: Külön ilyen blokk, ahol, ahol oda befakolják azokat, amik 2 nap múlva lejár.
2: Tudod, hogy a rövid szabadság idejé.
0: És az melyik részén van a boltok?
2: Például az hűtőpult.
0: Hűtőpultnál van ilyen.
2: Hűtőpultnál van, hogy az a hús, a felvágott, a sajt, a tojás, vagy babytén tej, ezeket oda külön beteszik, vagy készítelek, és akkor meg tudod nézni, hogy jó, ez 2 nap, de akkor ma megsütöm a csirkét, és akkor annak nincs semmi baja. Én azt például szeretem megnézni.
1: De nem azt mondom, hogy ha vagy 2 féle tejföl, és az egyik akciós, akkor akciósat vásárolom.
2: Nem, ott például ragaszkodom ahhoz, amit
1: a
2: szeretek.
1: Márkához.
2: Igen.
1: Ja. Na, hát én egyébként...
2: Tehát csak azért mondjuk nem
0: nézed, nézed ezeket.
1: De nem azért, mert hogy kuporgatnunk kell, hanem egyszerűen, hogy ha valami hasonló minőségű, akkor én az akciósat veszem le.
2: Az is egy jó kérdés egyébként, hogy mi a jó módúság. Ezt többen kérdezik, hogy 1 milliót keresünk a párommal együtt ketten, akkor mi jó módúak vagyunk?
0: Van gyerek, 2-3.
2: Jó,
0: hitel.
2: Hitel. Autó. Autó, 2 autó, 1 autó, járunk egy nyaralni.
0: Igen, sokat ezt
2: megkeresztek. Mi a jó módú? Tessék.
3: Nekem az a jó módú, aki megengedheti magának azt, hogy ahol ér a dél, én ott bemegyek és eszem valamit. Azt mondom, hogy most bemegyek oda.
0: Aha, és ott nem
3: ha elegánsabb hely, akkor ott. Ha egy egyszerűbb hely, de ki tudom fizetni, nem kell néznem az étlapon azt, hogy mi mennyibe kerül. Nekem ez egy jó módú embernek számít.
0: Őként ez egy jó megfogalmazás.
2: Okay. Már mi? Megint a Ritz-Carlton.
0: Hihetetlen, hogy megint a Four Seasons-be.
3: Hát a New York kávéház.
0: Itt proszekózom a Four Seasons-be, hihetetlen, hogy megint él van.

0: Na mindegy, akkor harapok valamit.
1: Már megint a gerendainál, na mindegy.
0: Az a jómódú, aki a lakáshitel mellett pörgeti az ingatlan.com-ot.
2: Jómódú és nagyképű.
3: És torgatja nyelvet.
2: A jómódúságot kezdődik, ha az aranyfálcához nem 2 centest kérsz, hanem 1 decikevertet.
0: Azért szerintem a jómódúság az, ha kifizetsz mindent, teszel félre a hónap végén, van a számládon pénz, és nem kell odafigyelni, hogy elfogy a számládról a pénz.
2: Uh-huh. Igen, jó megközelítés.
0: Akkor vagy jómódú, ha az autódnak van egy tartalékautója. Jó, mondjuk ezt a feleségem mondja már, nekem van 2 tartalékautóm is. A jómódúság nálam ott kezdődik, hogy megvettem a boltban azt, amit a termékről, amit szeretnék, anélkül, hogy számolgatni kéne, valamint ha valamelyikünk beteg, gondolkodás nélkül hívhatom valamelyik magánorvosi ellátást.
3: Igen.
0: Aha, tökéletes ez is. Szerintem ez is már egyfajta nem luxi, de hogy igen, jómódú vagy. Ha ezt megtörténik, hogy magánba mész el, horror pénzeket kérnek el, akkor az elképesztő. Az már
2: de jó mód az is, ha hetente mehetsz fodrászhoz, aki meg csak megmossa és megszárítja a hajad. Ma már ez is a
0: az
2: jó
0: is
2: jó. Mód
0: igen.
2: Jele.
0: Mi az az étterem, kérdezi valaki. Lakáshitel és felújítás közben el tudsz menni nyaralni, szinte jó módú vagy.
2: Igen.
0: Ha pornót nem ingyen nézed, hanem előfizetsz a prémiumra. Igen, ha minden fogad rendben van, jó módú vagy.
3: Igen.
0: Milyen szép megfogalmazás. Hát. Hogy hányan nem mennek inkább el, milyen szomorú, de hogy milyen fontos megfogalmazás. Tehát, hogy hányan nem mennek el tényleg azért fogorvoshoz, mert kap egy olyan árat, ugye az esztikában nem biztos, hogy megcsinálják, vagy várakozással, és kap egy olyan árat, hogy nincs pénze megcsináltatni a fogait.
2: Na de
0: tehát, hogyha minden
2: inkább
0: fogad rendben van, akkor
2: na
0: akkor
2: de bocsánat, hogyha ezt nem tud kifizetni magámba, de az STK azért megcsinálná, csak majd fél év múlva csinálná, meg tudjuk, ott inkább húznak, vagy nem tudom, hogy ez még a mai napig is így van.
0: Nem, azért most már vannak azért ott is normálisabb fogászatok.
2: Akkor ez igénytelenség, ez nem jó mód. Persze, sokkal jobb egy jó fogászhoz menni, magánba menni, gyorsan megcsináltatni, de ha az STK-ba elmész, és azt mondja, hogy uram, hát fél év múlva van időpontunk, akkor oda már nem mész el. Ezt
0: igen, nem
2: már
0: tudom,
2: módon
0: hogy az esztékás kezés az pontosan meddig terjed, mi az, amit megcsinálnak, mi az, amit nem csinálnak meg. Tényleg, amit te mondasz, hogy lehet, hogy nem csinálják meg, inkább kihúzzák, és akkor te nem akarod kihúzatni, mert nem tudsz újat csinálni. Nem tudom ez, hogy van. Akkor vagy jó módú, ha karácsonykor oda tudsz repülőjegyet venni, ahova akarsz. Nyilván azzal még jár egy csomó minden. Utazás, szállás, költőpénz. Tehát, hogy neki ez a jó módúság. Mondja, Zsülci, hova mész karácsonykor?
4: Akkor vagy jó módú, igen? Hogyha megszűnik a munkahelyed, utána körülbelül 1 évig még otthon tudsz maradni?
3: 1 évig? Hát szerintem nagyon-nagyon kevés ember van itt most Magyarországon, aki ezt megengedheti magának.
0: Ezért mondja, hogy kevés a jó módú. Ezt akarja mondani.
3: Értem, de
2: akkor vagy jó módú, ha a pecacuc valódi árát elmered mondani a feleségednek.
0: Igen. Ha a sört ki kell borítanod, mert lejárt a szavatosság, hogy tényleg kiöntöd, akkor vagy jó módú, és vehetsz egy másikat. A jó módúság az, amikor nem a kuponkódot keresed, hanem a parkolóhelyet a 3. autódnak. Igen. Akkor, ha lelkileg jól vagy, és nyáron és karácsonykor el tudsz menni 1 hétre nyaralni, akkor már jó módú vagy.
2: Az éves 2, az tényleg annak minősül.
0: Igen. Milyen jó megfogalmazások jönnek azért, nem? Hogy kinek mi a jó mód, vagy ki hova teszi a mércét.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen, a hagyományőrző kézművesek kiállítása mellett megnyílt a világszerte ismert Geofolk fotoművészeti tárlat is a főtéren. Dávid Botond fotoművész különleges projektje a világ népeinek hagyományos öltözeteit és kulturális sokszínűségét mutatja be. A gyűjtemény már az 5 kontinens több mint 60 országából több mint 280 nemzet és népcsoport hagyományos öltözeteit örökítette meg közel 4000 dokumentált fényképen. A tárlat egy 57 méter hosszú installáción keresztül augusztus 23-áig tekinthető meg városunkban, írja a Hevesi Hírportál. A helyi kézműves hagyományok, a közösség ereje és a népi kultúra továbbadásának fontossága került középpontba a Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás megnyitóján. A tárlat az idei városnapok méltó nyitó programja és egyben megható fűhajtás is volt a közelmúltban elhunyt Pataki Miklósné Margó, a népművészet mestere előtt, emelte ki Balogh Margó, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója. A most megnyílt beltéri tárlat a hevesi kézművesek és az a szakkör program résztvevőinek alkotásait mutatja be, írja a Hevesi Hírportál. Az iskolakezdés előtti hetekben sok család átnézi a tavalyi tanszereket és felszereléseket. A szakemberek szerint a jó állapotú iskolatáskát, toltartót, vagy még használható tanszereket nem érdemes azonnal kidobni, hiszen ezeket más is használhatja. A MÉH ZRT szerint a tudatos selejtezésnél fontos külön választani a még használható tárgyakat a valódi hulladéktól, a sérült, használhatatlan eszközöket pedig érdemes anyaguk szerint kezelni, hiszen például a papír és egyes másodnyersanyagok nyersanyagok megfelelő feldolgozás után újra felhasználhatók. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket a Hevesvár megyei iskolák is már megrendelhetnek az új tanévre. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. Napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk. Reggelre a legtöbb helyen felfrissül a levegő. A minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik tesz alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
4: Mondta, hogy egy kicsit pocakos.
5: Nagy pocakos.
3: Kutatás során figyelt különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a résztvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
5: A legvonzóbb testzsírt?
3: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi test számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként. És kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
5: Köszönjétek, vízfejű. Ne egyen zsírost, hogy jó nagy feje legyen.
3: Jó nagy feje legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
4: Igen?
5: Na.
4: Mert, hogy
3: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép. Hát el kell, hogy mondjam, hogy
4: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
5: Nagyon kigyúrt.
3: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
4: Ez? Hát a olyan képen. Kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz
5: már. Nálunk csak az néz ki, aki börtönbe szabadult.
3: Igen.
4: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
3: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
4: Mackósabb. Megnyugtató apatest.
3: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
5: Ez úgy nézze rám, hogyha én nem, ebben valaha játszottam volna ebben az iparágban, nem is értem.
3: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktus tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
5: Csak mert nézek.
3: Nem, igen,
5: most csak, nem, most nem látni akarok, most csak nézni.
3: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem, hát azért, jó azért egy kicsit, dehogy is.
5: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzóak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
4: És aztán mit tudtál meg róluk?
5: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
3: Hogy borzasztóan unalmasak.
5: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
3: De gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos apukatest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
4: oda
3: úgy
4: lehet,
3: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszat az agya, hogy óvó, féltő és szerető.
5: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsírszázalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
3: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
5: Hát nem tudom, de...
4: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
3: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
4: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
3: Az 15, és hát van még a 12,
4: igen. Hát hogy semmi nincs benne.
5: Figyelj, én a tejfölből csak a 20%-osat veszem meg.
4: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
5: Íz.
3: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
5: Na, ez hülye.
3: Ez nem így van.
4: Ez tök random.
3: Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
5: Nagyon sok pénzzel számláját.
3: Így van. És ők a goldigerek. Így van.
5: Nem, amúgy szerintem ez egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és
3: nektek kevésbé számít a külső?
5: Szerintem igen.
3: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
5: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
3: Igen?
4: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
3: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire,
4: igen,
3: ki mit
4: de
3: mond.
4: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufir, szólni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogy ha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos. Ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
5: De az van, hogy egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
4: veszélyesek?
5: Nem az olyan veszélyes.
3: Oda jön
5: a
3: kockás, ha kevésem vele, jó este?
5: Na ezt nem!
3: Hanem
5: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, és szép, és hazamész vele, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
4: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha egyszer fordul el.
3: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rám megy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki az azért eléggé ki van pattintva.
5: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyien keratin meg szarja lehet a konyhában.
3: Keratin, ne szeretlek.
5: Az egy kreatív, nem tudom. Nem fogom nézni azokat az 15 literes fehér is vödröket a konyha.
4: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
5: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rizst megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
3: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
5: Vagy hát, mondtad, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
3: És ha mondjuk van nem... jó arc, jó, vagy dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, ahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
5: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért, a ködös utunk.
3: Igen, menjen amerre lát, kedves Péter.
5: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor azt hiszem, mindennél többet ér.
3: Oké, tehát akkor mi vagyunk az összönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
4: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
3: Na várjál, mondom a pasikat.
4: Okos
5: legyen.
3: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22%, és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó se, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak. És nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb
5: combok. Most egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
4: gyönyörű.
5: Ez egy átlagos testzsír.
4: Azt mondjuk rá, hogy
3: a 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os. Nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 ezer pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelmű, hogy a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
4: Én ezen jobban meglepődöm, mint
3: szerintem
4: a másikon.
3: Is. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó a humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De a nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
4: Ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
5: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az jó lehet az életvitele.
3: Aha, tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
5: Nem, mondom, hogy izé, hogyha hazamész, kitör a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
4: Plusz egy joghurt, az már mindig kell, hogy legyen meg saláta.
3: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
5: Igen.
3: Azért ez, azt nem essük el.
5: Igen, és a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit.
3: Igen.
5: Azért az egy jobb élet stílus, nem? De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
4: Lejjebb tudtad volna vinni.
3: Nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
4: Eladjad már egy 25-nél már sikítanál.
5: Szóval 25-nél már izé, már felhívnál 112-t. Elnézést, bajba keveredtem.
4: Rátámad. Úristen, megeszik engem is.
3: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
5: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
3: De azóta még jobban puszítom az anyukat.
5: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgy, hogy mindenki engem kia állandóan. De hogy ez...
3: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
5: De már megint a betemetés, hogy...
3: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
4: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
3: Ez az 50 év, így
4: van. Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted? Egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
5: Ezt tudjuk, és hogy szerettem a sorozatokat?
4: Én szeretem Igen. Ez egy plusz, ez is csak most jön. Igen. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
3: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézze 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért igen, mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
5: Egyedül lettem volna kövér, akkor nem lehetek bele. Senki nem el nem hízott, meg jönnék a vízbe, jön, hoppá! Azért a jövőből jöttem.
3: De nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
5: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgok odafél, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
3: igen. A csúnya...
5: minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
3: Igen,
5: és...
3: figyeljetek, hogy igen, ilyen, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
5: Ennyi, a többi azt megoldódik.
3: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt három gyerekkel, az igazi szép jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartás, a intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
5: Így van.
3: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
5: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
3: Vonzóan csúnya férfi... Mondja,
4: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
5: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei vannak, meg horgas orra. Nagy, magas, óriás kezekkel, jó illata és sejmes haja.
4: A horgas orr az mindent visz.
5: Amúgy jó a horgas orr, bírom a horgas orrat, igen.
3: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon elkapnás zsivány. Írja Gaga, Lady Gaga.
5: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
4: Nagyon-nagyon jó.
3: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar gálán és csinál egyet, hogy ezen így felnéz, tudod, hát, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
5: Azért ahhoz kell, szerintem, a húzáshoz.
4: Igen.
3: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara Streisand.
5: Nagyon szép.
3: Igen.
4: Nagyon az
3: szép.
4: Az orr.
3: Kicsit banja is.
4: Igen.
5: Nagyon szép, igen.
4: Igen.
3: Ugye?
5: Az első, az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
3: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
5: Igen, és ő
4: ott
5: sem.
4: Ott is nagyor.
3: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
5: Felhúz a szemölökét,
3: ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú igen, tekintet.
5: Igen.
3: Ugye?
5: A második, aki viszont nagyon durván Ugly Pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
3: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
5: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Igen, rajzfilm kólának látom.
4: Jó, mi van a csajos listát
5: jó,
4: is
5: még hogy mondjam el, ami szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
3: Hát ő egy, szerintem azért egy jó pali.
5: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
3: De valahogy én azt szeretem a filmjét, meg a sorozatot,
5: összejön,
3: amiben játszik.
5: Egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
3: hát
5: néz
3: van
5: ki,
3: benne valami, nem?
5: Úgy néz
3: hát,
5: ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, de, konkrétan úgy néz ki. Okay. Jó. A nőknél?
3: Oké, okay, nőknél ki van?
5: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban. De.
3: Pretty
5: Whoopi Goldberg. Jó, viszont aki nagyon érdekes névrajt is egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
3: Aha. Nekem is sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
5: Nagyon csinos. Mert mindig lábújhegyen jár.
4: 30 kiló az egész csaj.
5: Ahol lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
4: Hát nem tudom, én igen, sose tudtam.
3: Rami Malek, ő ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen, filmben játszott, benne van valami? Igen?
5: Igen, csak szerintem ő
3: aprócska.
5: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
3: Aha.
5: És hogy ettől
3: én ezt, na, azért, ő is megkapta.
5: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
3: Aha.
5: Valami ott befogva.
3: Igen. Hagyjuk a földrajzi távolságot. Egyszer. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
4: Hát nem, hát az
3: ő azért egy jó pali.
4: Képű csávó.
3: Aha.
5: Ő az, aki volt James Bond, ugye?
3: Igen, ő volt a James Bond sokáig.
5: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
3: Owen Wilson, igen. Zábo Árpi?
5: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima priti.
3: Igen. Vörös szeplős lányok vonzóak, ide valaki, de ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadásza című.
4: És tetszett?
3: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
5: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
4: Igen, igen, törzsi tetoválás.
3: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
5: Nekem neked taszító, bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
3: Aha.
5: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig vakszolja. Fényes a bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami tesz az arcára, ami szerintem nem való neki.
3: Szent Király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadikit, de közben nagyon.
5: Ez a hét szex.
3: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
5: Szálljátok le az uramról!
3: Michael Madsen és Radnai Márk is befutott, de Radnai Márk azért jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem,
5: nem? Ő egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis, egy ilyen
3: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen, igen.
5: Jack Nicholson!
3: Mi van vele?
5: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
4: Összeborzoltad
5: kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összett a Brad Pitt-tel?
3: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal.
5: Billy Bob Thornton, tessék.
3: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
4: Elég jó vagy.
3: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
5: Van egy külön tekervényed erre.
3: Igen.
5: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
3: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
5: Hát igen, nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
3: Oké, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán
4: jó
3: csaj. Jó csaj? Igen?
4: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. Neki is nagy az orra, de ő szép csaj.
5: Ő szép, de ő úgy szép, hogy így tudod, így néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron, vasárnapig a Dockyard üzletekben és a Dockyard.hu-n.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keres. Felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg aki Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kiállítás az alkotóra emlékezve. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A helyi kézműves hagyományok, a közösség ereje és a népi kultúra továbbadásának fontossága került középpontba a Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás megnyitóján. A tárlat az idei városnapok méltó nyitó programja és egyben megható fűhajtás is volt. A közelmúltban elhunyt Pataki Miklósné Margó, a népművészet mestere előtt emelte ki Balog Margó, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója. A most megnyílt beltéri tárlat a hevesi kézművesek és az a szakkör program résztvevőinek alkotásait mutatja be, írja a Hevesi Hírportál. Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen, a hagyományőrző kézművesek kiállítása mellett megnyílt a világszerte ismert Geofolk fotoművészeti tárlat is a főtéren. Dávid Botond fotoművész különleges projektje a világ népeinek hagyományos öltözeteit és kulturális sokszínűségét mutatja be. A gyűjtemény már az 5 kontinens több mint 60 országából több mint 280 nemzet és népcsoport hagyományos öltözeteit örökítette meg, közel 4000 dokumentált fényképen. A tárlat egy 57 méter hosszú installáción keresztül augusztus 23-áig tekinthető meg városunkban, írja a Hevesi Hírportál. Jó, ha tudják a Hevesvár megyeiek is, hogy kiterjesztik a szifilis szűrést a várandósoknál. Az első és a második trimeszterben is lesz majd ilyen vizsgálat. Magas fertőzési kockázat esetén, vagy ha a kismama nem vett részt várandós gondozáson, a szüléskor gyors tesztet is kell alkalmazni. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvé nyilvánítottak, amiket a Hevesvár megyei iskolák is már megrendelhetnek az új tanévre. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. Napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk, reggelre a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Válik a Jennifer Lopez meg a Ben Affleck.
5: Azok igen, azok szétmentek.
6: De azok így már egy ideje, már tépkedik magukat.
4: Fent van a pecójuk.
5: Árulják a pecót.
6: Venni. Engem Jennifer Lopez jobban érdekelne.
5: Lárják a pecót.
4: Hú, most megnéztem a galériát, 66 millió dollárba kerül ez a ház. Atya úristen.
5: Igen, az a Ben Affleckben van valami ilyen borzasztó ilyen. Az, hogy alkoholista egy dolog, de hogy van az egész csávban valami elképesztő, ilyen letargikus, mélabú, ilyen depressz, mindig ránézel, és mindig van valami
4: nem
5: baja.
4: Az a fajta faszi, akiről azt tudom elképzelni, hogy van egy ilyen kerti parti, ahol így mereng maga elé.
5: Mereng maga elé, iszik, depressziós,
4: grillet,
5: és odamész.
4: Ég a grillen a hús, azon gondolkodik, hogy horrontotta el.
5: Igen, odamész, és rájössz, hogy úristen, nem akarok vele beszélni. Jézus Mária, ki, ott iszom valamit, sziasa, és elmész. A J-Lo, tudod, jön, megy, táncol, él, vidám, energia van, ez a Ben Affleck, én nem tudom. De mert az előző házasságában mindig szenved
6: mindig
5: a pacák.
6: Szomorú.
5: Tehát mindig szomorú. Értem, nyilván színész, meg egy csomó gyerekkori trauma, meg mindent értek, mert egyrészt aki zseni, az másrészt meg nyilván sérült is. Tehát, hogy ezt tudjuk, hogy sosem adják ingyen, de hogy az a csávó mindig van valami baja. Olyan életuntság és életundor és szomorúság áll belőle.
6: Egy jó szerepek, jó csaj, sok pénz gondolnád, hogy azért legalább egy kicsit kidukod magad.
5: És a Jennifer Garner is egy helyes csaj volt előtte, szép gyerekek, tehát hogy mindenhogy úgy ránéz, és mondja, J-Lo, menekülj, fuss. Amíg tudsz, menj onnan. Tehát, hogy nem. Mert még ez a Mark Antonyval is jobb kémiájuk volt valahogy együtt. Nem, hogy rájuk néz, és azt mondod, igen, biztos élnek. De ezek ketten szerintem állandóan veszekednek. Hollywoodban most éri el a J.O. Blackout mozgalom, a gonosz személye miatt. Tehát, hogy a J.Lo se annyira népszerű.
6: Állítólag olyanok vannak, hogy nem lehet a szemében nézni.
5: Igen,
6: díva
5: nagyon, persze,
6: valamik.
4: J-Lo-nak a szemében.
6: Igen, igen, közösen forgatsz, mondjuk benne vagy egy videóklipben, mint táncos, vagy szereplő, ha csak nem írják elő, hogy a 24. másodpercben mélyen egymás szemébe néztek, akkor nem nézhetsz rá a csajra. Tök beteg.
4: És akkor megtalálod az ingatlan.com-on J-Lo pecójának a hirdetését?
5: Akkor elmehetsz megnézni.
6: Igen, de csak így.
4: Halló,
5: itt fekszem az ágyadban.
4: Hány fürdőszoba tartozik az ingatlanhoz?
5: Igen. Aztán pince van-e? Szaletli.
4: Mikor lehet megnézni?
5: Mikor lehet bevenni megnézni azt az ingatlant, igen.
4: És jön J-Lo és körbevezet.
5: Azt lehet, így tudom az elképzelni, ilyen. Így tudom elképzelni, hogy J-Lo-t
4: leszedi a fregoliról a ruhákat előtte.
5: Igen, elrakja mélytöcsmenotot, a Mirelit kukoricát, és gyorsan körbevezet téged. Egy ilyen kajafoltos otthonkában. Ezt pont így tudom elképzelni, igen.
4: És Ben Affleck nagyon ilyen outsider, és kintül a kert végében.
5: Nagyon szomorú.
6: Igen, dohányzik,
5: iszik, és Matt Damonnal telefonálva, ami új forgatókönyv van előtte, nem igazán érdekli, nagyon életút. Kicsit depressziós.
6: Igen. Hát nem rossz.
4: Vajon
6: a
4: hány katasztrófa turista megy el ilyenkor csak úgy körbejárni J-Lo pecóra?
5: Nem, én szerintem máshogy van az. Máshogy van az. Igen, vagy le kell tenned valamennyit.
4: Tehát ahhoz, hogy bemehess.
5: Szerintem igen. Tehát azt mondják, hogy figyelj, akkor $1000, 2000, 5000. Tehát egy ilyen szintű, egy 60-70 milliós ingatlan, nem mehetsz el csak úgy katasztrófa turistáskodni, az ügynökségen keresztül jutsz el, és szerintem komoly ára van annak, hogy te oda bemehess. Tehát komoly vételi szándékot kell mutatnod.
4: Látok, hogy ment.
5: Komoly vételi szándékot kellett mutatni, 1 millió volt a
4: megtekintés. Egy aktatáskával érkeztetek.
5: Igen, egy aktatáskával kellett érni. Nem, hát itt már nincsen, szerintem azért ez az amerikai ingatlan, csak egy kicsit komolyabb szinten viszik. Föl ezeknek a nagy hollywoodi sztároknak, hát ott egész nap sorálnak. Jöttünk megvenni, persze. Mi hoppó busszal jöttetek megvenni, nyilván 60 millió dolláros villát, persze.
4: Beleülhetek az aranykádba.
5: Egy komoly vételi ajánlatot szeretnénk tenni az ingatlanra. Biztos, hogy keselned kell. Tehát, hogy... Amit aztán lehet, hogy levonnak az árból, ha megveszed mondjuk, de hogy valamilyen szándék azért oda kell, csak úgy bemenni nézelődni nem tudsz.
4: 1800 négyzetméteres.
5: Micsoda? A kisebb szoba. 1800 négyzetméteres, nem is olyan nagy.
4: 1800 négyzetméter.
5: Ez nem, én azt hittem, hogy nagyobb.
6: Hollywoodi mércével.
5: Hollywoodi mércével egy 7 szobás, 6 fürdőszobás, külön a babysittereknek, meg a gyerekeknek, meg a játszá. Arra az 1800 méter nem olyan nagy. Magyar viszonylatban nyilván nagyon nagy, de azért ezek, amikor hallott, hogy 12 hálószoba, 6 fürdőszoba, 2 társalgó, 4 szivarszoba, oda az 1800, ez nem tűnik olyan vészesen soknak.
6: Moziterem, biliárterem,
5: tehát az amerikaiak élnek, ahhoz képest az 1800 még nem is annyira vészes. Igen, moziterem, biliárterem, csak egy ilyen moziterem 400 négyzetméter. Tehát,
4: ha megromlik a kapcsolatot, azért el tudjátok egymás kerülni.
5: Hát, de egyedül is nagyon magányos vagy egy ekkora házba. Tehát, hogyha viszont szétköltöztök, akkor azért a szar lehet, hogy ekkora kecóban, nem?
4: Én nem senki is értem, nem szól egyébként, hogy nem is tudnám belakni.
5: Nem
4: valahogy
5: tudod.
4: Pillanatig nem lenne olyan otthon érzése.
5: Sokan vannak ők szerintem. Tehát azért azt úgy kell elképzelni, hogy ott van a Ben Affleck, ott van a két gyerek, ott van a J-Lo, ott van a nem tudom, a J-Lo-nak a gyerekei, ott vannak a babysitterek, ott van az ügynök, ott lakik a nem. Tehát, hogy
6: ott lakik
5: szerintem ők
6: ügynök.
5: Nem hárman állnak, üldögélnek egy vacsoránál azért.
6: Hát meg tudod, sokat
5: meg személyzet van.
6: Ott alszanak.
5: Személyzet van, főznek rá, tehát azért az ők máshogy vannak. Ott van nyilván egy személy. Kimész reggelizel, nem gondolom, hogy J-Lo kenje a vajas kenyeret, nem, hanem van egy konyhai személyzet, van egy szerintem van egy séfed, nem?
4: Saját
5: makrodiétán vagy, mit tudom, mi makrotápanyagokat teszel csak. Ott az edződ, tehát hogy egy picit más a stáb.
4: Múltkor belenéztem a Kardashian.
5: Na, hát azért ők se egyszerűek.
4: És igen, és ott egy ilyen hétvége, egy ilyen teljesen átlagos családi összejövetel, ott áll a séf, ott vannak a chavingek.
5: Na, hát én ezt nem láttam, ezt mondom, de hogy is igen.
6: Hát, ha most megtehetnéd, te nem vennéd ki a saját kezedből ezeket a melókat?
4: Hát nálunk a Miró főz.
6: Ja,
5: na jó, oké. De nem főzne. A Miró is lenne pénzed arra, hogy ott van egy csávó, és minden nap isteni kajákat csinál, betartja a diétádat, gluténmentesen, azt főz, amit szeretsz, úgy csinálja, napi 3-szor ott van, meg van terítve, el van mosogatva, le kell ülnöd, enned kell. Hát azért ez magában nem egy rossz, nem állsz a konyhába, csinálod a rántást a krumpli főzelékhez.
4: Nem, nem tudom, mennyi idő után tudnék kibújni a saját kispolgári létemből.
5: Ne, te nagyon nehezen, Juli.
6: Nem neked
5: nyugodj meg, minden. Én ezt tudom. Ha te nem is tudod, segítek. Borzasztóan nehezen tudnád levetkőzni ezeket a nagyon-nagyon nyomorú sörös kispolgári szokásokat.
6: Hogy mondanád, hogy majd én nem mosogatok.
5: Igen,
6: csak.
5: Igen, nem, ezt nem érted.
4: Lenne,
5: ezt nem
4: tudnád ember, élni. Aki azért áll ott, hogy engem szolgáljon. Rettenesen kellemetlen érezni magam.
5: Szerintem egy komolyabb helyre elvisznek vacsorázni, te leszeded az asztalt és elmész el mosogatni. Ne segítsen! Ne, ne, ne, segítsen! Ne, ne, ne. Biztos, ne, hölgyed, igen. Ezt a borrát azért rámosogasz, hogy nyugodjon meg, hölgyed, ne. Kabátot fel akarsz?
4: Mennyit kell dolgozni? Üljön le egy kicsit, menjen. Igen. Majd én átveszem.
5: Nem, ez nem való neked igazából.
6: Életem
5: nem való
6: ilyen legmegdöbbentőbb élménye volt, mikor elmentünk Sri Lankára, és akkor a 14 napból az utolsó 3 napot mondtam, hogy addig tök ilyen normál körülmények között volt. Mondtam, hogy az utolsó 3 napot, gyerekek, toljunk meg. Tehát királyi luxus, villabérlés, óceánpart, és hogy beléptünk ebbe a gyönyörű, hatalmas házba, egyébként nem volt kifizethetetlen összeg, de hogy mi azért nem szoktunk így ennyire elgurítani a gyógyszert, ott állt a bejáratnál
5: Öt Ahmed,
6: és mondta az utazás szervező csávó, hogy akkor ők itt azért vannak, hogy bármi. Nem tudtál úgy hajnali 3-kor pisilni, hogy egy csávó ne álljon az ajtóba, jó, hogy miben tud segíteni.
4: Hogy megterülj
6: reggel, ne, hát nem úgy, hanem ahogy kijöttél a szobából. Reggel én úgy keltem
4: föl. És mindig
6: föl,
4: áll valaki az ágyad mellett, és ilyen nagyon furcsán
5: néz.
6: És nagyon furcsán néz. És ők úgy aludtak, hogy a konyhában ülve, tudod, ez a guggolós üléssel, háttal neki támaszkodva a falnak, hajnalban megpróbáltam kiosonni kávét főzni. Mert én mondom, jön föl a nap, óceántot, kiűz kávé, oké. És ahogy beléptem, ahogy nyikordult a konyhajtó, a mind az öt csávó egyből vitázba áll, és hogy ször, miben tudunk segíteni, mit akar? Fia, olyan vacsorákat csináltak, 30 fogást, hogy így nem hittük el. Nem hitted el, és kérdezte, hogy még mi legyen. Mondtam, hogy semmi ne legyen, menjetek el innen, egy kicsit hagyjatok.
5: Egy kicsit
6: élni.
5: Hagyjatok. Igen.
6: Ugye ugyanezt érted volna te is.
4: De nem volt, tehát tőle rettetesen zavarba.
6: De ezt mondom, hogy teljesen. Igen. Tehát, hogy ugye a harmadik napra azért meg tudtam szokni.
5: Megszokott.
4: Te voltál valami olyan szállodában, ahol külön ember volt arra, aki a napszemüveget takarította.
5: Ja, egyszer voltam egy ilyen szállodában. Ez Törökország volt. Ez egy nagyon komoly szálloda, most már lehetetlen odafoglalni, nagyon fölmentek az árak. Külön ember volt. Nem hittem el. Tehát úgy indult a szállod, hogy megérkezel, és mit tudom, még kiderült, hogy van egy 3 darab étterem, ami éjszaka is itt van. Tehát éjjel 2-kor le akarsz menni kajálni, eszel. Mondom, ez milyen menő szolgáltatás. És jön egy csávó, és látom, hogy járkál a medence körül, és mindenki így elkér a napszemüvegét. Mondom, ez Isten csinál, mert húzza a csavart. Ez azért én sem vagyok hozzászokva ez a flancolás. És neki az volt a dolga, hogy a medence körül mindenkinek elkéri a napszemüvegét, és letisztítsa. Tudod, hányszor tisztítottam egy nap napszemüveget? Sose volt olyan tiszta. Már néztem, hogy mikor jön újra. Direkt összekoszoltam.
6: És gondolom, hogy volt egy kis szarvasbőr kendője.
5: És volt egy szarvasbőr kendője, és megtisztította a medencén a napszemüveget. Alig tett egy kört, az enyém megint koszos volt. Parancsoljon. Én ezt nagyon tudom ilyenkor élni. Hogyne. Nagyon szépen köszönöm. És visszakaptam. Hát mondom, ez nem az én napszemüvegem. Hát ezt nem hiszem el. Megtisztította a napszemüveget. Ez egy nagyon komoly hotel egyébként. Sajnos már tényleg horror lett. Akkor valamiért elérhető áron volt. Felfoghatatlanul durva butikokkal, éjjel-nappal nyitva lévő éttermekkel, valami olyan szolgáltatással, hogy nem hitted el, külön cukrászokkal, séfekkel, brutál jó a hely. És mondom, ő tisztított a napszöveget. 2 napot mire rájöttem, utána viszont csak az enyémet tisztítottam.
4: Az enyémet nem hiszed el?
5: Minden nap levittem a napszövegemet, és 5-ször megtisztítottam. Ennyi volt a feladata. Szarvasbőrkendővel jártam a medencét. Hát azért akkor már csak megtisztítod a napszövegedet. A szolnoki Tesco parkolóban van egy ember, csak arra, ha zoknit akarsz vásárolni.
4: Jaj, de ő az én embere.
6: Jó profil. Őt
4: neked találták ki.
5: Sánkájban voltunk egy nagyon menő szórakozó helyen, az 50. emeleten, egy hatalmas felhőkarcolóban, ott a WC-ben, a piszuárban, pisilés közben a vesémet masírozta egy csávó.
4: Nem, ilyen nincs.
5: És utána pénzt akart kérni, adtam neki egy rágót.
6: Tájföldön szállod a WC-jében, az a feladat, hogy pisilés közben masszírozza a hátadat, válladat.
5: Nem hiszem el.
6: Ez akkor ez
5: mennyire
6: egy
5: létező
6: dolog. Odállt,
5: és közben nem hiszem el. Abu Dhabiban száraz jégbe teker törölközőket hordanak a tengerpartra frissítésként.
6: Száraz jég.
5: Ja, mennyire és akkor tudod, jó. Füstöl, nyakad barakon. Igen.
4: És ha nem olvad el, akkor meg megégeti a bőr.
6: Nem tudom, melyik milliárdosról terjengett az a legenda, hogy Monakóba élt, és minden nap elment a kaszinóba, mert minden nap lemosták a kocsiját, ugye, ott leadod a kocsit, tudod, kiszállsz a kaszinó előtt, odaadod a kulcsot egy öltönyös csávónak, aki elviszi, és kitakarítva hozza vissza, de nem ez volt a happy, ő nem játszott a kaszinóban, ezért járt minden nap, hogy lemossák az autót, plusz beült ebédelni, ahol az étteremben olyan volt a személyzet, hogy az asztalod mellett mindig állt egy ember, akkor is, ha te éppen nem kértél semmit, és minden rezdülésedre figyelt, és a csávónak az volt a happy-e, hogy 5 percenként lelökte a villáját.
4: Jaj, ne!
5: Dubájban a Caesars Hotelben a medence körül van egy ember, akinek az a dolga, hogy minden egyes alkalommal, amikor bemész a medencébe, cserél gyorsan a napágyon törölközőt, figyeli, hogy mikor mész be, azonnal kicseréli, ami vizes volt. Konkrétan délután 6-7-szer cseréltek nekem törölközőt. Mellesleg fagyos gyümölcskockák volt, és mindig hideg víz, az már igazából semmi. Ugrott
6: a törölközőt. Ne a vizes tűrcsire feküdj le.
4: Micsoda környezet szerint.
6: Érted?
4: De most kézd el, hogy ez micsoda pazarlás. Borzasztó. Hát hányszor, levész, háromszor megfürdesz, és három garnitúra törölközőt mosnak ki, utána teljesen felesen.
5: De te ezt végig szoronganád, én imádnám. Micsoda pazarlás, álljon a klázorra törölközővel, igen. Zanzibar Hotel, luxus hotel. Ha elmentél ebédelni, vacsorázni, húst választottál, a tányérodon, ahol látta, hogy hús van, azonnal ott volt egy ember az asztalodnál, akinek az volt a feladata, hogy hús, hogy neked ne kelljen azzal foglalkozni. Abu Dhabiban, az Emirates Palace Hotelben, amikor kiszálltunk a kocsiból, egy embernek az volt a feladata, hogy egyből felmossa a kocsi helyet. Ilyet még nem láttam, hogy az autónak a helyét.
4: Hát igen. Gondolom a por, meg a kosz, meg a föld, ami lekerült az ízidről, a gumikerékről, az ott ne. Ne roncsa az összes.
5: Hogy az ne roncsa, igen. Bankokban az egyik boltban, amikor beléptünk, onnantól követett minket egy alkalmazott, és tartotta a kosarat, hogy ne nekünk helyet
6: cipelni.
5: De ez egy tök kedves gesztus, igen. Mauritiuson felmentünk a partról, és arra vannak külön emberek, hogy megmossák a lábadat, mikor megérkezel, ugye, és a papucsodat, mielőtt belépsz a szálloda területére, ott ülnek, és lábat mosnak neked, hogy ne homokosan menjél be a szállodába. Németország voltam teniszezni, amikor nagyon izzadtam teniszezés közben szállodában, jött a Hans, és törölgette a homlokom.
6: Ezt írják Kínából is, igen, hogy a futógépen futsz, és ott áll a csávó, és állandóan itatja. Nem már!
5: Nem voltunk még elég helyen nyaralni, azt ha ez nekünk újdonság, gyerekek. Még a luxus azért egy kicsit feljebb tudjuk tolni. Azt úgy mondom, csodálkozunk ezen itt egy kis szegény kelet-európai csoró ország, vannak a világban, még nem nyaraltunk eleget, ha ezeket nem ismerjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit

0: még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Morgon. Irány Szeged.
1: Eladott.
2: Hát muszáj, most pénz kell.
1: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A Bábnál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
2: Ez jobb döntés.
1: Részletek báv.hu. A kölcsönt a Báv pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
1: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választ a Baleo Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
3: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron, vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Freeway gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
6: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: Reklámot hallottak.
9: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
11: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell.
11: Sedacur Forte?
10: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
14: MR vizsgálat Gyöngyösön gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
15: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
9: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
16: This is the World is Mine Radio

This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. A hagyományőrző kézművesek kiállítása mellett megnyílt a világszerte ismert Geofolk fotoművészeti tárlat is a főtéren. Dávid Botond fotoművész különleges projektje a világ népeinek hagyományos öltözeteit és kulturális sokszínűségét mutatja be. A gyűjtemény mára az 5 kontinens több mint 60 országából több mint 280 nemzet és népcsoport hagyományos öltözeteit örökítette meg közel 4000 dokumentált fényképen. A tárlat egy 57 méter hosszú installáción keresztül augusztus 23-áig tekinthető meg városunkban, írja a Hevesi Hírportál. A helyi kézműves hagyományok, a közösség ereje és a népi kultúra továbbadásának fontossága került középpontba a Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás megnyitóján. A tárlat az idei városnapok méltó nyitó programja és egyben megható fűhajtás is volt a közelmúltban elhunyt Pataki Miklósné Margó, a népművészet mestere előtt, emelte ki Balogh Margó, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója. A most megnyílt beltéri tárlat a hevesi kézművesek és az a szakkör program résztvevőinek alkotásait mutatja be, írja a Hevesi Hírportál. Jóha tudják a heves vármegyeiek is, hogy a hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén, így itt Heves vármegyében is jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. Napközben a hosszabb, röviden napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, reggelre a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim!

0: hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Fületeket tapasztátok.
2: Nem csak, ahogy hallom.
1: Fületeket tapasztátok a rádióra, gyerekek. Most megfiatalodunk, megtudjuk, hogy mi az hosszú élettitka, az örök élettitka. Mindenki ezt akarja tudni. Hát ugye az öregedés megállítása, lassítása, az oké, hogy milliárdos biznisz, de hogy közben meg valóban nagy igény van rá, hogy hogyan tudunk megfiatalodni, és hosszú ideig fiatalok maradni, erről fogunk beszélni. Előtte gyorsan egy közlekedési hír, hogy mi a helyzet az utakon. M3-as Pest felé baleset, áll a forgalom, két autó ütközött, tűzoltó gyerekek, M1-es Herceghalomnál Budapest felé szintén nagy a baj. És igen, ez a gödöllői araszolás van, Mogyoródtól szinte áll, emiatt van, mert hogy két autó ütközött, és ráadásul tűzoltó autó is van a helyszínen.
2: Úgyhogy... Azért nagyon jó, hogy így kezdted a felvezetést, hogy kedves lányok, asszonyok, mert a két hölgy, aki velünk tartózkodik, Anna és...
1: Victoria.
2: Anna és Viki, bocsánat, ők ketten teljesen hidegen a témától ülnek és csinálják a dolgokat. Egy ember, aki pörög ezen, hogy hogy lehet fiatal, Sebestyén Balázs.
1: Én nagyon. Köszönjük. Hát hogyne? Hát köszönjük, nem izgalmas Bali. Ez? Hát nem izgalmas ez? Dr. Fekete Bálint a vendégünk. Hello Bálint, jó reggelt, genetikus.
3: Hello.
1: Hosszú életkutató. Ezt akkor már ti kutatjátok konkrétan, hogy mi a hosszú élet titka?
3: Hát inkább a gyakorlatban foglalkozunk vele azzal, aki, akinek az igény erre felmerül.
1: Ez nagyon jó. Van jó ordoki, aki össze tudja állítani nekem a koktélt, amit ha beveszek, akkor rossz ideig élek? Van ilyen?
3: Nagyon sok mérés szükséges ahhoz, hogy valakinél igazán személyre szabott legyen. Tehát úgy tulajdonképpen nem is csak egy orvosról van szó, hanem egy egész háttértevékenységről, de hogyha valaki nem akar mondjuk ennyi időt és energiát erre rááldozni, akkor saját maga is már egy kicsit a saját teste ismeretével, illetve a különböző ezzel kapcsolatos ismeretek összegyűjtésével elég jól irányba tudja hozni magát.
2: Na most azt érzem, hogy két irányon mentek. Van, amit a doki te mondasz, hogy ugye vannak olyan praktikák, amivel ezt lehet javítani, és vagy te, aki azt mondja, hogy kifizetek egy jelentős összeget egy koktélért.
1: Én csak azt látom, hogy ezek ott kint Amerikában, a Stallone, meg a Jennifer Lopez, meg ezek, figyelj, ezek évről évre fiatalabbak. Tudni akarom, mit tolnak. A Stallone mindjárt 80 éves. A Jennifer Lopez 60. Nem mondd, hogy nincs mögöttük egy komoly orvostím, akik olyan szintű koktélokat nyomnak be nekik, vagy növekedését, vagy hormont, vagy nem tudom, amitől ezek évről évre egyre fiatalabbak. Rosszul gondolom?
3: Ez így van, de hogy minden esetben személyre szabottan történik, tehát hogy először mérés előzi meg ez, és aztán kapják a koktélt.
1: Aha, tehát hogy van egy hormonális felmérés, hogy mi kell nekik, tesztoszteron növekedési, mit tudom, én nem tudom, megnézik, hogy ők milyen állapotban vannak, és egyénre szabottan van egy koktél, amit ők megkapnak.
3: Nem csak hormonról van szó, rengeteg más biomarkerről, meg egyébként genetikáról is, tehát a magának az öregedésnek az elsődleges mérése az a genetikai állomány mérésével történik, ugyanis arra jöttünk rá, hogy tulajdonképpen az öregedés az egy genetikai folyamat, és hogy ennél egy kicsit még nagyobbat mondják, tulajdonképpen epigenetikai folyamat. Az epi az azt jelenti, hogy genetika feletti, tehát az a szabályozó faktorok, azok a szabályozó faktorok, amik a DNS kifejeződésére felelősek, tulajdonképpen ezek határozzák meg, hogy az az információ, egyébként benne van a DNS-ünkben, valóban ki tud-e fejeződni, vagy nem. És hogyha nem, akkor azt hívjuk öregedésnek. Ez a öregedésnek az információs elmélet, amit egy genetikus professzor talált fel.
1: Értem, de most ha ti csináltok egy vérképet, vagy genetikusként, vagy hosszú életkutatóként, ti látjátok, hogyha nem avatkozunk bele, akkor az egyén az nagyjából mire van predesztinálva, meddig élhet, vagy milyenek az adatai?
3: Igen, egyrészt vannak olyanok, amik mondjuk egy úgynevezett vérképből, tehát hogy mondjuk úgy, hogy biomarkerekből, ezt meg tudják csinálni, egyébként ezen már mesterséges intelligencia is tud dolgozni, tehát hogy annyira komplex a dolog, hogy talán egy mezei ember nem is tudja ezt értékelni, de ugyanakkor a genetikából is ez kijön. Ott tulajdonképpen azt mondja meg az adat, hogy hány évesnek felel meg a biológiai életkor, ami nem ugyanaz, mint a kronológiai, tehát, hogy nem feltétlenül annyi idős vagyok, amikor születtem.
1: Aha, tehát van, aki mondjuk 50 éves, de lehet, hogy 40 éves mutat a test, és lehet, hogy valaki 50 éves, de már 60 éves állapotban van.
3: Igen, tehát, hogyha valaki nagyon profi módon csinálja, akkor tulajdonképpen ezzel játszanak, tehát, hogyha mondjuk van egy 50 éves ember, aki mondjuk milliárdos, és mondjuk valami technológiai guru, akkor ő egy saját magának összeállított a személyre szabott programot csinál, és azzal méri ezt le, hogy akkor ő most hány éves a genetikája alapján.
1: Wow. Hogyan lehet ebbe belenyúlni? De most nem a koktélokra gondolok, hanem hogyan lehet ezzel játszani, az öregedést megállítani. Erre vannak trükkök, vagy van egy 2-3 nagy olyan csoport, amit ha én visszaveszek, vagy elkezdem csinálni, vagy nem fogyasztom, akkor az már eleve hozzásegít ahhoz, hogy mondjuk lassítsuk az öregedést, ne agyisten megállítsuk.
3: Igen, tehát egyrészt ugye vannak a technológiai megoldások, de már talán fontosabb mindenki számára az, hogy mi az, ami saját magunk megtehetünk, és tulajdonképpen ami szerintem itt a kulcs szó, az a stressz. stressz kétféleképpen tudjuk
1: értelmezni. Hát Feri, akkor oda vagyunk viszont.
2: Elég, igen, akartam mondani, hogy köszönjük, doktor úr, viszont látásra.
1: Igen. A stressz az
3: ugye
1: nehéz.
3: Ez most a rossz stresszről a való beszéd. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a valakit krónikus elsősorban idegrendszeri stressz ér, tehát ez az, amit általában szoktak mondani a társadalomban, vagy, hogy már megint stresszes vagyok, akkor erre gondol. Tehát ugye ebből nincs kiút, ez általában folyamatosan jelen van, és ez nagyon mély és káros hatás fejt ki magára a DNS-re is. Tehát ez az epigenetikai óra, amit mondtam, tehát ami mérje a öregedést, ez 25%-ban a stressz hormon szabályozás alatt áll. Tehát van egy nagyon direkt kapcsolat a stressz szint, illetve a DNS között is, tehát DNS szinten öregbít minket, ez amellett, hogy más szinten is. De aztán van olyan, amit úgy hívunk, hogy jó stressz, ami viszont nagyon is kívánatos. Na most mi is az a jó stressz? Jó stressz az, ami rövid ideig tart, tehát tulajdonképpen egy nehézségnek kiteszi a szervezetünket, és aztán véget ér, és van idő regenerálódni. Ez tulajdonképpen mondjuk a böjt. Hogyha a táplálkozásra gondolunk, tehát hogyha valaki mondjuk csak egy bizonyos időablakba étkezik, egy napon belül mondjuk egy 8 vagy 6, vagy akár 2 órás időablak, de praktikusan ezt szerezik, mert ilyen is van, sokan, akik ezzel foglalkoznak, ebben az öregedés gátlásra, azok naponta egyszer esznek. De az is nagyon fontos, hogy...
2: Várj, és akkor stresszelem a délután 2-től másnap délig, stresszelem
3: a... Az egy stressz hatás a szervezetnek, de aztán véget ér.
2: Ugye, és mert... akkor megkapja a jutalmát, akkor megnyugszik.
3: Igen, igen. Ah, tehát eltűnnek azok a sejtek, amik nem voltak olyan jók, tehát amik már öreg sejtek voltak, ezek eltűnnek, és akkor helyette képződhetnek az ő sejtek segítségével az új fiatal sejtek. Tehát tulajdonképpen itt egyfajta stressz hatásról van szó, mert ez egy nehézség a szervezetnek, de aztán jön az étkezés, és akkor megszűnik, és jobbá épül újra, mint amilyen volt. De ugyanezt mondhatjuk a sportban is, tehát hogy kétfajta tevékenység van is, ami ebben kapcsolatos. Egyrészt a rezisztencia edzés, tehát gyakorlatilag a súlyzós edzésről van szó, mert az izomtömeg az nagyon fontos a megfelelő életkor szempontjából, egyik legfontosabb faktor, és ugye csak a rezisztencia edzés az, ami az izomtömeget fel tudja építeni, a másik pedig az úgynevezett intervallum edzés, vagy a nagyon intenzív edzés, high intensity intervallum edzés. Ez azt jelenti, hogy nagyon intenzívan csinálok egy tevékenységet, akár mondjuk csak egy percig vagy másfél percig, tartok egy rövid pihenőt, és azt megismétlem. És akkor lehet, hogy az egész edzés mondjuk csak 10 vagy 15 perc, de hogy abban vannak ilyen nagyon-nagyon intenzív szakaszok, amikor közel vagyok a maximumhoz, és hogy akkor ezt megcsinálom, ugye ez is egy olyan stressz, amit nem tudnék tartani, akár mondjuk 5 percig sem, de hogy mivel egy percig csinálom, aztán pihenek, aztán van legalább egy-két napos pihenő, így jobban fog regenerálni a szervezet, mint amilyen volt. Ez például a jó stressznek az egyik legfontosabb típusa, de ugyanúgy ide tartozik például a szauna is, vagy mondjuk a hideghatás, amit sokan csinálnak.
2: Kifújtad az órát,
1: hallják. Ezeket mindjárt, de mindjárt beszélünk a pozitív előnyökről, igen, hogy mivel lehet nőni, de hogy, vagy mivel lehet növelni az átlag életkor. De a jelenlegi kutatások szerint miért van az, hogy az átlag életkor egyre nő? Tehát azt mondják, hogy rosszul táplálkozunk, rossz vizet iszunk, rossz minőségű élelmiszert viszünk be. A mikroműanyag, a hús, a nem tudom, egy csomó, mi nem majd ezekről is beszélünk. Rendben van. Oké, de mégis azt mondják, hogy nő az átlag életkor. Ez minek köszönhető? Tehát, hogy akkor mégiscsak a következő generáció az lehet, hogy 80-100 évig, vagy akár 120 évig fog élni, az már nem egy lehetetlen szám, miközben azt mondják, hogy a környezeti stressz, az élelmiszer, az ivóvíz, stb. Egyre gyatrább dolgok, amiket beviszünk. Azért ez nekem egy picit ellentmondás. Közben meg egyre hosszabb ideig élünk.
3: Nagyon sokféleképpen lehet megválaszolni ezt a kérdést. Egyrészt azért nem minden országban növekszik már az átlag életkor, tehát például mondjuk az Egyesült Államokban nem, tehát ott már éppen az utóbbi években csökkenés látható.
1: De ott csökken az átlag
3: életkor. Például érdemes külön választani a különböző csoportokat a társadalmon belül, aki megengedheti magának, hogy nagyon odafigyel, tehát hogy például a különböző toxinokat elkerüli, ezt a fajta mozgást, ezt a fajta táplálkozást, esetleg más dolgokat is, mint például a szauna, vagy még esetleg extra dolgokat, mint különböző táplálékkiegészítők, és még azon túl is megengedheti magának, akkor nyilván ő olyan helyzetben lesz, hogy akár jelentősen növekedjen az átlag életkora. De aki ezt nem engedheti meg, aki mondjuk benne van ebbe a krónikus stresszbe, mert mondjuk egy olyan munkahelye van, hogy ebből nem tud kiszabadulni, és mondjuk kénytelen mondjuk olcsó dolgokat venni magának, kénytelen olyan dolgokat venni, mondjuk műanyagcsomagolásban volt, akkor nála hát nem várható, hogy ez jó irányba fog elmozdulni. Ugyanakkor azt is tudni, hogy amikor egy nagyobb történelmi távlatban hasonlítjuk össze az adatokat, tehát mondjuk visszamegyünk akár a középkorig, mert ahhoz igazán látványos, hogy mennyivel eljünk tovább, akkor azért a legnagyobb része annak, hogy most tovább élünk ahhoz képest, az a gyerekhalandóságnak a pozitív irány a változása volt, tehát a higiéniás körülményeknek kora gyerekkorban. Tehát, hogyha azt kivisszük, az, akkor azért annyira nem drámai a növekedés, mint hogyha azt beleértjük.
2: De ennyi idős ember középkorban nem volt a leírások szerint. Tehát azért 40-50 azért... éves korodban ott hello a vége. Nem
3: feltétlen nem volt. Tehát ugye azért húzta le az átlagot a dolog, mert, mert sokan meghaltak mondjuk egy éves kor alatt, és akkor lejjebb megy az átlag, de nem arról volt szó, hogy a legtöbben meghaltak 45 éves korukban.
1: Tehát világos. Akkor tulajdonképpen a jelenkori kutatások azok az öregedésre úgy tekintenek, mint egy betegségre akár, amiben ha én belenyúlok, már pedig bele tudok nyúlni, mint ember akár sejtszinten, és most nem mindenféle extra eszközökre gondolok, hanem az előbb említett cselekedés sorozatra, akkor ez egy lassítható folyamat. Tehát egyre inkább azt gondoljuk, vagy azt látja a tudomány, hogy az öregedés egy általunk belenyúlható, irányítható, kontrollálható folyamat, amin tudunk lassítani.
3: Igen, tehát egyre inkább ez a vonal. Egyrészt, ami nagyon fontos, hogy egyre inkább betegségnek tekintik, és nem egy természetes folyamatnak, amivel foglalkozni kell önállóan is, tehát attól függetlenül, hogy kialakul-e mondjuk olyan betegség, amit mondjuk tipikusan az öregedéshez kötünk, mondjuk Alzheimer-kor, tehát már ettől függetlenül is foglalkozunk mondjuk az agynak az egészségével. És igen, akkor azt mondhatjuk, hogy kifejezetten arra fogunk terápiákat gyártani, hogy már megelőzzük azokat a folyamatokat, ami majd ágyat teremt annak, hogy a különböző betegségek megjelenjenek.
1: Tehát akkor sejtszinten vagy DNS szinten is manipulálható az ember, és bele tud nyúlni.
3: Igen, tehát volt például olyan kutatás, ami igen rangos helyeken jelent meg, ami azt bizonyította, hogy nem csak lassítható, hanem esetleg vissza is fordítható az öregedés. Ugye ezt a visszafordítást az epigenetikai órával mérték, tehát a biológiai órával, tehát DNS szinten. Tehát DNS szinten ez mindenképpen lehetséges volt. Először ugye úgy csinálták meg, hogy különböző gyógyszereket adtak, amik közül volt olyan a hatású gyógyszer, ami növekedési hormon hatású volt, illetve cukorbetegség gyógyszer, tehát ebből is látszik, hogy a cukoranyagcsere az például nagyon fontos, de aztán később megismételték ezeket az adatokat úgy, hogy egyszerűen csak egy életmódváltással sikerült ezt az eredményt elérni, tehát pár hét alatt mindössze egy 3-4 évnyi nyereség történt a biológiai órában, úgyhogy például az egyik kutatásban egy olyan fajta sporttevékenység történt, ami ez a nagyon intenzív sporttevékenység, amit mondtam, az egész kutatás alatt mondjuk összesen csak néhány óra sporttevékenység volt, de az nagyon intenzív volt, és már ez is elég volt ahhoz, hogy visszaforduljon a biológiai óra.
2: Mi a csúcs ebben a biológiai óra visszafordításban? Tehát én most vagyok mondjuk 50, mi a legjobb
1: 54,
2: eredmény?
1: Bocsánat.
2: Jó.
1: Na, haragudjál, elnézést kérek. Nem
2: magamról. Na, tehát, hogy van egy 40 éves vagy 50 éves férfi, mennyire lehetett lehozni a biológiai korát? Van ilyen adatotok? Tehát lejött mondjuk 35 évesre?
3: Van olyan, aki mondjuk hasonló életkorra rendelkezik, és kb. 35 éves korban egy kicsit lejjebb is lejött. Tehát mondjuk egy ilyen 15 év azért az realitás, aki nagyon-nagyon komolyan veszi ezt.
2: De ez a normál módszerekkel, tehát még nem mentem génterápiára, meg nem mentem nem tudom mire, hanem azzal, ami mindenki számára elérhető. Azzal mennyit lehet levinni? 10-et?
3: Hát ugye ez egy jó kérdés, hogy mi az, ami mindenki számára elérhető, de hogy azt gondolom, hogy ilyen nagyon sokat meg lehet tenni azzal is, ami mindenki számára elérhető. A génterápia az ugye szóba került. Nincs még erre elfogadott génterápia, ami van, az tesztelés a génterápiának, és akkor volt néhány olyan ember, aki tipikusan ennek a fejlesztésében részt vesz, aki ezt saját magán kipróbálta, de ezt egyébként illegálisan tette, tehát nemzetközi vizekre kellett hozzá hajózni, hogy ezzel ne legyen akkor utána probléma, tehát egy kicsit ilyen szappanoperaszerű jelenségek is ebbe az iparágban már elkezdtek megjelenni, de hogy az például egyáltalán nem tipikus, vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy tipikus lenne, még a leggazdagabbaknál sem.
2: Aha, de a vércsere meg ezek azok okék.
3: Azt igen, egyesek csinálják. Hát,
2: elhatárolódsz, ha jól értem.
3: Vannak olyan dolgok, amiről nem szívesen beszélünk, de igen, történtek fura dolgok.
1: De a kék zónában ők mit csinálnak ennyire jól? Ugye az a kék zóna az a világ hat olyan tájegysége, vagy tája, vagy része, ahol ugye kimagasló az átlag életkor. Van Japánban, van Olaszországban, sokáig vizsgálták őket, de mi álltott nekik annyira össze, hogy akár 100-120 évig is vidáman eléldegélnek? Ugye nagyon sok tudós orvos vizsgálja őket, hogy mit csinálnak máshogy, hogy kimagasló az átlag életkor.
3: Igen, tehát ugye van egy alap, amit ilyenkor mindig meg kell tenni, tehát ugye a táplálkozásnak rendbe kell lenni, bizonyos fajta mozgásnak rendbe kell lenni, de úgy tűnik, hogy ami a kék zónába kimagaslik, az elsősorban ez a szociális és pszichológiai vonatkozás, ami szintén nagyon fontos, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen érzelmekkel vagyunk saját magunk felé, a család felé, és az egész környezetünk felé. Tehát ott több generációs családok vannak, szoros szociális kötelékek, tehát ezt is mindenképpen ki kell emelni. Tehát gondoljunk csak mondjuk Warren Buffettre, aki mondjuk már több mint 90 éves, és nem is a kék zónában lakik, és minden nap, most nem mondom ki, de valamilyen gyors ételembe eszik, tehát nagyjából semmit nem tart be abból, amit ez alapján be kellene tartani, mégis jó egészségének örvend, de egy ilyen nagyon jókedélyű, boldog és kiegyensúlyozott öreg úr, tehát nagyon rendben van pszichológiailag, tehát úgy tűnik, hogy a pszichológiai rendbenlét, szociális rendbenlét, vagy spirituális rendbenlét az ellensúlyozni tudja még bizonyos esetben ezeket a rossz hatásokat is, és akkor megint visszakanyarodnék a stresszhez. Tehát az ő életében úgy tűnik, hogy ezek miatt nem igazán van
2: nem
3: stressz.
2: Mondaná, hogy tőzsdézés közben nem volt stressz az öregnek az elmúlt 9
1: évben. Biztos, hogy volt.
3: Ő nem kereskedik túl sokat, tehát ő egy
2: ilyen... Már nem csinál ilyesmit?
3: Ő nem adja el és veszi a részvényeit napi szinten.
1: Már gondolom, csinálja neki a saját hedge fundja, ami ugye van neki, és akkor megcsinálják, igen. Olyan 80 milliárdot, 100 milliárdot dollárba azért elüldögél. Igen, Nános így a bitcoint, úgyhogy nem szeretem.
2: Anyagi jólét, az segít?
3: Nyilván segít, tehát hogyha valaki mondjuk meg tudja venni a megfelelő eszközöket, ehhez akkor a segít, meg hogyha ez hozzájárul ahhoz, hogy ő pszichológiailag jól érezze magát, akkor segít, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a pénz nem számít, de hogy azért nagyon sok pénz nélkül is nagyon sok mindent el lehet érni.
2: Vagy inkább az elfogadása segít annak, hogyha tudom, hogy mondjuk én ennyi pénzzel rendelkezem, akkor annak megfelelően élek, ugye? Az jó. Nem? Tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy rengeteg pénzem legyen, hanem legyek elégedett az anyagi helyzetemmel.
3: Igen, hogy az elégedettség az ugye visszacsatlakozik a pszichológiai jóléthez, meg azt gondolom, hogy ezekkel a dolgokkal, amit drága pénzért meg lehet venni, ezekkel igazából az utolsó néhány százalékat lehet hozzátenni. Lehet, hogy az majd a jövőben másképp lesz, de jelenleg ezt így látom.
1: Na, átveszünk akkor nem sokára egy-két olyan fontos dolgot, amit a hétköznapi ember tud csinálni. Itt mondjuk már elkezdted felsorolni, szauna, jegesfürdő, őssejt, beindítás, éhezés, ugye? Ezeket mondják, ezek a legjobbak. Most mindenki vagy szaunázik, vagy jegesfürdőbe, vagy kriokamrába jár, vagy éhezteti magát, hogy beinduljon az őssejt termelés. Vagy legyőzze a zombi sejteket, erről sokat hallunk. Tehát ez mindig ilyen divat hullámok alakulnak ki, de ezek valóban hullámok, vagy ezek már bizonyított tények, tényleg, hogy a szauna, a jegesfürdő, az éhezés, a vörös vérsejt képződés az ennyire beindítja, vagy lassítja az öregedést?
3: Végérvényesen bizonyítani valamit ezen a területen nagyon nehéz, mert ugye hogy tudnánk azt megtenni, tehát lenne egy csoport, aki mondjuk nem csinálja az adott tevékenységet, lenne egy másik csoport, aki csinálja, és akkor követjük őket az életük végéig, és megnéztük, hogy ki él tovább, de hát ugye ez egy nagyon-nagyon hosszú kutatás lenne. Tehát amit tipikusan a kutatások csinálnak, az az, hogy megnéznek valamilyen biológiai markert, amiről feltételezzük, hogy összefüggésben van az öregedéssel, ilyen lehet például az epigenetikai óra, vagy más vérmarker, és akkor azt mérjük, és hogyha az jó irányba mozdul el, akkor azt gondoljuk az adott tevékenységről, hogy akkor az hasznos. És ilyen adatból nagyon sok van.
1: Oké, de akkor nézzünk egyet-kettőt konkrétan, amit most csinálunk. Tényleg most nagyon nagy őrület a jegesfürdő. Ugye mindenki abba ül, 3 percig, 4 percig, 0 fokos víz, 2 fokos víz, vagy jégkamrába megy, vagy mínusz 170 fokon tolja. Ennek van bizonyítottan bármiféle eredménye, ami most ugye egy nagyon nagy őrület, vagy divat hullám?
3: Ez talán a legújabb az összes
1: közül. Ez a legújabb,
3: közül.
1: Így van.
3: Tehát, hogy talán ennél van a legkevesebb a biológiai adat, de azért itt is vannak komoly adatok. Tehát ugye például mondjuk, hogy a szaunánál van a hősok fehérje. Tehát úgy hívják azt a fehérjét, vagy fehérje típust, ami aktiválódik, hogy hősok, és az különböző olyan hatásokat fejt ki a szervezetbe, amire tudjuk, hogy jó. És ugyanezt már megtalálták ennél a típusnál is, tehát már van hideg sok fehérje is, ez egy sokkal újabb dolog ehhez képest, tehát nem olyan régi múltra tekint vissza, de úgy tűnik, hogy ez a fajta tevékenység, ez nagyon jó hatással lehet több hormonális faktorra, az idegrendszerre, és úgy általában a regenerációra, és ugye a regeneráció az egy kulcskérdés minden esetben az öregedési folyamatokkal kapcsolatban, úgyhogy azt gondoljuk, hogy jelenleg arra mutatnak az adatok, bár nem mondhatjuk azt, hogy teljes egészében bizonyított, és még valószínűleg sokáig nem is fogjuk tudni az elmondottak miatt, de az adatok mindenképpen arra mutatnak, hogy ez egy előnyös tevékenység.
2: Hogy ma az esti gin tonikomban 4 jégkockát teszek, beljebb vagyok a 2 helyet?
1: Hát, született. Te született hosszú életű.
3: Ez lehet, hogy egy numerológusnak kéne megválaszolni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát, vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
6: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
8: Önnek a Protexin kell!
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra való.
12: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
13: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
14: I'm doing it.
13: Csak ma is láger megy. Radio 1.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kiállítás az alkotóra emlékezve. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A helyi kézműves hagyományok, a közösség ereje és a népi kultúra továbbadásának fontossága került középpontba a Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás megnyitóján. A tárlat az idei városnapok méltó nyitó programja és egyben megható fűhajtás is volt a közelmúltban elhunyt Pataki Miklósné Margó, a népművészet mestere előtt, emelte ki Balogh Margó, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója. A most megnyílt beltéri tárlat a hevesi kézművesek és az a szakkör program résztvevőinek alkotásait mutatja be, írja a Hevesi Hírportál. Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen, a hagyományőrző kézművesek kiállítása mellett megnyílt a világszerte ismert Geofolk fotóművészeti tárlat is a főtéren. Dávid Botond fotóművész különleges projektje a világ népeinek hagyományos öltözeteit és kulturális sokszínűségét mutatja be. A gyűjtemény már az 5 kontinens több mint 60 országából több mint 280 nemzet és népcsoport hagyományos öltözeteit örökítette meg közel 4000 dokumentált fényképen. A tárlat egy 57 méter hosszú installáción keresztül augusztus 23-áig tekinthető meg városunkban, írja a Hevesi Hírportál. Jó, ha tudják a heves vármegyeiek is, hogy a hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén, így itt Heves vármegyében is jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. Napközben a hosszabb, röviden napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, reggelre a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Dr. Fekete Bálint, genetikus hosszú élet kutató, a vendégünk, gyerekek. Hát mindenki a titkot akarja tudni. A hosszú élet titkát, milliárdos iparág. Erről beszélgetünk mi is, ugye Amerikában nagyon nagy keleti divatja van ennek, hogy csodaszerekkel beleavatkozunk a természet rendjébe, de kiderült, hogy egyébként nem kellenek csodaszerek. Tényleg megállítható az öregedés, sőt, mitőbb lassítható is, és nem is kell nagyon nagy és komoly drága terápiákra gondolni. Ugye nagyon nagy kutatási terület, erről beszélgettünk, hogy az életmóddal, a bevitáplálék kiegészítőkkel, sporttal, mozgással, pozitív stresszel hogyan lehet lassítani az öregedést, és a telomereket egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak nem is tudom, lelassítani, vagy mit csinálunk a telomerekkel pontosan?
5: Meg kell védeni őket,
4: megvédjük őket,
5: hogy eltűnjenek. Ugye a telomer az egy olyan dolog, ami ott van a kromoszomáknak a végén, olyan, mint a cipőfűzőnek a végén, az a kis műanyag rész, ami megvédi a cipőfűzőt attól, hogy felbojtosodjon. Ugyanígy kell elképzelni a telomért is, csak minden egyes osztódásnál rövidül a telomér, tehát vagy rövidülne, tehát ezt kell megakadályozni.
4: Igen, és ugye hát a sejteknél ezt meg tudjátok nézni, hogy kinek milyen hosszú, tehát valójában az már mutat valamilyen öregedési
5: fázis. Igen, az az első biológia ura tulajdonképpen az volt, de kiderült, hogy nem túlságosan megbízható, tehát ezért mostanában inkább az epigenetikai órát használják, ami ugyebár annyiban különbözik, hogy nem a kromoszoma végét nézzük, hanem a kromoszoma területén elszórtan különböző olyan helyeket, amiket előre meghatároztunk, hogy ott milyen az úgynevezett epigenetikai mintázat, tehát különböző molekulák mennyire alkottak rá, ezt úgy képzelhetjük el, az analógia mentén maradva, hogy mennyire poros a cipőfűző.
4: Aha, hogy az hogy néz ki. Na nézzünk akkor egy-két konkrétumot, jó, hogy miket veszünk ilyenkor, mint öregedés, gátló anyagok, vitaminok, táplálékkiegészítők, sport, mozgás, akkor mindig mondod, hogy jó vagy nem jó. Ugye a szauna, jegesfürdő, ezt átbeszéltük, ez abszolút ajánló. Tehát jó. Ez például ez jó. Heti 2-3-szor kardiovaszkuláris beteg, szívelégtelenség, betegség, szívelégtelenség.
5: Nyilván, tehát, hogy valaki szaunázni elkezd, és valamilyen betegsége van, akkor erről először konzultálni kell az orvosának. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy mindenki azonnal menjen be a szaunába, de úgy általában, hogyha valaki egészséges, akkor annak jót fog tenni.
4: Aha. Infravörös fény, ezt is mondják például. Most felsorolok 4-5 nagy dolgot, ami fontos lehet. Az jó?
5: Igen, az jó. Ugye ott, amit főképpen azt csinál, az a mitokondriumoknak az aktiválása, vagy a pozitív hatást fejt ki rá. A mitokondrium ez olyan sejtszervecske, ami az energiatermelésért felelős a sejtben. Tehát tulajdonképpen az a sejtnek a szíve. Tehát, hogyha az nincs rendben, akkor azt mondhatjuk, hogy ez komoly problémákhoz vezet. A kialakuló betegségek különböző kb. 90%-ában valamilyen mitokondriás érintettség megfigyelhető, tehát, hogy nem jól működik a mitokondrium. Tehát, hogyha valaki ezt mondjuk jó irányba tudja befolyásolni, például az elmondott fényterápiával, akkor az már például egy jó lépés lehet az egészsége felé.
4: Táplálék kiegészítők, D-vitamin, kurkuma, Q10, ezeket is halljuk. Ugye, hát ez tele van minden reklám, ezt nyomja, hogy szedjen. Ezek tényleg érnek valamit?
5: Igen, a D-vitamin ugye az egy nagyon univerzális vitamin, tehát nagyon sokfajta sejtszintű működésben részt vesz, és régebben, amikor én voltam egyetemista az egyetemen, akkor valaki, hogyha kutatni szeretett volna, amiről biztosra vette, hogy ki fog jönni belőle valami eredmény, akkor D-vitamint kutatta, mert annyira biztos volt, hogy összefüggést fog találni valamilyen jó hatással. Tehát ennyire univerzális anyagról van szó. Q10 az is például a mitokondriás működéshez is kapcsolódik, tehát az ugyanaz, amit előbb mondtam, csak az egy táplálékkiegészítő vonalról megközelítve, és hát a kurkumának szintén nagyon széleskörű hatása. Ott már kicsit kapcsolódunk a mikrobiomhoz is, ami szintén nagyon fontos. Tehát ugyebár ne csak arról beszéljünk, hogy a saját sejtjeink hogy vannak, hanem hogy a mikrobiomunk hogy van. Ugye,
4: az a bélflóra baktérium, az a mikrobiom?
5: Igen, meg egyébként máshol is élnek baktériumok, ami szintén fontos, de a legfontosabb talán a bélflóra, és ugye a bélflórára azt kell tudni, hogy több mint 10-szer annyi sejt van benne, mint saját sejtünk van, tehát egyet az is kérdéses, hogy kik vagyunk mi, mert inkább több bakteriális sejtünk van, mint saját sejtünk, és nem tudnánk nélkülük élni. És ezek a sejtek olyan anyagokat termelnek, ami például kulcsfontosságú az agyműködésünk szempontjából, ezt hívják béragytengelynek. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mi van a bérrendszerünkben, ez is az öregedés kutatásnak, illetve általában a különböző betegségeknek a kutatásának talán a leginkább hot topikja, tehát az a terület, amire leginkább újabban odafigyelnek, tehát ezt is lehet egyébként személyre szabottan megközelíteni, mérni, és akkor meg tudjuk mondani azt, hogy kinek mire van szüksége a saját bélflórája alapján, nem is sokkal több annál, mint hogy egyen több rostot, vagy...
4: Igen, hát itt, ha még ilyeneket hallasz. Igen.
6: Jó, a D-vitamin adagolás napi mennyi?
5: Ez is egy olyan dolog, amit mérni kell, tehát hogyha valaki a D-vitamint szeretné bevinni magának, akkor először azt kezdjük egy méréssel, mert ugye ez egy olyan dolog, amit lehet mérni, és próbáljuk meg elérni, hogy legalább a referenciatartományának a közepén legyen a D-vitamin szintjük, és azt fogjuk látni, hogy sokaknak egyébként genetikai okok miatt, mert nem mindenki tudja olyan jól hasznosítani a D-vitamint, lehet, hogy sokkal több D-vitaminra lesz szükség, mint ami egyébként az mondjuk ajánlott lenne.
4: Tehát nincs egy általános.
5: De nyilván akkor vissza kell mérni, hogy ne legyen mondjuk túl sok, mert akkor az se feltétlenül jó, és akkor addig mérjük, és állítgatjuk, ameddig be nem áll oda, szeretnénk.
4: Őssejt, ezt hallottam, hogy azt is lehet ugye kicsit még serkenteni, akár felnőtt korban is, és ez is a szélsőséges terhelésekkel, tehát a pozitív stresszel, akár a hideggel, akár a durva határig tartó edzéssel, ahol beindul az őssejt termelés.
5: Igen,
4: ez így van? Ez igaz? Hogyha végzel olyan edzésmunkát, vagy például hidegbe mész, vagy éhezel, vagy éhezteted magad, ugye koplalsz, akkor is tudom serkenteni a szervezetet őssejt termelése.
5: Igen, tehát talán ami a leginkább serkenti, ami a legmegbízhatóbb adatok vannak, az az éhezés, tehát körülbelül 5 napig tartó éhezésről van szó, és akkor éri el ez a tevékenység a csúcsát.
4: Az 5 napi éhezés az mi? Az csak folyadékbevitel?
5: Nem, az azt jelenti, legalábbis olyan kutatásokban, amik ebben foglalkoztak, és ami a legjobb eredményt hozta, hogy 500 kalória erejéig azért be lehet vinni tápanyagokat. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy akkor zöldségeket mondjuk saláta formában fog elfogyasztani az illető, erre mondjuk lehet egy kis olívaolajat tenni, vagy lehet mondjuk natúrjoghurtot tenni, tehát nem kell csak és kizárólag a zöldségekre fókuszálni, és igazából nem is kell számolni ezeket a kalóriákat, mert ha tényleg zöldséget viszünk be, akkor nagyon nehéz túllépni ezt az 500 kalóriát, de hogy mégis van valami a gyomrunkban, és ez azt fogja megjelenteni, hogy a makrotápanyagokat, mint például a cukor különösen, vagy a fehérje és a zsír, azt megszorítjuk, viszont a mikrotápanyagokat, mint például a vitaminok vagy ásványanyagok, azt nem, mert ugye az benne van a zöldségekben.
4: És ez az éhezés, ez beindítja az őssejtermelést.
5: Igen, mert ugye regenerálódik a szervezet, eltűnnek az olyan sejtek, amik már nem megfelelőek, ezek a már említett zombi sejtek, tehát hogy, vagy úgy is mondhatjuk, hogy nyugdíjas sejtek, vagy olyan sejtek, amik már nem töltik be a funkciójukat, inkább csak foglalják a helyet, tehát akkor azok eltűnnek egy úgynevezett autofágiának nevezett folyamat által, és amikor ezeket pótoljuk, akkor az őssejtek tevékenysége
4: által... Tehát 5 nap éhezéssel tulajdonképpen őssejtermelést tudok elérni.
5: Már kevesebb éhezése is, csak akkor pörög a maximumra.
4: Wow, ez nagyon jó. Mi van ezzel a 8 órás időablak, 16 óráig nem eszem, 8 óráig eszem, ez is egy újfajta őrület, nagyon sok a hatásosnak mondják. Ugye egy időablakban eszel.
5: Azt is az tulajdonképpen ugyanezt célhozza, csak nyilván akkor nem arról van szó, hogy mondjuk valaki néhány havonta ezt megcsinálja, és akkor egyszer mondjuk nagyon felpörög az őssejtermelés, hanem mondjuk minden nap megcsinálja, vagy mondjuk a napok többségén megcsinálja, és akkor minden nap egy kicsit felpörög az őssejtermelés.
4: Ja, értem. Tehát tulajdonképpen ugye az van, 8 óráig eszel, de utána 16 óráig semmit.
6: Este 8 óráig folyamatosan?
4: 8 óráig bármennyit, de utána 16 óráig nincsen. Igen, tápanyagbevitel.
5: Nem viszek be az alatt a 8 óra több vagy kevesebb kalóriát, meg nem is a 8 óra a lényeg, tehát valaki mondjuk 6 órába sűríti be, vagy valaki 4-be vagy 2-be, tehát valamilyen időablakba besűrítik, és akkor ebben van több kutatás, meg többen személyre szabottan ugye saját magukon kísérleteznek, és akkor ennek a jó hatásait tapasztalják. Van egyébként, aki mondjuk más megközelítést használ, tehát hogy nem feltétlenül adoptálják ezt a fajta étkezést, ami talán ennél egy kicsit fontosabb, hogy néha egy-egy hosszabb távú étkezésbe legyen itatva az öregedés szempontjából. Tehát
6: alvás?
5: Alvás az nagyon fontos, tehát mindenképpen oda
4: kéne. Köszönjük, itt mentünk el. Itt szaladtunk el. Igen. Itt szaladtunk el az öregedésünk.
6: 8?
5: Az is személyre szabad, hogy mennyi. Egyébként vannak olyan genetikai markerek, amik ezt meghatározzák. Tehát lehetséges, hogy valakinek egyébként elég az 5 óra alvás, vagy még kevesebb. Tehát voltak már ilyen történelmi személyiségek is. De ugye, ami nagyon fontos, hogy ez nem azért kell, hogy megtörténjen, mert hogy valamilyen tevékenységből bele vagyok szorítva, vagy nem tudok többet aludni, hanem hogy azt veszem észre, hogy ez a természetes igényem. Ilyen van. De hogyha valakinek ennél nagyobb az igénye, és nem tudja megcsinálni, akkor annak előbb-utóbb káros hatása lesz, tehát akkor mindenképpen érdemes lenne vele foglalkozni. És akkor ehhez kapcsolnak olyan dolgok, amivel ezen lehet segíteni, ami sajnos manapság nagyon nehézkes, hogy a különböző kékfényeket mondjuk este kiszűrni, hogy az olyan dolgokat nem csinálni mondjuk lefekvés előtt, amik a dopamin terméléssel kapcsolatosak, tehát különböző izgalmakkal. Ez is egyébként egy viszonylag új dolog, ezt dopamin fastingnak hívják. Tehát a különböző tevékenységek, amit nap mint nap csinálunk, közösségi médiának a követése, vagy ide kapok, oda kapok, ezt csinálok, azt csinálok. Ez mind egyfajta válasz vált ki az agyunkban, egyfajta izgalmat, amit dopamin terméléssel jellemezhetünk, de ez is egyfajta függőséghez vezet, egyfajta nyugtalansághoz, egy pszichológiai nem jól léthez, és ez különösen általános akkor, hogy a lefekvés előtt történik.
4: A nők máshogy figyeljenek az öregedésre? Tehát más, vagy ezek a receptek, ezek általában nők, férfiak nemtől függetlenek. Mint a szauna, mint a nem tudom, az esti kékfény, Jósz Lászlóval. De hogy, vagy a nőknek kifejezetten van más is, amit tudnak csinálni azért, hogy mondjuk kevésbé öregedjenek. Vagy ez nem függő, ez igazából egy általános szabály.
5: A legtöbb esetben nem nagyon választják külön a nemeket ezekbe a kutatásokba. Ez most kezdődött el, hogy különböző esetekben arra odafigyelnek. Például mondjuk, hogy a nőknek van ugye menstruációs ciklusa, és hogy egyes esetekben egy bizonyos éhezés típusok nekik nem megfelelőek, akkor, hogyha ez a ciklus nincs rendben. Tehát, hogy erre például nekik oda kell figyelni, és a nőgyógyásszal érdemes erről egyeztetni, hogy ott abban a kérdéskörben bármi probléma van.
4: Uh-huh. Marihuanáról mit mondasz a kirodalom? Kérdezi, hogy hallgatom.
5: Hát, nagyon.
6: Hogy jó, csak nem csak erre.
5: Megosztott vele a szakirodalom.
4: Igen, megosztod?
5: Az öregedéssel kapcsolatban erről nincs igazából meggyőző adat, hogy az használna.
4: Nem vizsgálták. Miért nem? De miért? Kikérem magamnak. Nem hanyagolják el a marihuánát.
7: Mert az is szürke zóna, tudod? Most itt írja egy hallgató, hogy ez a fajta étkezés, amit te mondasz, hogy akár ez az időablakos, vagy akár ez az 500 kalóriás, az nagyon ellentmond az izomépítésnek, meg az izommunkának, amit meg szintén preferáltok, hogy milyen jó, mert az egy jó stressz.
5: Ez csak látszólagosan mondaná, tehát nem mondjuk azt, hogy mondjuk kevesebb legyen a kalóriabevitel, meg azt sem mondjuk, hogy mondjuk azt a mennyiségű fehérjét, ami mondjuk az izomtömegépítéshez szükséges, ne vigyük be. Inkább az derül ki, hogy az egyfajta tévhit, hogy ahhoz, hogy valaki mondjuk izomtömeget építsen, így nem tudom, 3 óránként, vagy nem is tudom, hogy folyamatosan be kéne vinni a fehérjét, meg pláne az, hogy mondjuk kazeint kéne fogyasztani, ugyebár egy lassan lebomló fehérje típus, tehát, hogy akkor az nem fog jót tenni például a mikrobiomnak, tehát, hogy a mikrobiom tesztekben nagyon sokszor azt látjuk, hogyha valaki ilyen fajta fehérjeporokat fogyaszt, hogy akkor ott történik egy negatív irányú eltolódás. Tehát az, hogy úgy történik az izomtömegépítés, hogy folyamatosan beviszek valamilyen táplálékot, az úgy tűnik, hogy nem feltétlenül így van.
4: Ez az őrületes tejsavó, meg tejfehérjepor, ami most van ugye a hamar izomépítés, amit te is mondasz, hogy a kazein, ugye, hát ezeket nem tudjuk, milyen tejből nyerik, milyen tejsavó, milyen melléktermék, milyen kemikáliák vannak benne, milyen vegyszerek, milyen antibiotikumok, növekedéshormonok, ugye magában a tejben, amiből aztán kinyerik a fehérjepor. De ezt kutatja egyébként a szakma? Mondasz, hogy például eltolja a bélbaktérium flórát, vagy hogy tönkre teszi?
5: A bélbaktérium flórával összefüggése az viszonylag új, de nyilván egyébként a legmegosztóbb makrotápanyag típus az a fehérje az egész öregedés kutatásban. Tehát, hogy van, aki azt mondja, hogy az egészséges öregedéshez, vagy az egészséghez nagyon fontos a sok fehérje, valaki meg ennek az ellenkezőjét mondja, és mind a kettő ez nagyon jó adatokat tud társítani. Úgyhogy valószínűleg itt tényleg arról van szó, hogy egyfajta ciklikus bevitelre van szükség, tehát nem folyamatosan, de azért egy megfelelő mennyiséget be kell vinni, és megfelelő minőséget kell bevinni, tehát, hogy nagyon meg kell nézni azt, hogy mit visz be az ember. Tehát, hogyha valaki meg tudja azt csinálni, mondjuk ezt természetes formában viszi be, és nem feltétlenül mondjuk fehérjeporban, akkor talán az lesz a legjobb. Egyébként a már említett kék zónában, amit nem akartam mondani akkor, de ott például a fehérjefogyasztás az alacsony volt.
7: Kevés húst tesznek,
4: vagy kevés a fehérje.
5: Ami ellentmond például több sikeres életmód programnak, de ezzel nem akartam belemenni, mert ebben kapcsolatban elég sok a szakmai kérdés
7: is. Meg ugye az összeset, amit felsoroltunk, a szauna, a jégfürdő, a nem is tudom, miket mondtunk még el, azok nincsenek a kék zónában élő emberek életében mondjuk 100 évvel ezelőtt, ugye? Milyen érdekes?
5: Ez egy viszonylag új jelenség, hogy valaki kifejezetten erre optimalizálja magát, és a lehető legtöbbet ebből megpróbálja begyűjteni. Tehát, hogy történelmileg ez nem nagyon volt
7: igen,
5: jelen.
7: Ez náluk nem volt. Nem volt ilyesmi, stresszmentesen éltek, jól étkeztek, kevés húst tettek, melóztak. Ugye azt hiszem még itt a kékzónás helyeken az is megvan, hogy ezek hegyes vidékek. Tehát ha fölment kapálni az ember, akkor ott volt egy nagy jó stressz az életében, mire följutott.
5: Igen, ezt is kiemelném, hogy a sétának milyen fontos szerepe van. Tehát mondjuk nem feltétlenül helyettesítő már elmondottakat, de hogyha valaki mondjuk azt tudja beépíteni az életébe, hogy mondjuk tényleg az, ami viszonylag népszerű, ez a 10 000 lépés naponta, már az nagyon sokat segíthet. Egyébként már olyan kutatás is volt, hogy már 5 perc test mozgás naponta,

0: megfelelő.
1: Ugye ez a szénhidrátmentesség, ugye?
0: Szénhidrátmentesség, igen. Általában szakma azt szokta mondani, hogy ez egy nem jó dolog, de úgy tűnik, van egy bizonyos százaléka a populációnak, amiről nem tudjuk pontosan, hogy mekkora, akinek viszont jó lehet, de azért úgy általában próbáljunk arra törekedni, hogy ne legyen nagyon extrém a táplálkozás, amit csinálunk.
1: Egyébként most ez a krioszauna, ez kicsit magajellegű kérdés, de ilyen tolom, ilyen 3-4 perc, mínusz 99 fokon, de hogy az mit csinál valójában? Tudom, hogy gyulladás csökkentő, de hogy a sejtekkel, vagy a telomerekkel, az csinál valamit? Vagy mitől lassítja ennyire az öregedés? Mitől lett most ez ennyire felkapott, ez a jégfürdő? Vagy akár ezek a krioszaunák?
0: Az elsődleges hatása az a regeneráció is, illetve az idegrendszeri optimalizációhoz kötődik, tehát hogy azzal kapcsolatban pont azért, mert új, még az öregedéssel kapcsolatban kevés adat van.
1: De 2-3 perc alatt megindul valami olyan erős folyamat a szervezetben?
0: Igen, hát ugye amikor említettük a sportot, akkor ott nem is kellett hozzá 2-3 perc, hanem mondjuk egy perces nagyon aktív tevékenység, és ezt is ismételgetve már az is elég volt ahhoz, hogy bizonyos jó hatásokat beindítson, tehát hogy attól, hogy valami rövid, az nem jelenti azt, hogy akkor ne lenne hatása, vagy ne lenne pozitív hatása, de hogy azzal kapcsolatban, hogy mondjuk genetikai szinten ez hogy hat, azzal a kapcsolatban én még nem láttam adatot, és ugyebár rendszerint a genetik alapján számolják most, hogy valami az öregedésre definitíven jó hat, vagy nem. Persze ettől függetlenül lehetnek biomarkerek, amiket jó irányba tol el, és akkor azt mondhatjuk, hogy következtettünk arra, hogy akkor ez jó, de hogy ehhez azért még több adat.
1: De ez is a pozitív stressz alá tartozik, mint mondjuk a szauna.
0: Igen.
1: Aha, aminek ki kell tennie. Ki kell tenni a szervezetet. Csak hát nekünk inkább a negatív stressz van, mármint a magyar embernek. Na, sokszor.
2: Azért hozod a kis kriókamrádat, és beülünk, jó lesz.
1: Idehozod.
0: Igen, egyébként az étkezésben is nagyon sok olyan faktor van, hogyha valaki még azt el tudja kerülni, tehát hogyha beszélünk arról, hogy időzítsük az étkezést, abban is olyan sok, nevezzük stresszfaktornak van, ami megterheli a szervezetünket. Tehát nagyon sok kemikália, antibiotikum, mikroműanyag, bármi ilyesmi, hogy ezeket megpróbáljuk elkerülni, és ezek is egyébként viszonylag újak, tehát minél inkább organikusan táplálkozunk, minél inkább úgy táplálkozunk, hogy a csomagolás az rendben legyen, nem műanyagból legyen, ne...
1: Hát én napján 2-3 liter vizet iszom meg műanyagból. Tehát az edzésen azt tudom venni. Nincs üvegvíz egyszerűen sehol. Akkor én azzal ártok valójában. Tudom, erről mikroműanyagról sokat beszéltünk, de mindig lelkiismert furdásom van, de fogom a literes vizet, megiszom belőle kettőt.
0: Van azért olyan lehetőség, ahol aludomozban van, vagy üvegben van. Hogy kevés, de hogy próbáljuk ezeket megtalálni, ha csak ezt meg tudjuk tenni, de azt gondolom, hogy ez...
1: Hát csak egy percünk van, mert nem neked szól.
0: Azt gondolom, hogy ez idővel változni fog, tehát ez sokkal könnyebbé fog válni. Hogyha valaki mondjuk egy szűrőt tud betenni, és szűrt vizet tud inni, az is nagyon jó.
2: Egy literes csatos üveg, hozod magaddal, a szűrt vízzel megtöltöd, és viszed edzésre.
1: Egyébként jogos. Ennyi. Abszolút, így
2: áldozatok,
1: kellene.
2: Áldozatok, haver, áldozatok, aki örökké akar élni, nekünk jó így, nekünk jó, ti nektek.
1: Egyébként ebben van igazság, ezt kéne csinálnom. Lekapom a műanyagot, és megiszom.
0: Meg tudunk tenni, nem csak azt, hogy mit viszünk, hanem mit veszünk fel. Tehát, hogy a mikroszállásról is ugyanúgy eljuthat a...
1: Ne csináld.
0: Igen, tehát hogy erre is törekedhetünk, és erre például tudunk törekedni, hogy mondjuk minél inkább természetes anyagból készüljön az, amit viselünk.
1: Hát gyerekek, azért a lecke fel van adva. Igazából.
2: Mindennek meg akarsz felelni, az komoly kihívás.
1: Nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, gyerekek. Hát sok hosszú életet mindenkinek, tegyetek érte. Sok alternatívát, lehetőséget felsoroltunk, nyilván nem mindenki áll mindenki, vagy nem minden áll mindenki rendelkezésére, de ha ennek már egy felét, negyedét megfogadjátok, vagy elkezditek, vagy csináljátok, már lehet, hogy nyert ügyünk van. Dr. Fekete Bálinttal beszélgetünk. Köszönjük!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Jövő héten az egész ország Szeged.

0: Szeged! Sportos sulikezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
1: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
2: Nem sírok, csak az allergia.
1: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
2: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
1: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
6: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
11: MR vizsgálat Gyöngyösön gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
12: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
6: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd

0: Ben, this is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. A hagyományőrző kézművesek kiállítása mellett megnyílt a világszerte ismert Geofolk fotóművészeti tárlat is a főtéren. Dávid Botond fotóművész különleges projektje a világ népeinek hagyományos öltözeteit és kulturális sokszínűségét mutatja be. A gyűjtemény már az 5 kontinens több mint 60 országából több mint 280 nemzet és népcsoport hagyományos öltözeteit örökítette meg közel 4000 dokumentált fényképen. A tárlat egy 57 méter hosszú installáción keresztül augusztus 23-áig tekinthető meg városunkban, írja a Hevesi Hírportál. A helyi kézműves hagyományok, a közösség ereje és a népi kultúra továbbadásának fontossága került középpontba a Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás megnyitóján. A tárlat az idei városnapok méltó nyitó programja és egyben megható fűhajtás is volt a közelmúltban elhunyt Pataki Miklósné Margó, a népművészet mestere előtt, emelte ki Balogh Margó, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója. A most megnyílt beltéri tárlat a hevesi kézművesek és az a szakkör program résztvevőinek alkotásait mutatja be, írja a Hevesi Hírportál. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvé nyilvánítottak, amiket a Heves vármegyei iskolák is már megrendelhetnek az új tanévre. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardver alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás már most segítheti a pénztárgép használatra kötelezett Hevesvármegyei vállalkozásokat is. Az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-ig használhatók, de a NAV szerint érdemes időben felkészülni az átállásra. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. Napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk, reggelre a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
5: Egy kis észak-koreai kis hírecske. Mi történik Észak-Koreában? Te láttad ezt a ballonos hírt?
6: Nem. Mi ez? Nem. Észak-Koreában mi történik? Demokrácia.
5: Észak-Koreában demokrácia deficit van. Az nincs. Nem tudjuk, hogy nagyon mi van, mert nagyon zárt ország, ugye? Tehát, hogy igazából sok hír nem jut ki. Se ember nem jut ki. Senki nem jut ki, meg nagyon be se jutnak újságírók.
6: Várj, és
5: de tudjuk, hogy nem élnek jól.
6: Ha bejutnak, akkor úgy viszik őket körbe, hogy óriási, hogy csak a propagandát mutatják nekik. Tehát jó létben élő állampolgárokat mutatnak, 5 kilométerrel arrébb éhező emberek vannak. Ez szóval nagyon kemény.
5: Igen. Igen. Kemény. És ugye az van, hogy most kitalálták az észak-koreaiak, hogy ilyen zsákokban kezdik el bombázni Dél-Koreát, és kiderült, hogy a földet ért zsákokban vegyesen volt szemét, műanyagpalack, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. És figyelj, és lefotózták a dél-koreaiak, hogy megérkeznek ezek a zsákok Észak-Koreából. Na ennek vajon mi az üzenete? Itt vannak a ballonok, megjöttek, és kiderült, hogy ugye 4-4 írtam, az Észak-Korea több mint 150 fekáliával és szeméttel megkapott léggömböt küldött Dél-Korea területére.
6: Aha. Mi lehet a felirat? Mert van a léggömbökön felirat.
5: Azt
6: ezek
5: tudom
6: úgy
5: elolvasni.
6: Néznek ki gyerekek, mint ilyen nagy óvszerek, és az alján van a csomag valóban.
5: Igen.
6: Aljában van a csomag. Szerintem ez egy bizonyíték, hogy igenis mi jól élünk itt, mert vannak műanyag palackjaink, elemeink, akkumulátoraink és kakink.
5: De ezt így nem tudják hova tenni, és akkor így átrakják a másik oldalra.
6: Ahol van hely, akkor az ott azért van.
5: Igen. Azt mondja Kim Jong-un, ugye nagyon begőzölt azon, hogy Dél-Koreából néhány nap röplapokat repítettek át az északi határon, és erre lehetett a válasz a szőuli, vagyis a dél-koreai vezérkar jelentése szerint, hogy léggömbök helyi idő szerint kedd éjszaka meg is érkeztek Dél-Korea területére, különféle helyen landoltak.
6: Megvan az éjszaka.
5: Vegyes szemét, műanyagpalac, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. Elhiszed, de normálisak.
6: Megvan a, hogy hívják a nagy gyűlés, az észak-koreai diktátor, hogy összehívja a vezérkart. Uraim, ez a röplapszólás bosszúért kiált.
5: Igen.
6: Mink van?
5: Toroljuk meg.
7: Szarunk, igen. Főnök, szarunk, az van, gyerünk.
5: Dél-Koreába szokott menni így a segély, át Észak-Koreába, azt mondják. Na most ők ezt akkor visszaküldték, csak részben a maradványokat. Igen, az észak-koreai atombomba.
6: Mi van, ha rossz felől fúj a szél?
5: Akkor nem jön át.
6: És akkor várnak, addig vár, amíg nincs déli szél, ami átviszi Dél-Koreába?
5: Akkor igen, megkérdezni, hogy honnan fúj a szél. Igen, igen, az észak-koreai űrprogram. Igen.
6: Mi a baj? Hát most nyilván értjük, hogy mi a baj ezzel, de hogy tulajdonképpen ez a 150 zsák szemét, hát nem volt olyan sok, ha Magyarországon szétnézel egy ilyen szed magad szemét akcióba, sokkal többet összekaparunk, mint ők, amit most átküldtek. Hogy ez például diplomáciai fricska?
5: Szerintem igen.
6: Amikor egy ilyet, és mi a megszorulás?
5: Szerintem igen. Valamilyen röplap átmehet a Dél-Koreából, lehet, hogy akár az észak-koreai állam, vagy a vezetés ellen, vagy bármi, és akkor erre ezt visszatolták, hogy akkor ezt nektek, itt van a fricska. Hogy ne küldjetek nekünk semmit.
6: Addig igen. Jó egyébként, míg nem ballisztikus rakétát küldenek, ugye? Már nem tudjuk, hogy van-e vagy nincs, azt mondta Kim Jong-un, hogy nagyon fejlesztenek mindenféle rakéta, ezért amíg nem azt küldik, hanem egy kis kakit, én boldog vagyok.
5: Igen, igen, igen, inkább a szemét menjen légömben. Igen, ez egy jó kis történet, igen.
6: És még egy fontos dolog, hogy lehet, hogy ezt nem is egyébként a koreai vezetés, az észak-koreai vezetés találta ki, hanem ez egy új szökési módszer lesz. Most ugye azt kísérletezik ki, hogy hány kilót emel a léggömb. Emlékeztek, amikor Janit Balaton partján megröptették.
5: És röpült is.
6: És
5: röpült. Nagyon sok héliumos lufi kellett hozzá, igen. De föl tudott emelkedni, igen, a levegőben. Ugye, igen, volt egy kötél, egy vezető szár, amit nem engedtük elrepülni, de Jani fölröpült. Tehát, hogy meg tudtuk emelni. Na. Nem kevés lufi kellett hozzá.
6: Így van, tehát most ez lehet, hogy ez egy kísérlet, ugye, a helyi emberek így fognak átszökni majd Dél-Koreába. Egyelőre szeméttel próbálták meg azt kipróbálni, hogy mennyi, hány kilóra kell lefogyni ahhoz, hogy át tudj menni a lufival.
5: Igen.
6: Észak-Koreában a fogyókúra az egy ilyen népi nemzeti vonal, tehát támogatott, ugyanis nem, igen, kapsz enni.
5: Nem nagyon van mit enni. Szegényeknek. Hát azt halljuk, de valószínűleg ez igaz. Igen.
6: És akkor most zajlik a kísérlet, hogy mikor tudnak elindulni vele.
5: Na jó, de hány ilyen szomszédi viszony lehet, gyerekek, amikor így fogod és átdobod, ő visszadobja. Te átdobod, ő visszadobja. Nem?
6: Tehát, hogy az... Igen, nem a miénk, véletlen esett át.
5: Igen, hányan szenvednek a rossz szomszédi viszonyt? Észak-Korea, Dél-Korea, mint a gyerekek egyébként, nem? Két tesó, aki marja egymást. Észak-Korea, Dél-Korea. De ez a szomszédi viszony már is megvan. Hogy átdobod, átteszi, visszateszi. Nagyobbat teszel, visszateszi. Hányan küzdenek így ezáltal? Vagy ettől? Nekem mindig jó szomszédaink voltak, nem volt ilyen szomszédháborúban igazán részem, de azért ez nagyon meg tudja keseríteni.
6: Hát nálunk új kígyóson ez egy népnemzeti vonal volt egy darabig, pedig ugye rendes paraszt emberek élnek még most is ott, de volt, nekünk volt egy rokonunk, aki küzdött a szomszédjával. Igazából nem
5: voltak jobban?
6: Hát nem nagyon, de pont ez az átdobálós rész, amit nem értesz, mert hogy az egyből kiderül, hogy az nem a tiéd. Ugye? Tehát ha a szomszéd átdob valamit, amit neked nincsen egyébként, tehát
5: igen,
6: akár
5: ami
6: szemétet,
5: nem te vagy.
6: Ami nem te vagy, az egyből kiderül, hogy csak onnan jöhetett, és akkor a rokon visszadobta, a szomszéd ezen fölháborodott, hogy miért dobja vissza, és elkezdődött a beszélgetés, hogy de ez nem lehet az enyém, mert nekünk ilyen nincsen, tehát ezt te dobtad át. Nem, hiszen most dobtad át. Igen, de én azért dobtam át, mert egyszer már átdobtad.
5: Igen. Ez ilyen megállíthatatlanul mérgesedik el nagyon gyorsan, nem? Tehát, hogy ez egy rossz szomszédi viszony megindul, onnan nem nagyon van kibékülés. Vagy onnan nem nagyon van, nem is tudom, visszaút. Ha egyszer az elmérgesedik, akkor elindul az egymás könyörtelen csesztetése. Nem tudom, hogy ennek... És egyik se lesz bölcsebb, mert nem áll meg egyiknél se. Tehát az oda-vissza cseszegetés.
6: Ott kéne okosnak lenni, amikor azt mondod, hogy oké, üljünk le, ígyunk meg valamit, beszéljük át.
5: Igen,
6: mert nem szeretsz hátra vonulni, tudod? Tehát ha egy ilyen ízű buliba benne vagy, ott neked már harcállásaid vannak. Ott területvédelem van, a igen. Családod élete a tét, előbb igen. Vagy utóbb.
5: Ez vidéken van inkább, vagy Pesten szerintem agglomerációban? Vidéken? Nem, szerintem a vidéken megszokta a szomszédot az ember, nem? Tehát ott, hogy tudod, hogy ki a szomszédod, ismered, valószínűleg a szülők is együtt laktak, vagy egymás mellett. Tehát ott valahogy azt szerintem egy én ezt békésebb dolognak gondolom. Nem feltétlen?
6: Ha jóba vagy, akkor igen. De ha nem, itt is, ha jóba vagy a panel szomszédoddal, akkor tök normális a viszony.
5: Aha.
6: Itt ugye nem tudsz átdobni valamit. Itt tudod, mi megy? A folyosói adok-kapok. Tehát a közös folyosón...
5: A panelban?
6: Igen, hát az... közös folyosón meddig tart a terület, a tiéd átlógott. Most ti jártatok át előttünk sáros cipővel, és pedig én most mostam föl a folyosót. Ott inkább ilyenek vannak. A szomszédi viszony, a kerítésen való átdobálás, az meg a vidéké.
5: Amikor fogod és amikor, fogod és igen, átrakod.
6: Átlógott a gyümölcsfám, de nem szedheted le a gyümölcsöt, hiszen az az én gyümölcsöm.
5: Azek annyira pitik.
6: Igen.
5: Ez annyira
6: na,
5: piti.
6: Ezt akartam mondani, hogy az a legalja. Tehát van egy cseresznyefám, amiből három ág átlóg. Én nem tudom leszedni, mert ahhoz át kéne mennem a kertedbe, de te ne szedd le, mert az az én cseresznyefám.
5: Igen. Itt nincs érv, épés, csak háború írja valaki, aki valószínűleg...
6: Mondtam olyan, hogy lövészárkok.
5: Igen, valószínűleg itt neki ez nagyon, nagyon elmérgesedett. Igen, igen, igen. Nálunk a szomszéd letakarta a kéményt, mert felé ment a füst. Azért az milyen?
6: Hát így aztán megfulladt az egész család, mert visszajött.
5: Ez ugye letakarod a kéményt.
6: Hogy az a föl kell mászol a házamra.
5: Hát meg az letakarod, hát azért az elég veszélyes. Igen. Nálunk a szomszéd a kutyát kuláztatta mindig az ajtónk elé, összegyűjtöttem neki havi adagot zacskóba, feldobtam neki az erkére, még ő volt megsértődve. Igen, ezek a szomszédok általában nagyon önérzetesek is, nem? Tehát, hogy ez a legrosszabb egy önérzetes bosszúálló szomszéd, aki mindenért büntet és mindenért bosszút áll, igen.
6: Én a legjobb.
5: Na?
6: A szomszéd öreg lány azt mondta, hogy tőlünk mennek át hozzá a legyek, így azok a mi legyeink.
5: Na ez átok. De na, hosszú évekig élni szóval. Így, én szerintem ez pokol. Tehát egy ilyen, gondold, egy ilyen nővel élsz, aki a legyekerül, azt gondolja, hogy tőled ment. Tehát, hogy az gondold el. Hú, nekünk ilyen szomszédunk volt Diósdon, vettünk egy másik házat Török Bálinton. Mihály és Laura ott rohadnak azóta.
6: Mihály és Laura.
5: nem tudjuk, hogy kiről van szó, de nem lehetett túlságosan jó a viszony, igen. A szomszédunk elvett közel 200 négyzetméter területet tőlünk, mi vagyunk a szar szemét szomszédok, mert ügyvéddel visszaszereztük. Mi az, hogy elvett 200 négyzetmétert? Mi az, hogy egy szomszéd elvett?
6: Kerítést építesz, és egy picit arrébb húzod. Így szoktuk csinálni. Vidéken.
5: Anyukám a szomszéddal annyira összebalisztak, hogy sodrófával harcoltak egymás mellett. Ez egymás ellen esztergomban. Azt gondold el? Gondold, amikor nekiállnak már verekedni a sodrófával.
6: Két nő.
5: igen. Végén már a lépcsőházban meglátták egymást, elkezdődött a harc. Nem á. Jézus Isten. Vidéken az a baj, hogy a pesti paraszt kiköltözik vidékre, és zavarja a kakas meg az ilyenek. Na, egyébként ebben is van valami.
6: Ezzel egyet igen. Tudok érteni, hogy azért mindenkinek van a vidékről egy negédes álma.
5: Igen, egy romantikus álom, ami nem úgy van.
6: Így van, hogy gyönyörű kerted van, de ehhez semmit nem kell csinálni, mert az magától úgy van, minden reggel csönd van és nyugalom, nincs flex, nincs fűrész, nincs fűnyíró, nincs kakas. És amikor kiköltözik valaki vidékre, akkor szembesül, hogy ez nem így van. És innentől kezdve jön a szomszéddal való vitatkozás, igen. És a szomszéd mondja,
5: hogy hangos a kakas.
6: Hogy oké, én meg itt élek 50 éve, és azóta van kakasunk. Nem igen. Ugyanaz, mert néha lesz belőle egy jó pörkölt, de változó kakas, de a kakas az ilyen, az reggel kukorékon.
5: Igen. Nagyapám átment a szomszédhoz panaszkodni, hogy talált a veteményesben egy negyed téglát, ő dobhatta át. Honnan tudja, kérdezi a szomszéd, onnan, hogy tegnap előtt én dobtam át, mert a tied, a veje volt. Panelban a fenti szomszédra riasztó pisztolyjal lövök a nappaliban. Ez tényleg a pokol. Jézus, atya úristen. Nagymamám egy közös portál lakott egy másik öreg asszonya, volt egy macska, aki mindenkinél evett. Volt, amikor elpusztult a macska, egymás ajtaja elé dobálták két napig, hogy a tied, nem a tied, nem a tied. Érted? A halott macskát dobálták egymásnak. Nálunk a szomszédunk megette a kutyánkat.
6: Nem már!
5: Hívd fel Anna!
6: Nem hiszem el.
5: Azt mondja már el nekünk. Persze, megette a kutyát, nyilván megette a kutyát. Azt, hogy eltette rából, oké. Vagy eltüntette, oké. Honnan tudod, hogy megette?
6: Mert az elmondta, volt a terv, hogy megette. Hogy úgy eszi, hogy úgy tünteti el, hogy meg is eszi.
5: De nézzük, próbáljuk meg hát, ha elmondja. Ki eszik kutyát? Az idegesít egy kutya, akkor megeszed. Hát maximum elteszed lábalól.
6: Lehet, hogy kínai volt.
5: Nem eszed meg. Ez még lehet, hogy kínai volt, igen. Az én szomszédom autógumikat tett ki a kocsi mögé, telepakolt a téglával, hogyha tolatok, kitörje az össze az autómat. Bosszúból mesztelen csigákat dobálok át hozzá.
6: És micsoda szellemi energia van ezekben.
5: De ugye, nagyon borzasztó, hogy ilyen. Hatalmas diófa zavarta a szomszédot, mert átlógott, ő nem fog levelet szedni, tőből kivágatta. De akkor az azt jelenti, hogy a tetelkeden kivágatta
6: nem
5: a fát.
6: Nem vágathatsz ki
5: a szomszéd. Az hogyan? A szomszédunk olajjal, motorolajjal öntötte le az utcát előttünk, hogy ne poroljunk. Az milyen dolog.
6: És micsoda környezet.
5: Milyen emberek vannak.
6: Sima följelentés, gyerekek.
5: Milyen emberek vannak, atyaisten. Hétvégi telkünknél a szomszéd a levágott gazt állandóan átdobta, megelégeltük, mert 20 deka élesztő ment az emésztőjébe. Intéztünk neki egy fürdőfelújítást. Az tönkre teszi?
6: Hát visszanyomja persze az emésztő gödörből, ugye az elkezd dolgozni az élesztő.
5: Tényleg? Halló, jó reggelt!
8: Halló, sziasztok!
5: Hello, hogy hívnak?
8: Hello!
6: Hello, Krisztián! Csak úgy, úgy az ország részt körülbelül lőjük be, hogy hol történt az eset.
8: Hát Feri, nem kell mondom, ez Alföldön történt.
5: Alföldön.
8: Nem volt kérdés.
6: Jó, de hát mondom azért mégiscsak. Jó, Észak-Alföld vagy dél?
8: Szolnoktól nem messze, okay. Marfű környéke.
6: Marfű környék.
5: Jó, ez egy elmérgesedett szomszédi viszony volt?
8: Igazából nem, mi egymás jobban voltunk, csak hát nem nagyon volt pénzük, valószínű. És így egyik reggel arra mentünk ki, hogy hát nincs meg a kutya. Kerestük mindenhol, és a öcsém átterett látni hozzájuk, és ott átlátott, és hát mondta át, hogy megtalálta a kutyát. Mi ennek örültünk első körbe, de utána láttuk, hogy fel van téve száradni neki a bundája.
5: Jaj, ne! Mi az, hogy fel van téve? Mi kihámozták a kutyát? Német kutya volt.
8: Igen, ez egy nagy kutya volt, és ott volt feltéve a bundája, és hát ő meg ott főtt egy bográcsba.
5: Ne csináld, Jézus Mária! De milyen szomszédod volt? Mi az, hogy megfőzött egy német juhász kutyát? Azért ezt nem szokták, hát, vagy legalábbis nem tudom, hát legalábbis azért nem egy bevett dolog.
6: A bundáját el tudod adni farkasnak, ugye?
8: Nem, ő után azt ő hordta.
5: Jaj, ne! És akkor mindig láttad, hogy jön buksi, egy kabátnak álcázva? Ne csináld!
8: Téli időszak volt, és gondolom, hogy se ételem volt neki, se ruhájuk, és így mi megoldották a kutyánkkal.
5: És akkor kiment a rokonod, és látta, hogy ott bográcsban, ott az öcsét, ott fő a kutya bográcsban?
8: Igen, és ott volt mellette sajnos a, mert ugye azt gondolom nem főtt meg, hát a feje letéve.
5: Ja, Istenem, ez nagyon kemény.
6: Igen. Hú, szerencsétlen kutya. Hogy buksi, hogy örülné ezeknek a csontoknak?
8: Bobby-nak hívták szerencsétlen, de hogy befejezte a pályafutását.
6: Igen. Mit mondtatok, hogy mi, de beszéltetek erről, hogy szomszéd? Hát azért ez...
8: Hát
6: kutya...
8: utána megbeszéltük, de az nem publikus, mert nem volt szép a sztori vége. De utána igen, utána azért átbeszéltük, hogy ezt még egyszer nem kéne.
5: Átbeszéltétek, értem ezt.
8: Nem volt kutyánk, utána már nem mehetünk kutyát vinni, mert veszélyes környéken laktunk.
5: Azt mondom, ezért ez kemény az ilyen szomszédi viszonya. Nem is nagyon tudsz mit csinálni, ő se akar költözni, te se akarsz költözni, de azt még azt is el tudja rontani, hogy a kertbe legyen kedved kimenni. Szóval, hogy ezért ez így kemény ebben a formában.
8: Ez egy, igen.
5: Azóta is ott vagytok, vagy egymás mellett vagytok azóta is, vagy eljöttetek?
8: Nem, ez már régen volt, ez 2000-ben történt, én azóta külföldön él, a családom van, ez még akkor történt, ez 24 évvel.
6: Jó, de nagy kérdés, de kutyád is van?
8: Macskánk van.
6: Macska.
8: De az csak bent. Azóta csak bent megyük tartani az állatokat, akik nem, mert mit lehet tudni, látjátok.
5: Igen, kicsit ilyen Hannibal Lecteres, de ebédre nem hívott meg a kutyából. Tehát az írja valaki, az lett volna durva a szomszéd, hogy meg is hív. Igen, kóstolottad.
8: Nem, hál' Isten. De ez megtörtént, szóval mindenki vigyázzon a kutyájára.
5: Simán el kicsit lehetünk képzelni. Tehát ebben csak megdöbbentő a történet, de nem hihetetlen. Szóval meg ahogy elmondod, én azt gondolom, hogy ez igaz.
8: Főleg az Alföldön nem. Igen.
5: Igen.
6: Jó, most ne sározzuk be az alföldieket, hogy állandóan megeszik a szomszéd kutyáját. Rendesen sertésből szoktunk olvaszt
8: csinálni. De néha előfordul.
5: Mi mérgesedett el ennyire egy viszony, mikor már szomszéd megeszi a kutyádat? Tehát az mi tud ennyire elmérgesedni? Akkor ez egy hosszú távú szomszédvita volt, gondolom, nem?
8: Igazából jó, nem volt semmi gond köztünk, megkérdeztük, hogy miért csinálta, és azt mondta, mert ugatott.
5: Hogy ez volt a magyarázat arra, hogy megette a
8: kutyát?
6: Mit csináljon?
8: Kutya, mondtam neki.
6: Igen, nyávogni nem tud szegény.
5: De nem jelezte, nem jött át, nem szólt, hogy legyen csendesebb a kutya, egyszer csak rotyogott a bográcsban a német juhász.
8: Igen, átjött és átvitték láncot, de utána legalább visszaadták a láncot. Csak már nem volt rajta kutya.
6: Nem áll.
5: Azt a mindenségét.
6: Az a mekkora sutyóság, hogy a láncot vissza.
5: Nagyon kemény.
6: Hát legalább ne szóltak volna.
5: Igen. Mennyi időt éltetek utána még egymás mellett? Tehát ez még meddig tartott ez a szomszédi viszony?
8: Aztán még 2 évet.
5: Két éve. De nem tűnt el semmi, nem történt semmi, tehát utána ez úgymond idézőesen
8: rendeződött. Nem volt állatunk több, nem mehetünk tartani. Igazság szerint.
5: Azt a mindenségét neki. Azért ez kemény.
8: Megtörtént teljes mértékben.
5: Én elhiszem, abszolút.
6: És egy feljelentést nem adtál be a rendőrségre? Hát figyelj, az állatkínzás. Nem is kicsi.
8: Igen, persze állatkínzás, de ők egy elég ilyen furcsa család voltak, ilyen nagyon balhés család voltak.
5: Meg. Ja, nem akartátok elmérgesteni
8: még jobban. Nem akartunk még jobban belevinni.
5: Hát igen, egyébként meg az ember fél, vagy sokan vannak, vagy... Többen vannak, vagy igen, akkor azért...
8: Kisgyerek volt a háznál, nálunk is ilyen öcsém, mi pici volt, nem mertünk belemenni jobban, de utána ilyen nem történt, mert nem volt több állatunk.
5: Azt a mindenki.
8: Fokkal nem tartottunk, tényleg.
5: Na jó, hát köszi, hogy elmondtad, azért ez egészen megkövet. SMS-ben ugye beolvastuk, csak azért hívtunk föl, mert ezt mi sem akartuk elhinni, hogy el tud mérgesedni hát, szomszéd viszony, de hogy valaki a bográcsba teszi a másik kutyát, azért ez egészen szürreális.
8: Valaki elmesél, és ezt én nem látom, azt mondom, hogy hazudik, de az abszolút megtörtént.
5: Igen. Tényleg. Kemény. Jó van, de most nyugi van, körülöttetek.
8: Persze, most már kívánja külföld, na, itt a szerencsére nem annyira vannak ilyenfajta.
5: De nem emiatt mentél külföldre, hanem ott laktok, vagy ott éltek?
8: Southampton szílekünk, igen, Londontól nem messze.
5: Uh-huh. Igen. És milyenek a londoni szomszédok? Nyugisak? Nem esznek kutyát?
8: Köszönöznek el mellettünk lévő szomszédok, de...
6: Megettük a kutyájukat.
5: Igen, nem szeretik, hogy azt mondta, mi is megesszük a kutyájukat.
8: És az is ugat, szóval veszélyben van. Azok azért mennek el. De nem, szóval itt minden okés. Minden oké.
5: Na jól van. Köszi, hogy elmondtad, kemény.
8: Igazán is mit. Ciao. Tényleg az. Sziasztok.
5: Hello.
6: Nem egyedülé az eset.
5: Görcsben van a gyomorom a sztori hallatán, írja valaki.
6: Hát gyerekek ez.
5: Én szerintem ez nem egy egyedi eset. Szóval az van, hogy simán eltom.
6: Jönnek az eset,
5: simán eltom. A gyerekek, annyian sztori van, ami el se jut, meg azt gondoljuk persze itt Budapest, hogy jaj, ne viccelj, már túlzás, meg hazudik. Simán el tudom képzelni, hogy kimész, és ott van a kutyát bográcsba, és megnyúzták, és ez egy teljesen hétköznapi dolog, sajnos. Durva, de hogy ez csak így nekünk
9: kemény. Agató rá is fűzött erre. Szereted a Bobit? Szedjél még!
5: Én vagyok, ha izé
6: az érzéketlen tahó.
5: Jó, hallgató küldte.
9: Hallgató!
5: Szedem Bobit.
9: Szedjél még!
5: Jó, muszáj ezt a sztorit valahogy oldani egy kicsit. Na. Szereted a Bobit? Igen, akkor még egy tányérra.
6: Nokedli hozzá, savanyú?
5: Gyerekek, nagyon kemény. Igen. Finom is az a bundás kenyér, írja valaki. Na jó, álljatok le, légy. Nem tudjuk folytatni.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. A hagyományőrző kézművesek kiállítása mellett megnyílt a világszerte ismert Geofolk fotoművészeti tárlat is a főtéren. Dávid Botond fotoművész különleges projektje a világ népeinek hagyományos öltözeteit és kulturális sokszínűségét mutatja be. A gyűjtemény mára az 5 kontinens több mint 60 országából, több mint 280 nemzet és népcsoport hagyományos öltözeteit örökítette meg, közel 4000 dokumentált fényképen. A tárlat egy 57 méter hosszú installáción keresztül augusztus 23-áig tekinthető meg városunkban, írja a Hevesi Hírportál. A helyi kézműves hagyományok, a közösség ereje és a népi kultúra továbbadásának fontossága került középpontba a Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás megnyitóján. A tárlat az idei városnapok méltó nyitó programja és egyben megható fűhajtás is volt. A közelmúltban elhunyt Pataki Miklósné Margó, a népművészet mestere előtt, emelte ki Balogh Margó, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója. A most megnyílt beltéri tárlat a hevesi kézművesek és az a szakkör program résztvevőinek alkotásait mutatja be, írja a Hevesi Hírportál. Jóha tudják a heves vármegyeiek is, hogy a hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Jóha tudják a heves vármegyeiek is, hogy fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és 3 velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Jelenleg Magyarország teljes területén, így itt Heves vármegyében is jelen van a betegség. A hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. Napközben a hosszabb, röviden napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, reggelre a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok!
3: Mentális próbatétel, ami bejárta az egész világot, és mindenki ezen gondolkozik, máshogy reagálnak rá országok, nem fejtörő, tehát nem kell semmit megfejteni. Egy élethelyzetet képzel el ez a dolog, ez a kísérlet. Képzeld el, hogy állsz egy parton. A vízben 3 nő fuldoklik, nem baj, ha nincs 3 nő az életedben. Nem...
4: Ez jó lesz ez.
5: Igen, fuldoklik 3 nő. Igen.
3: Nem baj, ha nincs gyereked, de képzeld oda, hogy van gyereked. Ugyanis azt mondja ez a kísérlet, hogy nem ismeretlenek ez, hanem az édesanyád van ott, ugye, ha nem él, de képzeljük bele, a feleséged, vagy barátnőd, vagy tehát a párkapcsolatod, és a lányod.
4: Ez a 3 ember ott van bent a vízben.
3: És mindenki fuldoklik.
4: És mindenki fuldoklik.
3: Mindenki meg fog halni, mert nem tudnak úszni. Kit mentesz ki? Ez tulajdonképpen egy fejtörő, egy gondolatkísérlet helyes válasz nélkül. Mert ez megvizsgálja a házasságodat, ez megvizsgálja a szüleidhez fűződő viszonyodat, ez megvizsgálja, hogy gondolkozol, megvizsgálja, hogy kinek vagy hálás, meg kell mentened, mit érzel a szüleid iránt.
5: Hát a mamát elengedem.
3: Mamát elengeded?
5: Mama 88.
3: Igen?
5: Ő maga is már úgy gondolja, hogy ez elég volt neki, és sok volt, de szerencsére nincsenek öngyilkos szándékai. Tehát... Mama, bocs, szeretlek nagyon, de nem te leszel az első.
3: De mama megy.
5: És itt jön az igazi dilemma, gyerekek, béka, avagy panna. Mert én ugye, ha önző vagyok, a saját életemet nézem, akkor a béka. Viszont ha azt nézem, hogy a panna előtt meg még mennyi minden van, és milyen csodát csináltunk a békával mi magunk, akkor a panna. De döntenem kell.
3: Egyedül leszel a szár ott az estéken, érted? Panna megköszöni, elmegy, el, az köszi a pajzs, beszélj, repülőt Spanyolországba, te meg ott vagy egyedül.
5: Hálátlan! Hogy téged választottalak
3: volna. Szerelmes lesz, elmegy, és te meg ott ülsz egyedül, hogy megmented a lányod, de tökre egyedül maradtál.
4: Hát a ti szerelmetek volt egyébként előbb.
5: Igen, ugye, igen,
4: csak
5: igen.
4: Megérkezett ebbe a történetbe.
5: Persze, ő jött meg, és mi kapcsolódtunk, és a jobban érzelmi szerintem a feleségeddel való kapcsolódás, mint aztán a gyerekeddel.
3: És tovább lehet vinni ezt a gondolatot? Mert ugye, hogyha mondjuk azt mondod, hogy a feleséged, és tovább görgeted a dolgot, de ez már nincs benne a gondolatkísérletben, nem kell levezetni. A feleséged, de milyen nemű kapcsolatot élsz meg, vagy a pároddal utána, aki azt mondja majd neked, de ez már nincs benne a kísérletben, tehát nem kell ezt így tovább pörgetni. De valószínűleg az, a racionalitás azt mondja, hogy te kihozod a feleségedet, aki azt mondja, hogy köszi, hogy megmentettél, de miért én is, miért nem ő. Nektek valószínűleg lehet, hogy tönkre megy a kapcsolatotok, hibáztatni fogja magát is, hogy életben maradt és kiváltotta a gyerekét, meg téged is, hogy nem a gyereket mentetted. Uf. Na jó, de ez már a következő lépcsőben, nem kell belegondolni, de egyébként valószínűleg ez a dramaturgiája, a logikája ennek, hogy a feleségedet egész életedben hallgatod, hogy miért engem és miért nem őt, és hogy tehetél ilyet, és érted? Na mindegy, oké, de hogy ez már nincs benne, tehát nem így kell levezetni.
5: De engem hibáztatok már a Béka. Panna, te jössz, akkor téged hozlak ki.
3: Tehát hozod a gyereket.
5: Én a gyereket hozom az ő jövője miatt.
4: Tök fura, hogy lehet más konklúzióra jutni.
3: Tehát neked egyértelmű.
4: Nekem egyértelmű, én a fiamet hoznám.
3: Na most a nyugati országokban, tehát németül, hát te teljesen egyértelmű.
5: Saját magát meg a mamát.
3: Mama.
5: Hát neked köszönhetek
3: mindent. Ne, kérdés nélkül a gyerek. Ilyen helyzetben a gyerek. Nekünk Európában egyértelmű a gyerek. Jön akkor a kínai és az iszlám világ. Ott az jött ki, hogy ne feledd el, hogy kiadott neked életet. Nem a gyerek. Jó. És nem a feleség. Milyen érdekes, nem?
4: És hol van a feleség?
5: Hol mentik
4: először az asszony? Igen. Van olyan térség?
3: Na, Latin Amerika, ugye a latin kultúrában nagyon érdekes, ez akár Brazília, vagy Spanyolország, Argentína. Azt mentem, akit a legjobban szeretek.
4: Tehát?
3: Nagyon sok hely.
4: Vagyis?
3: A partnerség az család alapja. Kapcsolat a házastársak között az élet fundamentuma, ami azt jelenti, hogy jó a gyerek és jó a jövőbeli, de nekem a kapcsolat a legfontosabb, amiben vagyok. Ők azt mondják, hogy gyereket lehet szülni, de feleséget nem. Nem észbeli döntést hozok, hanem szívbeli döntés, és ott 80%-ban azt mondták, hogy a feleség, a házastárs. Őt hozom.
5: Béka, lehet, hogy mégis.
3: Őt hozom. Érted? Valaki lemond a gyerekéről. Egy egész nem világrész, vagy földrész, vagy... Ugye itt nyilván a szociális különbségek, a kulturális különbségek tök máshogy gondolkodnak.
4: Isten, Mexikó partnerjának ezek szerint nem fulladnék tűzbe, talán.
3: Igen. És akkor megnézzük a magyarokat külön, ugye azt mondják, hogy tipikus európaiként viselkedtünk.
4: Azt mondja, kapálozzá!
5: Na mindegy!
3: Úszta, se tanultál meg, gyere Lajos, együnk valamit.
4: Ezért fizettünk.
3: Igen, ezért fizettem neked, hagytak mind a hármat megdögleni.
5: Ezért jöttünk, kirándulni
4: a teget a kezemben.
3: A magyarok nagyon érdekesen válaszoltak Európában egyedül, mindhármukat hagyták megdögleni.
5: És elmentek pálinkázni.
3: Hogy miért a Gyurcsány jobb volt.
4: Felvettük a csokkot.
3: Felvettük a csokkot a Tarlós idejében, ilyen kérdések nem voltak, aztán elmentek, ettek valamit, furák ezek a magyarok. Tipikus európai képviselkednek, leggyakrabban a gyereküket választották, tehát ugyanez a szocializáltság, meg kulturális, mint Amerika, vagy Dél-Nyugat-Európa, meg Európa. Megszólalt azért néhány válaszban a lelkiismeret, hogy mi lesz a mamával. Tehát, hogy azért bejátszott az anyánk egy kicsit. A európaiak fel sem tettek ilyen kérdést. A magyarok megemlítették néhányszor a szüleiket.
5: Már itt még van becsület. Ugulás. Ez nem mocskó. Itt még szeretjük az anyánkat.
3: Tehát, hogy létezik egy egyetemes erkölcsi szabályrendszer nálunk, ahol azt mondták, hogy igen, a lelkiismeret azért nem utasítások alapján ítélünk, de valóban a gyereket mondtuk mi is, tehát ugyanaz a fajta kulturális háttér van, hogy hozzuk a gyereket.
4: Jó, az a kérdésem, nem? Hogy kerül egy vízbe a mama, a feleség és a gyerek?
3: Honnan volt rá pénz, hogy ezek együtt fűzenek? Milyen víz az, hogy sosem megyek el nyaralni így a családommal, akinek erre van pénze, rohadjon meg. Válaszoltam magyarul.
4: Azokat a szakosokat is elsodott a víz.
3: De ezért ez milyen érdekes, tehát, hogy maga a kultúra hogy programozza a viselkedést. Mm-hmm. Maga az, hogy te hogy vagy szocializálva, milyen evolúciós háttered van, miből jöttél, az teljesen máshogy döntesz ahhoz képest, hogy hol élsz, nem? És hogy az értékrendszerek is mennyire különbözőek.
5: És az is tökre támadhatatlan. A más
3: és érted az értékrendszert.
5: Igen. Érted a kínaiakat, hogy azt mondja, hogy a szülő iránti tisztelet mindent visz, anya jön, kész. A többiek, hello.
3: Igen,
5: nagyon,
3: abszolút.
5: Nagyon izgi.
3: Jött egy-két pár SMS, ezért vicces. Azt menteném, aki jobban főz, írja valaki. ez is egy érdekes gondolkodás. Én az anyámat menteném, mert úgy kurnám magát azon az asszony, hogy kimenteni a gyereket. Tehát valószínű az anyára néznék, igen. Ahogy nézem a családom, én inkább a szomszéd feleségét menteném, és bontanék egy sört. Kimented a mamát, aztán közben véletlenül sikerül kiúszni az asszonynak is. Azért az úgy kemény. Ikreim vannak, egyszerre lehet kettőt?
5: Az már, és mi van, ha...
3: Na, és akkor itt lehet árnyalni a kérdést.
5: Igen, hogy mondjuk a feleséged van bent, meg a két gyerek. Feleséged van bent, egy gyerek és az ikerpár.
3: Ez mind csak egy gondolatkísérlet, föltelted, hogyha a két gyereket fuldoklik.
4: Fiúgyerek? Vagy lánygyerek?
3: Fiúgyerek vagy lánygyerek? Ugye szólhat úgyis a kérdés, hogy két gyereked van, vizsgáld meg ezt az életet. Ezért jók a gondolatkísérletek, nincs racionalitása, nincs valóság alapja, nem történik ez meg. Ez hipotetikus, ezt csak felteszed magadnak. Hogy akinek több gyereke van, mondjuk 2-3, bent van mindegyik gyerek a vízbe. Na, ugye? Szóval, hogy, és akkor ott megvizsgálhatod magad, megnézheted, hogy jobb valamilyen mélyebb érzelmi szál fűz az egyik gyerekhez, rájöhetsz, hogy gondolkozhatsz, hogy miért szeretem jobban.
4: És utána elszigyeled magad.
3: És lehet, hogy elszigyeled magad, lehet, hogy el se gondolod, vagy el se mondod senkinek, de lefuttatható a gondolat, hogy csak több gyereked van, és ott vannak a vízben, ugyanez a kérdés. Van-e olyan, hogy kedvenc gyerek? Van-e olyan, hogy az egyiket egy kicsit jobban szereted? Jobb a kapcsolatotok, mélyebb a viszonyotok, konfliktusmentesebb, könnyebb vele együtt élni kamaszként. Mit tudom én? Hát annyi szempont van, megvizsgálható a dolog. Megvizsgálható
5: melyik
3: a dolog.
5: Hajlamosabb a megbocsátásra? De most tényleg.
3: Ez is egy jó kérdés. Ki hogy jön ki majd a vízből?
5: Juli is bedobta, hogy ha kimented a párodat, akkor lehet, hogy tönkre megy a kapcsolatotok, ugye, amiatt, hogy ő azt mondja, hogy miért nem a gyereket mentetted. Melyik gyereked az, amíg fel tudja dolgozni talán könnyebben azt, hogy őt választottad?
3: Az is igaz,
5: az
3: igen.
5: Is egy nagyon kemény.
3: Igen, az már nem a teszt része, de hogy ennek mi a folytatása, igen.
4: Melyik
3: mi a folytatása?
4: Idősek otthonát.
3: Melyikben
4: van több potenciál?
3: Melyik gyerek szeret jobban, igen. Olyan teszt nincs, hogy az anyós, a feleség, és mellettük egy hattyú úszik, csak azért, mert szívesen tartanék hattyút. Márton egy nagyon boldog házas. Igen. Azt mondja, hogy úszik a Magyar Péter Kövér Lajos Schmidt Mária. Igen, Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, Mészáros Lőrinc, Mészáros mentén, ki tudja fizetni a mentést, írja valaki.
4: Tessék, jó kérdés. Gyoko, Nadal vagy Federer?
3: Hogy kit mentenék? Hát ezért egy kicsit hagynám őket huldokolni. Abban már könyörögjetek. A legtöbb Grand Slam.
4: Miért éri ez
3: hozzám
4: meg
3: a leginkább a kedvenc. Nadal, aki hozzá úgyse fulladna meg, mert viszi a vére, és valahogy kiúszna. Nadal, azt hiszem, te úgyis kiúszol. Hát spanyol vagy, láttalak már egy csomószor. Verthelyzetben fölállsz. Igen. Ja, Istenem. Szóval, hogy érdekes, tök érdekes, hogy mindenki máshogy gondolkozik. Amennyiben a matek, fizika és a szemét irodalom tanárom van a vízben, nem sajnálom, de nem tudok úszni.
4: Stephen Hawking, Schumacher vagy Queen?
3: A Queenből, a Freddy?
4: Freddy.
3: Ja, egyértelműen Freddy.
4: Igen?
3: Persze. Schumacher egyáltalán nem érdekel, sajnálom, hogy beteg gyógyuljon meg.
5: De nem, ott nem beteg, hiszen úszni ment.
3: Stephen Hawking nekem is adott, tehát, hogy nagyon érdekes dolgokat olvasol azért tőle, jó, de egyértelmű, hogy a Freddy-t menteném. Énekeljen még. Stephen Hawkingot hoznád? Igen. De már mindent elmondott, amit tudni kell a fekete lyukakról. Freddy még talán írna egy két újságot. Hülyék vagytok, kockáztassam a drága életem? Na, még mit nem kieveznék a partra, igen. Szóval izgalmas, tök érdekes. És szeretem az ilyen gondolatkísérleteket, vagy az ilyen kis, játszunk el a gondolattal, és hogy tényleg mennyire más a kulturális beállítottság, nem? Hogy tök más, hogy Ázsia, tök más, Latin Amerika, teljesen más, hogy gondolkodnak. Az európai azt mondja, hogy de hogy is, hát az anyám 70 éves, 80 éves, 65, meg volt neki minden, unokázó gyerekezett, rá nem vár több, míg azt mondja az ázsiai, hogy no way, csak ő, senki más
5: ő
3: nem számít.
5: Ő adta az életedet.
3: Ő adta az életemet, vegyük ki a vízből a szülőt, mert hogy egyértelmű, hogy neki köszönhetünk minden. Arccal a szülő felé, gyerek majd még lesz, feleséget találunk.
4: Tök az jó, más. Hogy ilyen szituációban engem a beleim fenntartanának. Úsznék, mint egy bója.
3: Úsznál. Igen.
5: Csak az, hogy lefordulós bója, tudod. Csak a fenekedőre
4: kint. Odafele úton belefulladnék, valószínűleg engem nem kellene menteni.
3: Totorina, Szávorina vagy Giovanni Rina, na, tessék, ugye? Ronaldo, Messi, Szoboszlai, kit hozná ki?
4: Ronaldo, Messi, Szoboszlai.
3: Ronaldo, Messi, Szoboszlai.
4: Hát a Szoboszlait.
3: Szoboszlait hoznád?
4: Hát azért, hogy igen.
3: Te is a Szoboszlait hoznád?
5: Hát a mi fiunk még fiatal.
3: Én nem mondom semmit, mert abban holnap cikk lesz. Én kussolok rólam, most egy hétig nem írtok semmit, én nem szólalok meg ebbe a kérdésbe, csak csodálkozom. Tényleg a Szoboszlai? Sebestyén Balázs elgondolkozott azon, hogy Szoboszlait hoznák ki a műsorvezető társai a vízbe. Mit jelentett? Sose békülnek ki. elharapozott az utána. Hagynál megfulladni Szoboszlait, Sebestyén Balázs. Nem, csak visszakérdeztem, hogy
4: Sebestyén Balázs Szoboszlai halálát kívánja.
3: Igen. Sebestyén Balázs őszintén elmondta, hogy dögöljön meg a vízbe Szoboszlai. Én állok a parton, és Feri, Juli, Zsül fuldoklik. Na, hát, az is egy érdekes dolog.
5: De érdekes, így állná. Ezek nem tudnak úszni.
3: Hát ez egy jó kérdés.
4: Tudod, mi lenne?
3: Egyébként.
4: Elővennéd a telefonodat és selfie-zni.
5: Milyen boldogan úszkálnak.
3: Oda nézzetek, hogy úsznak. Nem fuldokolnak. Nem fuldokolnak. Hát ez egy nehéz kérdés egyébként. Mert te tudod, hogy kit hozná? Tehát Feri, nem tudom. Feri,
5: el tudsz valakivel menni motorozni, ha én nem vagyok?
3: Hát egyébként igen. Na, de kivel beszélem meg a mélyebb lelki
5: dolgokat? Ó, ez igaz.
3: Ezért hagynám Zsült meghalni. Ez teljesen egyértelmű, Zsül halott vagy. Azonnal tudtam, hogy én ezt tudtam. Zsül, van egy szomorú hírem, te belefulladtál a vízbe, ez egész biztos. Te biztos, hogy halott vagy.
4: De az lenne, hogy elindulnál életem, és azt mondanám, ne engem, őket ment.
3: Igen, az a baj, hogy te önfulladást végeztél, tényleg. Csak hogy ne kelljen azzal a tudattal érni, hogy egyébként másik két ember meghalt, tehát mire odaérnék, megfullasztanád azt magad. Én nem akarok élni, ne vigyél ki, és lehúzzál engem is a vízre. Valószínűleg a téged mentenének, mind a ketten megfulladnánk. Úgy kapaszkodnánk.
4: Mindig magad a pikézsiát.
3: Marad a Feri, meg hát azért ott azért tudunk egy kicsit motorozni.
4: De a Feri lehúzna.
3: De a Feri, igen.
5: Hogy húzná?
4: Pánikba lennél.
5: Igen?
4: Lenyomnál.
5: Nem az a tiéd, ez a szerep, tudod?
3: Egyébként azt húznám ki, aki nem ölne meg. Tehát, hogy én nekem ez nem egy érzelmi kérdés. Én este lángost akarok enni, és el akarok menni a kedvenc csárdámba enni.
5: Ki van fizetve az utazás?
3: Ki van fizetve az utazás? Döntsétek el, hogy ki, hogy fuldoklik.
4: A Zsül csak a hátára fordulna, és kivitetné magát a hullámba.
3: Akit látom, hogy közel van a parthoz, és tudnék vele üvölteni, tedd már le a lábad, leér a lábad, azt kimentem, de magad darántasz, akkor...
5: Kit hozol ki? Tamara, Klaudia vagy Punci Imréné?
3: Punci Imrénét hozom, teljesen egyértelmű. Igen. Bocskor Gábor, Lovász Laci, Vágó Piros, tessék, kit hozol ki a vízből? Pirost?
4: Pirost hozom.
3: Pirost hozod?
5: Én is.
3: Mind a ketten?
5: Aga.
3: Piros hozzátok?
5: Piros, hát persze.
4: Te miért, te kit?
3: Hát tudom, hogy kit nem.
5: De megírják,
3: tehát... De megírják, sorok, mert nem akarom megölni Lovász Lászlót adásban. Hiszen bántották őt eleget 6 éven keresztül. Tehát, hogy ez is egy nagyon nagy kérdés. Na tessék is, te kit hozol ki? Tehát mi hárman elmenjünk szapozni, Eszter vesz egy nagy levegőt, megbillen a száp. Jó? Én azt mondom, oda néz, mi történik, hátul ülök, Feri bebucskázik jobbra,
4: okay.
3: És én is ott vagyok. Őtök őszintén, én nem sértődöm meg. Te akit van?
5: Én egy kicsit igen.
3: Te aki, kit hoznál ki? Ez lehet racionális, hogy kivel folytatódik tovább a műsor.
5: Ugye, nem akarok
4: érvelni.
3: Ez lehet érzelmi, hogy figyelj, csajok vagyunk, nekem az Eszter, én az Esztert hoznám. Ha lehet az, hogy figyelj, hoznám a Ferit. Te csak tökre érdekel, nincs. Ez egy gondolatkísérlet. Hát valószínűleg vége a műsornak. Tehát azért, ha meghal valamelyikötök egy szapon, nem tudom, mondjuk. Mondjuk kiveszek egy napot, utána tudnám folytatni.
5: Rajta.
3: Nem a szerdát kivenném. Szerintem csütörtökön tudnék műsort csinálni.
4: Azon gondolkodok, hogy melyik hozzátartozó bosszúja lenne a halattomosabb. Esztert menteném.
3: Esztert menteném?
4: Igen.
3: Tök jó. Ő tök őszinte. Esztert hoznád.
4: Esztert hoznám. Ha ki tudnám húznám, akkor Esztert húznám.
3: Nem, a gondolat kísérletek, ez már nem rész egyébként. Hátul hoznád, vagy hasonhoznád az óriást. Hogy úsznak ki a vízből. Tehát az Esztert hoznád.
4: Igen.
3: Tök jó.
4: Igen.
3: Miért hagytál meghalni? Azért ez kicsit fájam.
5: Hát akkor ez most mínusz 50%.
3: Tényleg. Oké, azt mondja, hogy Trump, Putin, Kim Jong-un, tessék, ki van a legnagyobb veszély a világra, kit hozol ki?
5: Hát akkor
3: vagy kit hadsz meghalni?
5: Hát akkor még mindig Trumpot hozott ki.
3: Tehát Putin és Kim Jong-un veszélyesebb lehet, ha eldurran.
4: Igen.
3: Aha. Tehát éljen az, aki talán a legkevésbé veszélyes.
5: Hát itt ez a döntés.
3: Egyébként igen, tehát hogy ki van a világra a legkevésbé rossz hatással. Tehát Kim Jong-un halljon meg, nem? De Putyin is, hát azért nem sok jót csinált.
4: És utána...
3: De Trump se, szóval ezek mit tettél? Ja, hát... Na. Itt mindenki hülye.
4: És utána Trump lecseszne a parton, hogy miért volt ilyen lassú a mentés. Hát számon biztos, kérne egy kicsit.
3: Igen.
4: Pákó kiszeltünk, de vagy győzik-e?
3: Pákot kihozom. Pákó a lekosz Hajdú Peti. Kit hozol ki a vízből? A Pákó ott van, az, amely nem tudok más.
5: Az persze.
3: Én a Pákót hozom. Igen. Petinek még elveszem a sluszkulcsát, leveszem az órát a kezéről.
5: Attól függ, ha forgatnak, nincs rajta.
3: Peti pedig nagyon fuldokolsz. Tedd már fel a kezed. Hoppa, Rolex. Hött, leszettük közül.
4: Jó, akkor ez viszont egy teljesen releváns. Szalai, Szoboszlai, Dzsuzsák.
3: Szalai, Szoboszlai, Dzsuzsák.
4: Igen.
3: Aha.
4: Dzsuzsákkal mi van?
3: Dzsuzsák játszik
5: megfulladni Szoboszlait.
3: Igen, kétszer is megölte Sebestyén Balázs Szoboszlait az adásban. Kit hozok innen ki? Hát annyira, annyira tök minden, tehát annyira neutrálisak nekem. Most te komolyan mondom, tehát... Igen. De nem, ebből kihozom a szobót.
5: Azért. Na ez az!
4: No.
3: Hát most Boss Gyugyi, de hogy azért most a szoboszlai azért egy kicsit jobban viszi a
4: irányt. De elveszed a slusszkulcsát.
3: De természetesen Igen. előtte megzsarolom, hogy csak akkor mentem ki, ha... Igen, ez ennyi most slusszkulcsa. Szóval jó kérdések ezek. Ja, jó kérdések. Jól van, gyerekek, köszönjük szépen. Érdekes. Érdekes lesz, hogy én szeretem az ilyet.
5: Nagyon jó.
3: Jó, nagyon jó, jó, jó ebből. Komolyan elindulni, aztán kicsit nyilván oldani a dolgot, de jó volt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trumpet.

Rádió egy Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai. Regan

0: találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláros cuccok.

0: nyugodtan futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Bárc, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron, vasárnapig, a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Reklámot hallottak.
6: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
7: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
6: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine radio.

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kiállítás az alkotóra emlékezve. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A helyi kézműves hagyományok, a közösség ereje és a népi kultúra továbbadásának fontossága került középpontba a Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás megnyitóján. A tárlat az idei városnapok méltó nyitó programja és egyben megható fűhajtás is volt. A közelmúltban elhunyt Pataki Miklósné Margó, a népművészet mestere előtt emelte ki Balog Margó, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója. A most megnyílt beltéri tárlat a hevesi kézművesek és az a szakkör program résztvevőinek alkotásait mutatja be, írja a Hevesi Hírportál. Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. A hagyományőrző kézművesek kiállítása mellett megnyílt a világszerte ismert Geofolk fotoművészeti tárlat is a főtéren. Dávid Botond fotoművész különleges projektje a világ népeinek hagyományos öltözeteit és kulturális sokszínűségét mutatja be. A gyűjtemény már az 5 kontinens több mint 60 országából több mint 280 nemzet és népcsoport hagyományos öltözeteit örökítette meg közel 4000 dokumentált fényképen. A tárlat egy 57 méter hosszú installáción keresztül augusztus 23-áig tekinthető meg városunkban, írja a Hevesi Hírportál. Az iskolakezdés előtti hetekben sok család átnézi a tavalyi tanszereket és felszereléseket. A szakemberek szerint a jó állapotú iskolatáskát, toltartót, vagy még használható tanszereket nem érdemes azonnal kidobni, hiszen ezeket más is használhatja. A MÉH ZRT szerint a tudatos selejtezésnél fontos külön választani a még használható tárgyakat a valódi hulladéktól, a sérült, használhatatlan eszközöket pedig érdemes anyaguk szerint kezelni, hiszen például a papír és egyes másod nyersanyagok megfelelő feldolgozás után újra felhasználhatók. Jó, ha tudják a heves vármegyeiek is, hogy fürdőzési tilalmat rendeltek el a szezon hátralévő részére több velencei tavi strandon a rendkívül alacsony vízállás miatt. A Gárdonyi Tini strand és három velencei strand sem alkalmas a fürdésre, ugyanakkor az északi strandon feloldották a korlátozást. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. Napközben a hosszabb, röviden napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, reggelre a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Anna elmesélt egy nagyon érdekes szinkronicitásra utaló történetet, és biztos, hogy sokan éltek át hallgatóink is közül hasonló fura jeleket, akár gyermekszületésénél, akár családtag elvesztésénél, akár munkahelyváltásnál, vagy valamilyen traumánál, vagy valamilyen örömteli eseménynél, amikor azt gondoltátok, vagy azt éreztétek, hogy valamilyen üzenetet kaptok valami felsőbb rendű irányító szervező elftől. Milyen szépen mondtam.
2: Nagyon gyönyörű, nem? Gyönyörű, veszélyebb elf.
1: Anna Helmes belekezdett tegnap egy történetbe, hogy te gondolkoztál ugye az elmúláson.
3: Igen.
1: A halálon.
3: Halálon, az elmúláson.
1: Mentél a mozgó lépcsőn, és a BKV-ről egyből eszedbe jutott a halál, az elmúlás.
3: Nem, így szoktam ilyenekben gondolkodni, hogy úgy milyen hálás is vagyok.
1: A kombinó, tudod, jön a metró, jár a vonat.
3: De tényleg, nem, így, csak így megfogalmazódik benned, hogy milyen hálás vagy érte, hogy élsz, milyen hálás vagy érte, hogy ezt a sok mindent láthatod. És hogy az elmúlás, hogyha ez már mind nem lesz, nincs, hogy nem tudjuk, mi van oda, nincs ott szotyi.
2: Ültél az üres metróállomáson kicsit, így a hogy hívják, a világítás.
3: Üres metróállomáson.
1: Üres metróállomáson, azért látszik, hogy te nagyon tömegközlekedsz.
2: Hát de este, mit tudom én, este 11-kor nem valami a Lehel.
1: Érten? Nincs üres metróállomáson, annyira autós vagy te is, mint egy üres metróállomáson. Ez ez olyan, a pontos MÁV, tehát én hülye vagy, nincs üres metróállomás. Mikor metróztál utoljára, nincs üres metróállomás. Szóval, hogy gondolkoztál az elmúláson. De jó értelemben, tehát, hogy hálát adtál, vagy valakin gondolkoztál, vagy a halálon, tehát, hogy volt egy szorongással egybekötő gondolkodás, vagy volt egy jaj, de jó, hogy még élek, és hálával gondoltál rá.
3: Így, ez, hogy de jaj, de jó, hogy élek, aha, de megfogalmazódott az is bennem, hogy milyen sok olyan ember van már az életemben, sajnos, hogy akik elmentek.
1: Aztán megállt a mozgó lépcső, te meg egy bukfencel tovább gurultál a Batthyány téren, és gondoltad, hogy milyen jó, hogy élsz, mert a 60-nal menő mozgó lépcső hirtelen nullára állt meg.
3: Két Ferenciek tere? Nem, a Ferenciek terén lementem a mozgó lépcsőn, és akkor ott nagyon furcsa érzés kerített hatalmába.
1: Igen?
3: És akkor egy gyönyörű, de csodálatosat képzeljtek el, hosszú szárú, vanília színű rózsa volt, fekete szallaggal átkötve a földön hevert.
1: Egy szál. De milyen szál. Szép szimbólum, milyen durva, hogy te és a rózsa, mint egy ilyen David Lynch film, kiszúrod, sehol nem állnak körülötte.
3: Senki.
1: Csak ott vagy, ránézel, ráfókuszálsz.
3: Ráfókuszáltam, és mondtam, hogy úristen, ez hogy került ide, és hogy mennyire szinkronban van azzal.
2: A temető mellett.
3: Hát azt is egyébként, ez egy nagyon drága rózsa volt, és úgy megsajnáltam a rózsát, ahogy ott fekszik.
1: És rajta volt egy fekete szalag,
3: ezt
1: elmondtad
3: szalag, egy sejem szalag volt rákötve. Valószínűleg temetésre ment valaki, tehát ezen látszott, hogy erre az egy szára van ez rá kötve, hogy hagyt el, vagy hogy került oda. Ez azért egy kicsit olyan furcsa volt nekem. Fölvettem, mert sajnáltam a rózsát, és oda a műanyag székekre letettem.
1: Még összetojtad volna magad a rajta, vagy P. Anna.
3: Ezt tudod, mint az örkény novellában.
1: Az örkény novella, tényleg.
3: A Pereszlényi József anyagmozgató, aki olvassa a saját halálhírét.
1: Igen.
3: Nagyon-nagyon bizarr érzés volt, ilyen misztikus érzés volt. Olyan volt, mintha valamit így akarnának jelezni, mintha például megköszönték volna azok az emberek, akik már nincsenek velem, hogy rájuk gondoltam. Tehát ez merült föl bennem, hogy lehet, hogy az a fajta energia az most így materializálódott egy ilyen gyönyörű rózsába, egy fekete szallaggal, és amíg jött a metró, addig ott áldogáltam, néztem, utána beszálltam a metróba, és hát elmentem vele, ott maradt a műanyagülésen. De sajnáltam, hogy a földön van, mert mondom, rá fognak lépni az emberek. Ez is fura volt, hogy elment az előző metró. Egy üres állomásra értem le, ugye éppen akkor pont kiment, hogy nem léptek rá, hogy ott volt, hogy nem vette föl senki, hogy nem tűnt föl senkinek. És azon is gondolkodtam, hogy ez tényleg ott lehetett akkor, vagy ez most nekem vált valósággá, hogy én láthatom.
2: Ő neked jelent csak meg.
3: Igen. Nem tudom, hogy ott volt-e még egy pár másodperccel előtte. Mert ott egy tömeg száll ki, vagy ennyire nem figyelnek. Nem volt rálépve. Tehát gyönyörűen, sértetlenül hevert ott a rózsa. És olyan furcsa érzések kerítettek hatalmába, hogy
1: mi az üzenet?
3: Igen.
1: Ezért ebben több minden van.
3: Hát ez a félig üres, félig tele, hogy ugye honnan nézzük a dolgot, mit akarunk ebbe, hogy úgy mondjam, belelátni, vagy mit akarunk belőle érezni.
2: Igen, mert ez visszafele jel volt. Igen. Tehát te előbb gondolkodtál az elmúláson, és utána jött a rózsa.
3: Így van, olyan, mint egy köszönet. Olyan, mintha megköszönték volna azok az elment emberek, akik a fejembe jártak akkor, hogy gondolsz rám, és itt a szereteteddel, hogy úgy mondjam, életbe tartasz minket. Olyan nagyon-nagyon jó volt.
1: De valószínűleg mindenki kap ilyet, csak nem veszük észre.
2: Szerintem
1: tehát van ilyen üzenet biztos. Mindenkinek? Minden nap? Vagy csak valamikor egyszer-egyszer, ha nyitott vagy rá, akkor érkezik valami, csak nem biztos, hogy észreveszed.
2: Hát vagy te párosítod össze a dolgokat, aki ugye ebbe benne van, ebbe a spiri dologban, és azt mondod, hogy utólag jössz rá, hogy ott volt egy jó jel, vagy aki kapja, az ezt észre se veszi. Én például ugye teljesen alkalmatlan vagyok erre, tehát ez a spiri vonal.
1: Szerintem neked, ha Jézus leszáll, és a szélvédődre ráírná Feri, te akkor is valószínűleg beindítanád a párosítom, tehát, hogy
3: törölne egyet.
1: Törölne.
2: Igen, szegény Jézus
1: egy könnyező Mária, egy könnyező Mária szobor mögé is bemennél, hogy biztos palacból nyomják. De neked nincs az a jel, ami ha megjelenik, az neked átmenne, hogy ezt most neked üzeni az univerzum. Nekem ezt a jelet nehéz. Most te kapod.
2: Nekem nehéz. Én a materiális dolgokban hiszek, most például Szilárd hozott otthonról két üveg házi pálinkát.
3: Az létező van. Így van.
2: Érted? Igen. Mondjuk jele volt, mert szóltam neki, hogy hozzá, tehát, hogy azért én próbáltam erre jelenni, de így megkaptam. Én nem nagyon hiszek ezekben, de egy csomó ember van, így az Anna is.
3: Én hiszek, viszont... igen, abszolút. Nyitott vagyok ezekre.
1: Na írjatok, drága hallgatók, tényleg, amikor volt ilyen üzenet, jó? Vagy úgy értelmeztétek, vagy egy családtag elvesztése után, akár ő próbált üzenni, vagy valamilyen életbeli helyzetben voltatok, vagy valamilyen ilyen hasonló dinamikában, amikor azt éreztétek, hogy jól jönne most valami segítség, vagy jel, vagy valamiféle üzenet az univerzumtól, vagy akit elvesztettél, és segítene neked, vagy milyen jó lenne, ha meghallhatnád a tanácsát, és valahogy próbált neked üzenni. Vagy küldött valamilyen jelet az univerzum, amit te mondjuk jelnek értelmeztél. Hogy aztán most tényleg küldi valaki, vagy tényleg segít, vagy nem, hát ez már mindenkinek a saját hitrendszere.
2: Anna majd azt is magyarázd meg, amikor a műlábat láttad a metróba, hogy azzal, az,
1: amire voltak
2: üzenni, mert volt egy ilyen is.
1: Tényleg.
2: Hogy ne vegyél új cipőt, már neked nem kell.
1: Igen. Most előbb egy műláb, aztán a rózsa. Ez szép. Egy temetésre elvitt rózsa, és először a műláb, igen. Volt egy használatlan vet mikrónk, ami tökéletesen működött, azt számít, hogy úgy vettük át, hogy nem világított. Közben nekem volt egy rokonom, akivel nagyon toxikussá vált a kapcsolatom. 9 év után meghoztam a döntést, hogy magamat választom, és a lelkiismeretem ellenére megmondtam neki, hogy többet nem látogatom. Aznap, amikor ez a döntést meghoztam, ami életem egyik legnehezebb döntése volt, a mikróm, ami előtte már 7 éve nem világított, elkezdett világítani, és azóta is világít. Mindenki hülyének néz miatta, de nekem gyönyörű jelkép, hogy magamat választani nem bűn, és kaptam egy jelet, hogy nem vagyok rossz. Ez a dicsfény érdemel 28 évesen. Ez a dicsfényt érdemel 28 évesen először kiállni magamért.
2: Tök menő. Na, ez menő. És de ráadásul még a szimbólum menő. Is nagyon jó, szép. Mert megvilágosodás. Ugye igen. Elkezdett, úristen, spiri lettem, gyerekek, verjetek nyakon, de hogy tényleg ez van, hogy a megvilágosodás van benne. Érted, hogy elkezd a mikrovilágítani. Nagyon.
1: Azért, ha csak az évet nézzük, akkor 365 az egyhez az esélye, hogy pont aznap induljon el. Ha már a 7 évet megszorzott, hogy annyi ideje nem ment a mikro, akkor az már azért sokszor 365, de annak ellenére pont azon a napon kezd el világítani, és...
2: Ahogy meglépted a lépést, elkezd világítani. Nagyon komoly.
1: Igen.
2: Jó.
1: Nekem is volt egy ilyen jelem, de ki fogsz röhögni.
2: Hát igen, egyébként igen.
1: De én értem, hogy a jel miről szólt. Tehát, hogy lement a szilveszter, nem volt túl erős.
2: Oké, okay, tehát otthon ültetek.
1: A Benny egy barátjával, mi otthon voltunk, a kicsivel, hát nem, mi nem vagyunk azért ezek a nagyon nagy szilveszterezők.
2: Hát meg azután, hogy fölgyújtod a szomszédházat, mi a francot ünnepeljél, ugye a 30. petárdázással.
1: Igen, és olyan szép jelet kaptam, hogy de tudom, mit fogsz mondani.
2: Na, gyerünk, most már
1: mondd ki. De jó, hogy nincs itt a Jani Jézus Mária. Úristen, mit kapni?
2: Gyerünk.
1: Felkelt a feleségem 1:30-kor.
2: Ez fantasztikus. Én most beszartam.
1: Kelteget, mondom, betörők, fogom a baseballütőt kipattanom, kelteget, hogy a kazánba valami tönkre ment, és csörög.
2: Ez elseje.
1: Tessék, de kár, hogy most nincs itt, át tudná nekem küldeni a videót. A hajnalba elsőn, csörög a kazán.
2: Mondjuk nem volt hosszú bulitok a 1:30-kor, már aludtatok.
1: Akkor már 3 órája aludtam.
2: Hát mulattuk a szilveszter.
1: 10-kor egy kis kaszinótojás, egy csonkateker, 11:00-kor már ágyban voltam, úgy aludtam, Huszi mint mindenkinek. A mondak. Kicsit megriadtam a éjfélre, nem szeretem a duroktatnak, egyébként is én már 30-án mindent előttem illegálisan, úgyhogy ki a fene akar fennmaradni. És olyan egy ilyen csörgő hangot képzelj el, ami ugye azt gondolod, hogy a gépen belül valamilyen szelep, vagy valami elszállt. és nagyon-nagyon-nagyon rossz hangulatba felkeltem, elkezdtem keresni, mire jött a Viki, és elmondta, hogy szerintem madár ment a szellőzőbe, bement egy madár. Bement egy madár a szellőzőbe, és ott van, és elkezdte ütögetni a csöveket, hogy hallgass, amikor ütöm a csövet, megijed és elhallgat. De mondom, hogy ez egy zárt rendszer, a fűtés, a padlón, nem, de madár van bent.
2: Ja, hogy a fűtés csőben,
1: a fűtés csőben
2: madár.
1: Volt egy ilyen,
2: nem
1: de
2: mondtam neki, hogy abban víz van. De mondtam, hogy ez egy vízi madár?
1: Nem, madár van, és dúltunk, fultunk, és félkettő, és pakolok ott ki mindent a kazánba, hogy nem hiszem. Mondom, jó, megkeresem a madarat.
2: Leeresztem a vizet a radiátorokból, drágám.
1: Fel, padló fűtés, felvágom a csövet, nem érdekel, ha elfolyik a 6 bar nyomás, vele, megkeresem azt a madarat, hogy tényleg hol van. Elkezdem kipakolni, voltak egy régi festékes bödönök, meg minden, de én is hallottam a csörgő hangot, és ütöttem a csövet, tényleg abba hagyta. Mondom, figyelj, tényleg, mondom, zárt a rendszer, de mondom, madár. És hogy pakolom ki az egészet, nem tudom, nem, el nem tudod, mit találtam? Nem tudod, mit találtam?
2: Ne, ezek után el nem tudom képzelni.
1: Egy ciripelő tücsköt.
2: A csövön belül?
1: Nem, az a festékes bödönök mögött.
2: Decemberben, csatak részegek voltatok mindketten.
1: Mennyire voltatok beállva, Bali? Nem vagy az esemény. Ne, egy ciripelő tücsök. Hát milyen...
2: Hát egy gyönyörű jelkép.
1: De milyen, tudod,
2: évet.
1: Mi az üzenete ennek?
2: Az, hogy hülyék vagytok, hogy nem takarítotok
1: rendesen. Milyen szimbólum? Megtaláltam, le van fotózva, fönt van a hang, holnap meg tudom mutatni. Találtam egy ciripelő tücsköt, és ott jöttem rá, hogy micsoda mesteri tanítás ez. Dulsz-fulsz, rosszul indul az új éved, nem ünnepelsz, fölkelsz, nem vagy abban a hangulatban, és a tücsök azt mondja neked, hogy ünnepeljetek, Bali, hogy az élet szép, hogy ciripelek, hogy itt vagyok és hegedülök. Kidobtam az ablakon, és eltapostam természetesen.
2: És utána lefeküdtél aludni. Én
1: figyeltél, hogy kis tücsök.
2: Még egyszer nem ébresztesz föl.
1: És énekelt, és zenélt.
2: Ez fantasztikus.
1: Bent a... Szerinted megbolondultál?
2: Szerinted megörültem? Igen, igen.
1: Szerinted be volt a válva, nagyon?
2: Január 1-én a tök hidegben behúzódott a kis tücsök, aki eddig nem volt ott.
1: Mondom, hogy ott volt a tücsök, és énekelt. És az volt a szimbólum, és az volt az üzenet, hogy hülyék vagytok. Hogy az élet szép, hogy ünnepeljetek, hogy örüljetek, hogy oké, hogy félkettő, én is zenélek, élvezzétek ti is, ameddig lehet, mert nem tudod, hogy meddig tart. És felmentem, és ezen gondolkodtam, hogy de szép üzenet volt. Szóval fogtam egy rohadt nagy klumpát.
2: Puff!
1: De nem bántottam, kidobtam, nem tudom, mi lesz vele, kiraktam a házon
2: kívül. Semmi, visszajön, holnap ugyanúgy ébredtek 1:30-kor, amikor ciripel.
1: Nincs ebben egy ilyen üzenet?
2: De van, csak nem neked, tudod? Ugye előtte meg tönkretetted az egész estédet, nem aludtál, pakoltál
1: egy
2: egész
1: estét. Egy órán keresztül pakoltam.
2: Mire rájöttünk, tücsök.
1: Meg lett a tücsök. Szerintem az üzenet szép. Na mindegy, jó, lehet, hát, hogy sok volt a tátra te. Az első vetélésem után pár héttel egy gerlepár kezdett az erkélyünkre járni. Alodzsül, figyelj, belvárosban inkább csak sima galambok szoktak, de ők tényleg gerlék voltak. Utána olvastam egy idő után, mert mindig csak odaszálltak és néztek befelé. Az anyaság szimbólumai. Onnan tudtam, hogy anya leszek egyszer. Napra pontosan egy évvel később, az első pozitív teszt után újra pozitívat teszteltem, ott pedig még nem kellett volna tesztelnem, de azt álmodtam, hogy csinálom a tesztet és pozitív. Felkeltem, csináltam a tesztet és pozitív volt, kistesó viszont nem jött össze, most már hiába keresem a jeleket, pedig nagyon. A gerlepár viszont megérkezett az erkére.
2: Na,
1: ez milyen szép azért. Nem? Milyen szép. Meghalt a papám, és volt egy meghatározó öltözködése. Egy hónapra rá egy nyaralási charterem volt, légiutas kísérő vagyok. Beszállt egy idős úr, aki egy az egyben úgy nézett ki, mint a papám. Nem tudtam levenni róla a szemem. Ő is folyamatosan figyelt. Leszállt a gép, odajött hozzám, és azt mondta, örülök, hogy látlak, egy élmény volt veled utazni. Ebben a csodása rémisztő az, hogy mindig ezt mondogatta.
2: Úr,
1: fantasztikus élmény
2: ez
1: volt.
2: Ez kemény, hogy ugyanazokat a ez szavakat kemény. Ugyanúgy
1: ugyanabban a ruhá, ugyanolyan ruhában.
2: Komoly. Komoly. Visszatérve a gerlés sztorira, ez szerintem Gyuluséknál is megállja a helyét, mert a Zsülnek már akkora pacakja van, érted, hogy nála is jelentettek valamit a gerlék.
1: Hat gerlepárt nevelget az erkélyen, se légpisztolya, se sörétel, nem tudja elhelyezgetni, nem tudja kiírteni őket, igen. Londonban éltünk a párommal, az elégre Richmond Parkban sétálgattunk egy forró napon, kicsit eltévedtünk, és egy kortyvíz sem volt nálunk, megegyeztük, hogy vattát köpünk, mintha a sivatag közepén volnánk. Majd 3 perc múlva kb. Az úton előttünk ott termett egy bontatlan 0,5-ös bubis víz. Na ezt hova rakod?
2: Ezt oda, azért hogy valaki van elhagyta a bubis vízét, de te szerencsére megtaláltad.
1: Oké, de hogy tudod, hogy egyrészt észreveszed, kettő pont te veszed észre.
2: Igen, szerencsés véletlen. De ezzel mi a jel?
1: Szerencsés véletlen, de van ilyen, hogy szerencse, vagy van ilyen, hogy véletlen? Hát
2: más is megtalálhatta volna. Igen, pont ők találták meg, akik szomjasak voltak. De ezt mondjuk én nem érzem annyira jelnek.
1: Tudod, hogy működik a szerencse meg a véletlen?
2: Sehogy, öcsém.
1: Ne, sehogy?
2: Nem, működik, szerintem igen.
1: Nem, működik. Hány piros autót láttál ma, amíg jöttél ide reggel?
2: De pont számoltam ma reggel 3-at.
1: Hát, láttál tényleg piros autót ma reggel?
2: Tudom én, ki a franc számolja hajnalban reggel 5-kor a piros
1: autókat. Tehát nem tudod.
2: Nem tudom.
1: Ha most azt mondanám neked...
2: Ja, láttam, az enyém piros.
1: Most azt mondja neked, hogy menj haza, figyeld a piros autókat, és számold össze, hogy hány piros autót látsz, igen, akkor szerinted hányat látnál? Valószínűleg többet, mint amikor nem szólok neked, nem? Tehát mert keresnéd a piros autókat, és valószínűleg észrevennéd, hogy egyébként van 6-8 piros autó. Na, a szerencsés véletlen az pont így működik. Építkeztünk, és folyton ott repkedett egy fekete pillangó a párom mellett, folyamatosan nagyon hosszú ideig, 4 hónapja hunyt el. Nekünk is volt egy ilyen jelzésünk, a futárcégnél dolgoztam, és egy pihenőnél megállval találtam egy cuki, szép szőke játékbabát. Rá pár napra kiderült, hogy a feleségem terhes. Egy gyönyörű szőke kislányunk született. Pihenőnél megállva találtam egy szép cuki, szőke játékbabát.
2: Képzeld el, mi
1: na de ha valaki meg elmegy mellette, érted, hogy ő azt ott akkor meglátta észre, és észrevette. Ez a piros autó hasonlat, hogy erről szól, hogy te ezt észreveszed, akkor lehet, hogy egy csomó üzenetet kapsz, csak mivel nem vagy éber, nem figyeled. Ő abban a pillanatban egy tiszta tudatában, mert ez valahogy kiszúrta, vagy az üzenet annyira erős volt. Na, ugyanez a piros autó hasonlat, hogy lehet, hogy nagyon sok piros autó megy el mellette.
2: Rohadt csak nem látod. Rohadt nagy mákod van, hogy nem egy színes bőrű babát találtál.
1: Igen, mondjuk találtam volna egy kínai babát, nagyon vágott anya szemekkel, azért az érdekes lett volna, igen. Kértem egy jelet reggel, mikor munkába mentem autóval, hogy kellene nekem ez a munkahely. Ahogy ezt kimondtam, abban a pillanatban szélvédőn pattant egy óriási kő, kormány félreránt, majdnem baleset.
2: Na. Hát ez elég konkrét.
1: Nem írtad meg, hogy elmentél azért ennek ellenére, mert meggyőzted magad, hogy ez csupán csak véletlen. Igen. 2004-ben a szomszéd fiatal 4 gyerekes anyuka nagyon megbetegedett, egyik este hollóval álmodtam halált jelent, reggel meséltem anyukámnak, amikor jött a hír, hogy Zsuzsa a szomszédunk reggel elhunyt. Nagyon nehezen tudtam feldolgozni. Azért itt vannak érdekes dolgok. Novemberben Szegedre mentem konferenciára, mielőtt elmentem a tévében, az NCIS Elé él sorozatban az a rész arról szólt, hogy hívták a párt, hogy örökbe fogadhatnak egy kislányt. Mondtam a férjemnek, hogy szerintem ez jel hülyének nézett. Másnap hívtak, hogy egy testvérpárt fogadhatunk örökbe. Ma megyünk a végleges határozatért, hogy egy család legyünk a kislányukkal és a kisfiunkkal. Barbie küldte nekünk.
2: Tök jó,
1: az NCIS pont azt, de hogy meghald azt a részt.
2: De valószínűleg minden...
1: De a piros autó is itt van, hogy meghallod azt a részt, mert éberen figyelsz.
2: Oké, csak most saját magad cáfolod meg.
1: Miért?
2: Hát azért, mert ugye akkor ő valószínűleg mindig nézi az NCIS-t, ez a rész erre volt kihegyezve, az örökbefogadásra volt kihegyezve, tehát ezért vette észre. Érted a dolgot? Tehát, hogy, amit te mondasz, az működik valóban, de akkor ezek így nem lesznek már égi jelek, ezzel, hogyha azt mondod, hogy rá vagyok függve a piros autókra, akkor persze, hogy észreveszem. Ő az örökbefogadás volt az első számú téma az életében, ezért aztán bármi, ami örökbefogadással kapcsolatos, az kopogott be nála, most például az NCIS.
1: Aha.
2: Érted? Tehát így
1: igen,
2: már nem
1: ez is lehet.
2: Igen.
1: Igen. Beköltöztük az első albérletünkbe, takarítás közben találtam egy cumit. A vőlegemnek erről nem szóltam, mert ő annyira nem volt gyerekpárti. A cumi megtalálása után 2 héttel később kijelentette, hogy apa szeretne lenni. 1 hónap múlva terhes lettem, 3 év fogamzás gátló szedése után. Nyilván megmutattam neki, amikor bejelentette. Nyilván letettem, amikor bejelentette. A francba az egész nap a jeleket fogom keresni. Nincs szerencse, véletlen sincs. Nem, van egy ilyen mondás, ez egyébként nagyon igaz, hogy a szerencse az a felkészült elme pártfogója. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy szerencse.
2: Aha, tehát,
1: csak
2: hogy
1: te fel vagy arra
2: meg
1: készülve, hogy azt észrevedd, azt kihasználd, azt jelként értelmezd, olvasd, és kezdje vele valamit. Tehát nincs se véletlen szerencse, csak a felkészült elmét segíti meg. Ez egy nagyon szép mondás, ez tényleg így van. Én nem hiszek ebbe. Se a véletlen, mert se a szerencse, nincs, hogy véletlen. A természet és az univerzum ennél tökéletesebb, mint hogy szinkronicitás alapon véletlenszerű eseményeket hozzon létre. Ez nem így van. Minden egyes történésnek, jelnek, balesetnek, végtagtörésnek, munkahelyváltozásnak, mindennek van valamilyen üzenete, ami pont akkor, pont úgy, pont abban a pillanatban történik, azért, mert az a lecke. Mert azt kell megtanulnod. Mert azt abból kell olvasnod, hogy mi az irány.
2: Akkor
1: nincs. Az univerzum ezt a szót nem ismeri, hogy véletlen.
2: Na, akkor Anna fehér rózsája se és a te tücsköd se jelent semmit.
1: A tücsök ennyi. Nagyon szép. A tücsök gyönyörű.
2: Na, mert erre...
1: Hülyék vagytok, pakoltok, mérgelődtök, dühösek vagytok, ünnepelnetek kellene, az élet szép. Na, ne bosszankodjatok, szép az élet.
2: Az agyat, hogy miért aludtál szilveszterkor, és miért pakoltál.
1: Azért a kebotoxot nem szerette.
2: Azért kaphattak is rohadék.
1: Megpartom, megyek, 15 piros autót számoltam, közimbali. De gyakorolj, mert a piros autó az ad egyfajta éberséget. Ha így vagy éber, akkor így leszel éber a gondolataidnál, az érzelmeidnél, a történéseidnél, a telefonhívásaidnál, a hallgatott, hallott mondatoknál, az üzenetnél, amit egy bevásárlóközpontban mögötted neked mond valaki megbökve a hátad, mert folyamatosan van egy felébredett állapotod, ahol erre te nyitott vagy. És ez lehet egy félmondat egy másik sorban egy nőtől, aki nem is hozzád beszél, de kapsz valamilyen félmondatot. Érdemes ilyen szemmel egy napot eltölteni. Nagyon más, hogy lehet
2: így élni. Jó fárasztó lehet. Gyerekek. Igen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen, a hagyományőrző kézművesek kiállítása mellett megnyílt a világszerte ismert Geofolk fotoművészeti tárlat is a főtéren. Dávid Botond fotoművész különleges projektje a világ népeinek hagyományos öltözeteit és kulturális sokszínűségét mutatja be. A gyűjtemény mára az 5 kontinens több mint 60 országából több mint 280 nemzet és népcsoport hagyományos öltözeteit örökítette meg közel 4000 dokumentált fényképen. A tárlat egy 57 méter hosszú installáción keresztül augusztus 23-áig tekinthető meg városunkban, írja a Hevesi Hírportál. A helyi kézműves hagyományok, a közösség ereje és a népi kultúra továbbadásának fontossága került középpontba a Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás megnyitóján. A tárlat az idei városnapok méltó nyitó programja és egyben megható fűhajtás is volt a közelmúltban elhunyt Pataki Miklósné Margó, a népművészet mestere előtt, emelte ki Balogh Margó, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója. A most megnyílt beltéri tárlat a hevesi kézművesek és az a szakkör program résztvevőinek alkotásait mutatja be, írja a Hevesi Hírportál. Az iskolakezdés előtti hetekben sok család átnézi a tavalyi tanszereket és felszereléseket. A szakemberek szerint a jó állapotú iskolatáskát, toltartót, vagy még használható tanszereket nem érdemes azonnal kidobni, hiszen ezeket más is használhatja. A MÉH ZRT szerint a tudatos selejtezésnél fontos külön választani a még használható tárgyakat a valódi hulladéktól, a sérült, használhatatlan eszközöket pedig érdemes anyaguk szerint kezelni, hiszen például a papír és egyes másod nyersanyagok megfelelő feldolgozás után újra felhasználhatók. A kérvényezett több mint 200 oktatási kiegészítő kiadványból 145-öt tankönyvvé nyilvánítottak, amiket a Hevesvár megyei iskolák is már megrendelhetnek az új tanévre. A cél az, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsék. A meteorológusok szerint kezdetben északkeleten és helyenként keleten számíthatunk esőre, záporra, esetleg zivatarra. Napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Az északnyugati szél sok felé lesz élénk. Reggelre a legtöbb helyen felfrissül a levegő. A minimum értékek 11 és 19, a maximumok 22 és 28 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de déjà vu van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
4: Megosztotta a TikTok népét egy édesanya gyermeknevelési kérdések. Abba jók vagyunk, mindenkinek van, meg tudjuk beszélni. Nem, gyermeknevelési kérdések. 6 gyermeke van, tehát le a kalappal. 6 gyermek. Jó, azért azt nem is értem egyébként, de erre azt hiszem, hogy erre születni kell. Tehát ez egy tök más kaszt, egy tök más rendszer, van, egy tök más univerzum.
5: Van, bocsánat, akkor ha 6 gyereket, már abban már 3-at gyerekek nevelnek.
6: Hát ez sima ügy.
4: Ezt mondják.
5: Hogy azért az nem annyira.
6: Nincs az a fajta féltés, amit mi csinálunk, az egy-két gyerekesek, hogy azt gondolod, hogy neked kell fölöltöztetni reggel, hogy neked kell reggelit csinálni. Nem, ott már 6 évesen az van, hogy kicsi, ott van, vedd föl, kész.
5: Így ilyesen már flambíroznak a konyhában, tudod.
4: 8 évesen már sztéket süt a gyerek, 12 évesen már közlekedik, tanul, egyetemre megy.
6: De tényleg, mert nincs rá idő.
4: Nincs, tehát, ha gyerekkel nincs.
6: Nem lehet.
4: Igen. 8,5 millió megnézték azt a videót, amelyben azt mondja, hogy milyen szokás, elmeséli azt, hogy milyen szokásokat vezettek be ő és családja életébe azért, hogy a mindennapjaik jól szervezettek legyenek. Az amerikai Utah államban élő Sharon Johnson elmondja, hogy fürdetésre és zuhanyzásra szerdán és vasárnap kerül sor. Ha esetleg közben is van rá igény, akkor nyilván lehet, de egyébként heti 2 alkalom bőven elég ennek a 6 gyereknek, mert úgy jön ki a logisztika, egyszerűsíti az edzést, egyszerűsíti az estéket, és...
5: Az edzés is, hogy gyorsabban kell futni, ne érezd a saját szagodat.
4: Igen. Azt mondja, hogy hihetetlenül száraz éghajlaton élnek, próbálja megindokolni. Nagyon érzékeny gyerekek bőre, ha minden nap zuhanyoznának, nem tenne tenne jót nekik, a testápoló nem segít, de ha szükségük van arra, hogy többször fürödjenek, természetesen megengedjük nekik, hogy felfrissüljenek, de így a heti kettő, a szerda és a vasárnap az elég, azokon a napokon muszáj. Na hát is elindult az őrület, hogy az anyukát azt élve fölkoncolják, megkurcolják, vagy éppen egyetértsenek velem. De én bírom, hogy ezt ő így bevállalja. Hogy heti két fürdetés a gyereknek, a többi fakultatív. Opcionális. Meg lehet oldani, ahogy akarod. Nem?
6: Tök korrekt.
5: Igen, hát akkor Feri talán lehetne három, ha így rólad beszélünk egy kicsit. Mert, de, hogy, igen, amúgy szerintem ez annyira egyén kérdése, nem? Tehát, hogy egyrészt, hogy mit csinál a gyerek egész héten, mert amúgy, hogyha, mit tudom én, otthon van, mert úgy alakul, akkor az szerintem teljesen fölösleges minden nap megfürdetni.
6: Nálad de. Hányszor fürdik a gyerek?
5: Hát nálunk az esti rutinnak a része, és én úgy tanultam meg altatni a gyereket, hogy a fürdéstől már átformáltuk a dolgot, és akkor tudta, hogy a fürdésén után jön az alvás.
6: Úgyhogy reggel lefürdetitek, és egész nap alszik.
5: És tudta, hogy a harmadiknál már megyünk az ágyba. Nem, de hogy igen, szóval, hogy ezért mi minden nap fürdünk, viszont most, hogy megismerkedett a büdös nap fogalmával az óvodában, mert vannak óvodai csoportások, akik ezt alkalmazzák, most már ő is szokta kérni, hogy ma büdös nap legyen.
4: A büdös nap az, amikor felmentés adsz a fürdés alól.
5: Igen, aha. Büdös nap. Igen. És akkor azt érzed, hogy most igazán él.
4: De mi van, hogy gyerek nem fürdik egy napot? Igazából semmi?
6: Semmi az ég egyet a világon.
4: Az ég egyet a világon, nincs semmi.
6: Sőt, most már egyre többen mondják, hogy az, hogy minden nap tusolsz, és kemikáliával tusolsz, az nem tesz jót a bőrödnek. Kiszárad, nem lesz meg a megfelelő védelem például, mert a baktériumok ugye nem úgy vannak rajtad. Tehát egyre többen mondják azt, hogy a napi fürdés kisgyereknél oké a dolog, de aztán egy idő után eljön az a pillanat, amikor nem feltétlenül kell lefürdetni.
4: Mondjuk, de nem az, hogy szokássá válik, hogy tehát amit gyerekkorodban szokásként megtanulsz, az felnőtt korodban szokássá válik. Tehát az a gyerek, aki hetente kétszer fürdik, az felnőtt korában is hetente kétszer fog. Tehát ezek a szokások azért vannak, hogy beépüljenek, nem?
5: De van egy csomó, aki ellene megy annak, ami otthon volt, mert megutálja, mondjuk, vagy megharagszik rá. Például akiknek, nekem van egy csomó ismerős, akinek spúrszülei voltak, tudod, akik spúroltak a meleg vízzel.
4: Aha, gyorsan kellett fürdeni,
5: Igen. Hogy ők, ahogy felnőttek, az is elszabadultak otthonról, mindenki úgy tapasztalta meg ezt a szabadságot.
6: Végre, meleg víz.
5: Ma nem jövök ki a zuhanyzás. Igen. És ez, tehát, hogy ugye akció-reakció, nem tudom, hogy ez mindig így van-e, de szerintem sokszor a gyerekeknek más az igénye, mint a szülőknek.
6: De ha kicsit normálisan csinálod, ahogy az anyuka szerintem normálisan csinálja, hogy azt mondja, hogy nem a kettő a maximum, hanem ha neked volt valamid és leizzadtál, akkor persze
4: akkor lefürödhetsz, de a kettő a kötelező.
6: De a kettőt azt meg kell csinálni, egy szerda vasárnap, vagy csütörtök vasárnap, nem tudom, hogy volt a dolog, és egyébként alternatív, tehát ha te elmentél edzeni, és nem tudom, rögbi mérkőzésed volt, ha amerikai a hír, leizzadtál, akkor gyere haza és tusolj le.
4: Én mondjuk eleve ezt a hat gyereket nem értem. Nem jobb két gyerek, de minden nap fürdik, mint hat gyerek, de nem fürdik. Tehát ez nem egy jobb kompromisszum, hogy szüljek csak kettőt azért annak, hogy levágom a körmét, megmosom aját, megfürdetem. Csak hatot, és kis maguk rohangálnak át, mert azt mondom, hogy nekem erre nincs igényem. Tehát akkor mi a jobb? Lehet, hogy jobb csak kettőt szülni, de azt mondjuk normálisabban felnevelni.
6: De hogy azért ne? Azt gondolt, hogy azért van csak a két fürdetés, mert ez takarékosság?
4: Ne, tehát hat gyerek. Szerintem a logisztika. Menjen fürdeni.
5: Akkor távol tartani a férjét a hetedik gyereknek a megfogantatásától, hogy nézd itt, ez a hat büdös. Na, akarsz még egyet?
4: Hát de nem, biztos, hogy a logisztika. Hát gondold el, mire a hat elmegy fürdeni, mire átöltözik, mire szennyesbe viszi a ruháját, mire pizsomát visz, mire megmossa a haját, a fürdőszoba, ázik a fürdőszoba, tehát szerintem kapját egy pizsit, azért azzal egy 3-4 órás ceremóniát spórolsz meg úgy, hogy hat gyerek van, akkor még az egy 2 órával rövidebb este, vagy egy 2 órával egyszerűbb, ahol mindenki egyszer csak bemegy a szobájába, és kijön pizsomába. Hát azért ott nagyot spórolsz időben.
5: A gyereknél az már egy szervezet, az már egy rendszer, az már egy sereg, ott már nem az van, mint most van nálatok, hogy mind a két gyereknek le tudod követni az igényeit, hanem az van, hogy akkor a gyerünk gyerekek, akkor most 1, 2, 3, 4, máshogy nem tud ezt megcsinálni.
6: Ha a gyerek nem száll be a családi melóba, akkor ott elvesztél. Mert az
4: nem írja, hogy mekkorák, gyerekes... nem tudjuk, hogy mekkora a korkülönbség.
6: Oké, egy gyerekes, meg két gyerekes viszonylag könnyen mondja azt, hogy jó van, kicsi, hagyd a francba a vacsorának a maradványait, majd anya elpakolja, vagy apa elpakolja. Hadd gyerek után, meg a férjed után már nem akarsz pakolgatni. Tehát ha ott ők nem szállnak be, akkor elvesztél, akkor egy dzsuvában fogsz élni.
4: Nekünk, amilyen, abszolút így van, nekünk, amilyen nagyon-nagyon teljesen random megy, az a körömvágás. Tehát amit mi szeretem megsporolni. Tehát néha én ránézek a gyerek. Jézus Isten, tudod, hogy leveszi az oknét, majd azonnal gyere ide, vágjuk le a lábúj körül. Tehát nyugodtan valljanak szülők, azért amit tudsz, sokszor megsporolsz. Tehát tudod, hogy más szülő megcsinálja. Tudod, hogy más szülő, igen, minden nap hajat, most minden nap levágja a körmét, minden nap megfürdik a gyerek, de azért hajlamos vagy megsporol. Én a körömvágása, szerintem a Viki is. Tehát az nálunk egy ilyen, nehezen jön oda, mire megtanulja, könnyű megfelelkezni, csak egyszer csak így fogja a gyerek, tudod, így a ceruzát így délután, Na, gyere velem a fürdőszobába, akkor most gyorsan kicsit áztasd be a lapátkörmeidet. És akkor levágod a körmét, mert rájössz, atya Isten. Tehát anyám ezt úgy csinálta, hogy vasárnap. Az egy jó rendszer. Vasárnap hajmosás, láb és körömvágás. Láb körömvágás két hetente, kézköröm hetente. Beütél, ment a hét. És arra tudtad, hogy odaadtad anyádnak a jobb kezedet, mert ő levágja.
6: Ha csak meghalod a zenét, azonnal vágsz.
4: Igen, de nálunk nincs ez a rendszer. Hanem ilyen, amikor meglátod, hogy nagy a baj, akkor elrángatod a gyereket a fürdőszobába, és levágod a körmét, amikor a nagymám magának vágja. Tehát ügyes.
5: De amúgy nektek megvan még az a folyamat, amikor elkezdődik maga a körömvágás, mert emlékszem, hogy nekünk nagyon sok volt ezzel a bajunk, úgyhogy rászoktunk arra, hogy álmában vágtuk a körmét a gyereknek. Megvártuk, hogy elalszik, és ugye a babák azok úgy aztán, mint ha nem lenne holnap, és akkor szép lassan, és a gyerek ugye nem tapasztalta meg azt, hogy megnő a körme. Tehát ugye azt hitte, hogy ez így magától ilyen, mert ugye mindig álmába vágtuk le, úgyhogy sose volt az az élménye, hogy ez így történik. Ugye utána egyszer kellett felhitetni, de most akkor jön az, hogy levágjuk a körmödet, és nem értette az egész projektet, hogy
4: mit,
5: de hát nem, igen. Nő, hát nem értek.
6: Nekem mindig ekkora volt.
4: Aztán rájöttünk, hogy jó álmában etetni, álmában mesét nézni vele, álmában olvasni.
6: Azóta a gyerek 24-ben alszik.
4: Azóta csak alszik, már 13 éves, végig aluszanak. De ez jó, és akkor kilógatta a kezét, és ti meg levágtátok a körmét.
5: Igen, és a láb ugyanis abszolút tökéletesen működik. De amúgy előtte egy küzdelem, meg szenvedés, meg bizalmatlanság, nagyon rosszul esett a részéről, de meg lehetett oldani.
4: Igen, írjatok, drága szülők, tényleg, mi az, amit megsporoltok a gyereken, jó? Tehát, amiről tudjátok, hogy meg kéne csinálni, de egyszer nincs energiátok. Kétszer fölve adtok neki egy alsógatját, mert nincs kedved kimosni. Három hetente vágod le a körmön. Mondod neki, jó, ne fürödjél, anyád le tudja meg, de már három napja nem fürdött. Tehát mi az, amit a szülők sokszor megsporolnak, vagy a gyereken, hát hogy is mondjam, vagy időszempontjából, vagy pénz szempontjából, miért tudsz még? Vagy önmagad szabad idejének megvédése szempontjából, nem? Tehát amikor például a gyerek nem akar fürdeni, akkor azért mondasz rá, mert hogy jó repülődjél, mert tudod, hogy neked is könnyebb
6: lesz. Tudod miért? A vita elkerülése vége.
4: A harc,
6: elegem van a partalan, amikor 50-szer kell valamit elmagyarázni. A miértek, hogy menjél fürödni, miért? Mert így szoktuk!
4: Igen, de akkor inkább ráhagyod. De inkább
6: és
4: ráhagyod.
6: Akkor azt mondod, egy idő után elengedett, hogy figyelj, majd, ha ciki lesz számodra, akkor majd lefürdesz. Ha már meg fognak szólni, ha a csajok azt mondják, hogy büdös vagy a fiúk, hogy akkor majd lefürdesz. Engem már nem érdekel, én el tudom ezeket engedni.
4: De akkor te ilyen ráhagyósak vagy. Jó, mondjuk már nagy, nem, menj 15, tehát az már nagy.
6: Igen. Már megőrülsz tőle.
5: Most jót tettél a reputációjának szegény gyereknek. Hogy...
6: Tanulja meg, ez van, így járt.
5: Nem tudom, hogy de most már mindenki tudja, hogy nem szeret fürdni.
4: Igen.
6: Nem mondtam, hogy nem szeret, csak hogyha ez előfordul. Szép mentés.
4: Máté írja nekünk, hogy a nevelés spórolja meg. Az egyébként jó. A gyerekcsinálás spórolta meg egy időre, az kellett volna.
6: Igen, az jó volt.
4: Vasárnap hajmosás, fürdés, hétközben kötelező lábhónajmosás, igény szerint zuhany. Tehát, hogy vasárnap hajmosás, fürdés, akkor
6: víz. Oké, tehát az a te nagy generál.
4: Hétköznap kötelező lábhónajmosás.
6: Alvázmosás.
4: Igen, és igény szerint, ha a gyerek akkor zuhanyzik. Az egy jó dolog.
6: De várjál, beállsz a tusba, és úgy mosod meg a hónodaját, meg a lábát, mert ha már beálltál, akkor már akár le is tusolhatnál.
4: Igen. Pelenkát addig nem cseréltem, amíg nem jött ki a kaki, írja valaki. Azért az kemény. Igen. Szóval, amikor gyereket válasz, akkor nem tudod azt, hogy egy csomó ilyen kötelező procedúra jön ezzel. Nem? Ami nem a gyereknevelés szép része, hanem ez a kötelező, nem? Mint az esti fürdésért könyörgés, a körömvágás, a hajmosás. Ezek az általános dolgok, amit úgy nem mondják el, mert egy ilyen idilli ez a gyerekvállalás.
5: Ez a dackorszak, meg ez a lázadás iránti igényük, ami nagyon magas, és én is attól vagyok mindig ki, hogy így amellett kell korteskedjek, amit nem is az én érdeke, nem is én akarom, hanem neki jó, tudod. Most hazamegyünk, mert jönnek a barátaid. Azért megyünk, az már a te barátaid jönnek hozzá. És tudod, hogy nem megyek, és nem, és ez egész, tehát, hogy meg a ne menj ki, mert előtt az autó. Előtt az autó, meg is verlek.
4: Mennyi idős? 4?
5: 4,5,
4: igen. Dac korszakon túl akkor már, nem?
5: Most már túl vagyunk, most az elmetrükkök időszaka van.
6: Aztán
5: most
6: jön a kiskamaszkor, lesz ez még rosszabb is.
5: Biztos, hogy lesz, mert hát az enyém az fel van kész, be van töltve rendesen, tehát, hogy ő képbe van, és iszonyatos érvelések, iszonyatos küzdelmek vannak, és most már van hozzá ráadásul ilyen baráti társasága, tehát, hogy tegnap megérkeztem az óvodába, és rám támadtak, mint a piranyák. megbeszéltük, hogy megyünk át hozzátok.
4: Sok kis idegesítő kis.
6: Nem jöttök ki sehova.
4: Álltál ott egy kicsit, elhesegetted őket, fogtad a gyereket és leléptél.
5: Nem az, hogy leperegél, hogy milyen állapotban hagytam ott a lakást. Tudod, hogy hova fogunk megérkezni ezekkel a gyerekekkel, hogy így mit árul el rólam, amit majd ott találnak. És van ez a pánikszerű rendrakás, tudod, hogy ja, amúgy nálunk mindig ilyen rend van, tudod, mi mindig így szoktunk.
6: Csak most nem van volt idő.
5: Igen, hát nem tudom, ki tört be, vagy hogy mit csinált itt egyáltalán, nem is értem az egészet. És ez a legdurvább, hogy folyamatosan készenlétben kell lennem, mert nem tudod, hogy hány fő érkezik, milyen célokkal, és hogyha egy helységet hátrahagysz, hogy ide úgyse jönnek be, untig abban a szobában akarnak tombolni, megállnak, kiszagolják, érted? Mint a vércsék, és ez tegnap a fürdőszoba volt.
4: Tehát, ja, de engedtél a nyomásnak, tehát jöttek a barátok?
5: Engedtél? Mert most előtte sokáig otthon volt, egy napot volt az óvodába, hogy elmenjünk a kontrollvizsgálatra, és közöljük, hogy a héten már nem megy óvodába, úgyhogy engem már otthon várnak a programok.
6: Ez miért zavar téged, hogy mit gondol 5 darab vagy 5 fő 4 éves a lakásodról?
5: Ja, nem a 4 évesek miatt aggódom, nem a 4 évesek miatt aggódom.
4: De mi anyuka megáll az ajtóban? Csokolom, melyik az rágyerek, rámutat, kidadod, kabát a kezébe csopat. Nincs jó pomáskodás.
5: Mások a szabályok, anyuka, az van, hogy a cipőt és a szülőket kint kell hagyni. Igen, hogy ez, hát, tudod, ez érdekes, mert ilyen kicsi gyerekeknél azért még ez nem így működik szerintem, hogy ott szívesen ott hagyod valakinél, hogy tessék érezd jól magad, hanem azért...
4: Egyébként igen, amikor kicsi volt, akkor mi is azért megnéztük, hogy hol hagyjuk, beszéltünk a szülővel, nem hagyod ott, tehát most 10 évesen más hát megy bandázni, 3-4 évesen okay. Még azért úgy nem teszed be bárhol, csak úgy, hogy nem
5: tudod. Gondolják magukat, tudod, tehát fölösleges ott hagyni, mert utána 10 perc majd csörög a telefonod, hogy na már azonnal most vigyetek ki, evakuáljatok erről a rendezvényről.
6: És bennülnek a szülők nálad a konyhában is kávéztak?
5: Hát a nappaliban főleg, igen, és akkor próbálunk ilyen teljes értékű beszélgetéseket lebonyolítani, de ahogy megérzik a gyerekek, hogy ti beszéltek valamiről, azonnal megjelenek, és ilyen ránk figyeljetek. Mondtam már, hogy tegnap.
4: Júj, te nagyon kemény betolhatod ezt. De jó fej vagy, hogy ezt bevállalod. Tehát,
5: most
4: hogy...
5: mit tudok csinálni? Adjam örökbe?
4: Nemet mondasz a gyereknek, hogy nem jönnek hozzád. Tehát, hogy óvodába játszol.
5: Utána kiközösítik, hogy nem tud. Tehát része kell legyél az egésznek, mert utána az rossz hatással van rá. És nekem amúgy, amikor gyerek voltam, lett volna igényem erre, és az én szüleim ezt így nem csinálták, nem tudták csinálni, meg ezt most így akkor megadom a gyereknek. De ettől függetlenül nem mondom, hogy pihentető. Toxikus titkom.
4: Na, mi a toxikus titkod?
5: Az, hogy nem szeretem, fölöslegesnek tartom a gyerek cipőjének a tisztítását, mert hogy ez annyira rövid ideig tart ki ez a helyzet, hogy egyszerűen ez egy ilyen sziszifuszi dolog. És amikor meglátom a többi szülőnek a gyerekét, látom, hogy mindig kis tip-topra, szépre meg van pucolva a cipő, és az én gyerekem meg egyszerűen gyakorlatilag nem tudom, hogy hogyan csinálja, mert a módszerei sem tisztázottak, de hogy konkrétan tényleg így minden szegmens állandóan koszos, úgyhogy egy idő után ezt egy kicsit nagyvonalúan kezdtem el kezelni, és aztán ez csak akkor kellem, amikor tudod, amikor így összehasonlításra kerül a többiekkel. De...
6: Na ki ez a cipő? Hát, na már igen. Megint a rácskó gyerek.
4: És volt olyan, hogy bementél 4-9-kor az óvodába, és direkt összetapostad a többit?
6: Ezek a kis
4: mocskos rohadékok, nézd milyen szép a cipőjük.
5: Jaj, de kár lenne, a kis Nutella kerülne erre a fehér sportcipőre. Na mindegy.
4: De sajnálom, lecsöpögök.
5: Hoppá.
4: Soha nem vágtam a gyerek körmét, csak babakorában, utána megtanítottam neki, hogy kell lerágni. Puszi Marika.
6: De jó!
4: Igen. Két dolgot spórolok a gyerekkel kapcsolatban. Nem áldozom fel az esténket, és ezért soha nem altatom őket, plusz nem vagyok hajlandó délután edzésre hurcolni őket. Oldják meg a suliban, ha nagyon akarják. Ez milyen őszinte? Én a kajacsinálást spórolom meg néha. 3-ra érek haza, anya este 6-kor jön, a gyerekezik az iskolában 7 éves, kb. Fél 5-kor szokott nyivákolni, hogy éhes. Olyankor annyit kérdezek, hogy csak együnk egy jégkrémet, szeme kikerekedik. Én vagyok az Isten a szemében, a kajacsinálást megúsztam, mehetek a dolgomra, másfél órát simán kibír. Anya már hamar hazajön.
6: És anya az egészséges étkezés híre. Érted, ő dolgozik, szegény, csinálja a jó vacsorát. Apa, mi ha együnk egy jégkrémet, gyere.
4: De tényleg, de tényleg néha lecsalodsz, szóval hogy nincs erőd megcsinálni. Nincs erőd megcsinálni.
5: Nekem a játékkal van bajom, őszintén. Amikor le kell ülni, és a szintjükön kell sokáig hosszasan játszani velük, a babázások ki, az még tudom magam kondíciálni 4-5 feles után, így le tudok menni erre a szintre, de hogy maga, hogy tudod, hogy ők nagyon szeretik a monoton ismétlődő folyamatokat játszani, és a férjemnek van ehhez türelme, nekem meg nincsen. És nem tudom, szerintem velem soha nem játszottak a szüleim, tehát akkor azért nem volt itt divat, hogy a szülő, hanem úgy volt, hogy mennyi szaladjál, ne halljál meg, persze. Gyere haza. És ez viszi a legtöbbet belőlem.
4: Erre szokták azt mondani, ezért kell testvérkeszter,
5: hogy verehedjenek is.
6: Van kivel játszani,
4: és akkor lesz egy testvérke, aztán már nem anyát, meg apát, jó zenem lesz egy tesó, igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: a stúdióban szép délelőttöt. Jó munkát azoknak, akik nem vették ki Szabira ezt a pár napot a hosszú hétvége előtt. Aki pihen, aki nyaral, azt tegyen nagy hangerővel, igazi mai slágerekkel. Most egy olyan klubzene jön, ami az idei nyarunkat meghatározta.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: itt kátyúznak, és megállt egy autó a 22-es főúton az 54-es kilométernél, ezt OG írta.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, és bárki bármit lát az utakon, szóljon, segítsük egymást. A forró drótunk 20-as 311-111 SMS telefon Viber.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azt írta Dóri, hogy jó hallani, hogy dolgozik valaki még az országban, rám célzott. Dórikám, azért vagyunk még páran, akik húzzuk a szekeret. Ő egyébként éppen Olaszországban nyaral, ma sétálgatás, éttermezés a terve. Ezt írta, és ott lesz velük végig a Rádió 1. Akkor én ehhez szuper jó zenéket ígérek. Nagy Rádió 1-es favoritot Avicii-től, mert ő örökké él nálunk, ezt megígértük. Lady Gaga Abrakadabra, játszani fogom ezt is, vagy éppen Tóth Abigailtől, Axentől a Sugar Daddy-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strand Fesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai slágermeccs. Újabb zenei órát indítok azonnal a német énekesnővel Loival, ez a Get Lucky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

0: Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint.

0: A fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Szeged.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
0: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
0: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemez

0: the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most, Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és indítottam egy újabb szuper jó dal, de előtte két fontos információ az M3-asról. Dolgoznak az úton, terelés bontanak Gödöllő és Bab között, úgyhogy a sor emiatt 3 kilométeres, írta Márk. Az pedig Rita írta, hogy Bag és Kerekharasz között is dolgoznak az M3-ason, na itt meg 5 kilométeres a torlódás. Kitartást, jó rádiózást mindenkinek a dugóban!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor én most mutatnék egy dal, drága Rádió 1-esek, amire óriási dance volt a stúdióban, amikor készült. David Guetta elárulta, mert hogy kérdezte tőle egy riporter, hogy szokott-e táncolni, amikor a dalait készíti, és azt mondta, hogy mindig, ennél a dalnál is. Ha van egy jó ötlete, akkor mindig maxira tolja a hangerőt, és táncol rá, és hát kérem szépen, Jennifer Lopez is becsatlakozott a kis stúdiós buliba. Nagyon-nagyon jó hangulatú volt a kettejük közös munkája, ami

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és akkor Shakira megrázza most a csípejét az idei év VB himnuszában, ez ugye a Die Die. Milyen régóta itt van nekünk Shakira, rengeteg rádiós zenéje volt már, de érdekes módon mégiscsak két dala lett number one Amerikában, a Hips Don't Lie és a Beyoncé-val közös Beautiful Lie.

legyen jó a kalandz! Danikám, bármerre jársz, ott leszünk veled mobilneten. Hello Atis, Réka vagyok, köszi ezeket a zenéket, éppen az ebédhez készülődünk az apartmanban, a szobánk a tengerre néz, és mellé a rádió egy tökéletes. Az a baj, hogyha majd hazamegyünk, ez a látvány nagyon fog hiányozni. Hát akkor tessék kielvezni minden egyes másodpercet, drága Réka, így szólnak hozzá az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi.

0: És ajánlanám mindenki figyelmébe ma délután 5-től 2 órás live mix Jaminával, utána pedig országos dalpremier Juhász Gerinél a Stadium X mutatja be a vadonatúj dalát. Most viszont a déli mixet indítjuk ezzel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson!

0: Csapj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
1: Ugrunk egy bombát?
0: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
3: Eladott.
4: Hát muszáj, most pénz kell.
3: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A Bávnál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
4: Ez jobb döntés.
3: Részletek báv.hu. A kölcsönt a Báv pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Friday gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
6: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
8: Egyszerre találkozott a helyi és az egyetemes kultúra Hevesen. A hagyományőrző kézművesek kiállítása mellett megnyílt a világszerte ismert Geofolk fotóművészeti tárlat is a főtéren. Dávid Botond fotóművész különleges projektje a világ népeinek hagyományos öltözeteit és kulturális sokszínűségét mutatja be. A helyi kézműves hagyományok, a közösség ereje és a népi kultúra továbbadásának fontossága került középpontba a Hagyományőrzés napjainkban című kiállítás megnyitóján. A tárlata az idei városnapok méltó nyitó programja, és egyben megható főhajtás is volt a közelmúltban elhunyt Pataki Miklósné, Margó, a népművészet mestere előtt. Új pályázatot írt ki a kormány szélerőművek telepítésére augusztus 31-ig. Összesen 700 megawattnyi új kapacitásra lehet pályázni. A könnyített térségek közé Heves vármegyéből a Gyöngyösi járás is bekerült.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
6: Rádió
9: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez itt a 93 Hit Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely telje mindenkinek nagyon kellemesen a mai nap. Ezt kívánom a stúdióban, a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor. A következő órákban tuti együtt leszünk, nagyon jó zenék között itt hevesen. A Taylor Swift féle Fate of Ophelia már itt van az elsők között. Ugye az énekesnőnek nem is olyan rég jelent meg a legutóbbi stúdióalbuma, ahol még magasabbra tettem a mércét, ami az igényes dalokat illeti. Mindig van hova fejlődni, ahogy szoktuk mondani, de hogy ő meddig tudja még feszíteni ezt, ez egy jó kérdés. The Fate of Ophelia, most ez nem maradhat ki itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 93 Hét Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert sok napsütés, erre számíthatunk majd holnapi Hevesen és környékünkön. Felhők lehetnek az égen, gomoly felhők, de igazából csapadékra legalábbis olyan számottevő mennyiségre nem kell számítani. A szél lehet élénk erős a déli délnyugati irányú, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a legmagasabb 28 és 33 fok között alakul. Az egyedülálló anyák gondjai is előkerülnek a következő dalnak a szövegében, bármi ilyen hihetetlen. A Clean Bandit, Sean Paul, Emmeri közös dalt hallgatjuk meg itt a Daily Mixben. Ez már a Rockabye.

Ez itt a 93 Élet Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy itt hevesen az Egri úton számíthatunk radarra, Mátrafüreden, a Parádin, de Kápolni és Kerecsend között akár a hármason is. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek! Jön egy srác, akinek a szóló karrier eléggé sokat váratott magára, McLemore és Ryan Lewis mellett viszont már megismerhettük, a Kent Holdászban is remekelt. Őt Ray Daltonnak hívják. Itt van a Daily Mixben a Blood Running.

Ez a 93 étrádió egy csak igazi mai sláger, mert Isten éltesse azokat, akik a mai nap folyamán ünnepelnek, az Ilonák azok, akik névnapot tartanak, és mivel mindenkinek van egy Ili, egy Ica nevű ismerőse, ezért szerintem előkerülnek a mobilok, aztán fogalmazódnak ezek a bizonyos jó kívánságok. A szülinaposoknak ugyanígy jár a köszöntés, és egy dal, egy igazi nyárias hangulatú a rádió egy déli mixében, egy olasz producertől. Alex Kenji következik, és a rádió egyeseknek már ismerős szerintem, ez a Bambolé.

0: Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger, megy újabb óra, újabb kedvencekkel, ezekre mindenki számíthat itt Hevesen és környékünkön, nem lesz belőlük hiány, mindenképpen ígérhetem. Itt lesz egy Bibi Rexha track, egy zseniális Faithless remake, a New Religion, nem sokára ezzel kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi,

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely telje mindenkinek nagyon kellemesen a mai nap szép keddet hevesre környékünkre a stúdióban. Még mindig Kis Gábor. Igaz, hogy lassítottunk a tempón, de olyan dalt hozok el, amiben azért működnek az energiák, még hogyha másképp is, mint az előzőben. A Maroon 5 Cardi B közös felvételnek erőssége még a videóklip, érdemes ezt is megnézni. Jó kameratrükkel készült el. Talán így lehetne összefoglalni. Ez a Girls Like You.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez itt a 93 Ét Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ha nem sietünk, akkor éppen sokat spórolhatunk vele. Itt hevesen az Egri úton akár a radart megúszhatjuk, de ugyanígy trafira lehet készülni. Mátrafüreden a Parádin, 60-ban a Rákóczin, vagy akár a Hármason Kápolna és Kerecsend között. És itt van a következő dal, ami visszafogottabb energiákkal bír, viszont egy filmhez ikonikusan hozzá kötődik, amiben Lady Gaga azt is megmutatta, hogy nem csak énekes, hanem színésznőként is kiváló, és nagyon számíthatunk rá. Bradley Cooperrel közös ez a duettje. Jön a Shalom itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert sok lesz a napsütés, holnap gomoly felhők lehetnek az égen itt hevesen, de csapadékra igazából legalábbis nagy mennyiségre nem kell számítani. A szelet érezhetjük élénkebbnek, erősebbnek, hajnalban 9 és 18, napközben 28 és 33 fok vár ránk. A Wicked Games pedig már bekészítve, egy dal a német producertől, Parafor Kuvától.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ez a dal, amit indítottam ezekben a pillanatokban, egy kis időutazásra invitál bennünket. A 90-es évek legvégén volt sikeres André Tannenberger, vagyis ATB, és a 9PM című felvétele is tartalmazta azokat a hajlított dallamokat, amelyeket csak neki tulajdoníthatunk. Topik és Ace-ben ez remake-je pörög természetesen, új szöveggel és felújított környezetbe hozza ezeket a groove-okat. A Your Love következik, aztán jön a mikrofon mögé Györke Attila, nem is olyan sokára átadom neki a helyem, mi pedig holnap fussunk össze újra délben itt hevesen. Remélem így lesz. Kis Gábort hallották, nagyon szép napot!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
3: Nem sírok, csak az allergia.
2: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
3: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
2: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
4: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: reggelt! Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfogyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
0: Reklámot hallottak.
5: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: csak, igazi mai slágermely, 14 óra 18 perc, két közlekedési info. Judy írta, balesetet látott Budapesten a Károly körúton az Erzsébet tér után. Jánostól pedig megtudtam, hogy szintén Budapesten a 16. kerületi Rákosi úton is volt egy baleset a József utcai kereszteződésben.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük, jó utat mindenkinek, jöhetnek még a hírek. 0620 311 111.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: could break my heart.
1: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és hozok most egy dalt Blondistól, aki nem az első női DJ volt az ibizai pacsaklub történetében, viszont az első női lemezlovas lett, aki rezidensként dolgozhatott ott. Heti állandó fellépés, ő válogathatta a vendégelőadókat, és dolgozott az interaktív vizuális elemeken.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.

0: igazi mai sláger megy, izgalmas lesz a délután és az este, 5-től Jamina Mixer a Live Mixben, aztán a Stadium megérkezik és bemutatják a legfrissebb zenéjüket. Én Györke Attila vagyok, a következő órát ezzel a dallal kezdem majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.
3: Vakáció!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Friday gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl. Igazán megéri.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Jövő héten az egész ország Szegedre

0: Ott otthon.
1: Irány Szeged. Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
3: Úgy is tett.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentál.

0: Tentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Kapu Tibor fejlesztőmérnök, kutató űrhajós és Cserény Gyula, erős áramú villamosmérnök, kutató űrhajós, tartalékos reménykedő.
7: A remény
6: magyar hangja, Gyula. Gyors egy-két hallgatói kérdés. Lehet-e valahol élőben követni majd a kilövést? A
8: felbocsátás lehet. A SpaceX rakétával megyünk, és a SpaceX-nek nagy rutinja van már ebben, hogy gyakorlatilag teljesen a kabint is bekamerázzák, és élőben lehet követni. Bátorítunk is mindenkit, mert ez egy eléggé nagy esemény lesz.
9: Lehet-e telefonálni az űrállomásról?
8: Lehetne, de internetes kapcsolatot használnak. Tudok viberezni Balázséknak, hogyha úgy van.
9: Azt de a nagyon menő.
8: Most igyekeztünk el egyébként.
10: Igen,
8: ezt most úgy érzem.
7: Ezt most szeretnénk ezt.
6: Legalább egy üzenetet, vagy egy üzenetváltást majd valamelyik reggel, de erről akkor még beszélünk.
9: Igen.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: And this is the World is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, 5-ig a live mixig, Jamin a mixéig, Györke Attila a mikrofonnál. Hát én nagyon nem viselem jól lelkileg, ha a technikai hiba adódik itt a stúdióban. Lady Gaga viszont nagyon profi, ha baj van. Egy fesztiválon történt, hogy pont ennél a dalnál a fejhallgatós mikrofonja elnémult. A technikai személyzete gyorsan adott neki egy kézi mikrofont, és hogy a koreográfia tökéletes maradhasson, pillanatok alatt egy másik fejhallgatós mikrofont raktak a fejére. Zavartalanul folytatódott a dal. Lady Gaga pedig cuki volt. Elnézést kért a technikai hibáért, és mondta, legalább tudja mindenki, hogy élőben énekelek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert már nincs két teljes hét az idei nyárból, hát ez is olyan volt, mint egy villanás, gyorsan elment. De sokan pihennek ezen a héten, sokan vettek ki Szabit, Krisztián tengerparton hallgatja a Rádió 1-et. Azt hittem, ma este városnézés, éttermezés lesz a program, a Rádió 1 folyamatosan velük van a nyaralás alatt. Zoli ezt írta, Ati is, mi is gyorsan kihasználjuk az utolsó napokat, a kedvenc családi wellnessünkben vagyunk, zseniális hely, jó a kaja, a medence, pihenünk, nem csinálunk semmit, a Rádió 1-et hallgatjuk. Augusztus 20 ide vagy oda, nálunk még tart a nyár.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától 2 órás live mix Jaminával, utána országos dalpremier Stadium X-el. Ez a délután további programja a Rádió 1-en. Én Györke Attila vagyok, aki még a következő zenei óra, és Taylor Swift-tel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cimica

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. gyongyosgastro.hu.
3: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Mit szólnak az ismerősök? Vagy ma mit szóltak, amikor elkezdted? Mit most szülők, barátok, hogy azt mondod, a gyerekek, én mától erdőt járok, szarvasgombát keresek. Azért egy kicsit ez ilyen különcnek kell lenni, vagy legalábbis azt képzeli az ember, hogy...
5: Jó hülyének néztek.
4: Azért ezek állítok titkos lelőhelyek,
5: nem? Én is nagy bajba voltam, amíg rájöttem.
4: Van egy 93.000 négyzetkilométer, hát az ember így próbál utána olvasni, de hogy
5: azért... Sok lukrafutás volt azért.
4: Tényleg?
5: Persze, rengeteg.
4: Mi volt a leghosszabb idő, amikor bolyongtál, és egy rohadmányos gombát se találtál?
5: Napok.
4: Napok. Semmi?
6: Csak
4: napok. Az elején?
5: Napok,
4: az elején.
5: Persze.
4: Extrán titkos lelőhelyek ezek? Tehát, hogy,
5: extrán.
4: Extrán. Olyan volt már, hogy észrevetted a kocsiból, hogy valaki egy magyar vizslával követ? Vagy volt-e már olyan, hogy egy titkos lelőhelyen szembe jött a Józsi, aki azt mondta, hogy szia Péter, szia Józsi, te is
5: volt,
4: itt rohadj meg.
5: Volt.
4: Szóval
5: ilyen konfliktusok mindig voltak, és szerintem lesznek is.
4: Fiasz, hogy van? Fizetsz azért, hogy erdőbe szedjél szarvasgombát, vagy a szarvasgomba, amit a földben találsz, az mindenki szarvasgombája?
5: Nem, fizetnem kell.
4: Kinek?
5: A tulajdonosnak.
4: Tudja a tulaj, hogy ott vagy azon a 150 hektár részesen?
5: Szólnom kell neki, mert engedélyköteles a gyűjtés.
4: Ja, értem. Tehát neked van
5: szóval
4: egy
5: itt szabályozás van, itt ki kell bérelnem egy erdőt ahhoz, hogy szarvasgombát gyűjthessek.
4: Miért gondoltam én azt, hogy amit ide behoztál, ilyen nagyobb darabok, ezek ilyen több ezer eurót érnek? Mert hogy akkor az a fehér, vagy ez a fekete, és ez az olcsóbb?
5: A ősszel a feketének is sokkal több az ára. Szóval azért 200-300 euróig fölmegy az ár. Ugye és a fehérnél meg alapból ilyen 1000-2000 eurós árakról beszélünk.
4: Azt a minden.
5: Egy tízszeres szorzó mindig van a két gomba között.
4: Tehát, hogy a fehér az jobb minőségű, ízletesebb, zamatosabb, finomabb?
5: Sokkal kevesebb van belőle.
4: Ja, értem, tehát, hogy ritkább. És az az euró ezerben, ez meg

0: Amerikában.
1: Igen, és nem is termeszthető.
2: Tehát a fekete termeszthető.
1: A fekete termeszthető.
0: Én nagyon szeretem a gombákat. Nem lennének gombák, nem lennénk mi se.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy, 6 perccel vagyunk 4 után. Tele van a főváros balesetekkel. Erre írta, hogy a keleti pályaudvarnál történt egy a kerepesi fogaras kereszteződésében. Roli azt írta Viberen, a Váci úton volt baleset, emiatt lassú a Megyeri híd felé haladva, a sor a vízmű kereszteződésnél történt. És korábban szóltak, hogy a 16. kerületi Rákosi út baleset miatt lassult be a József utcai kereszteződésnél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jó utat kívánok! Jöhetnek még az utak hírei, autós barátaim pedig megkapják az egyik legnagyobb egysire.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Egyébként a Rádió Egyen.
1: A Lovers on the Dance Floor. Rádió Egyes újdonság attól a blondistól, aki szombaton este 6-kor beáll Rádió Egyes DJ-nek. Mert hogy a kanadai, magyar gyökerekkel rendelkező DJ-producer blondis élőben zenél majd itt a stúdióban, és ez az ő dala. Lovers on the Dance Floor.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix. Indul a rádió egy live mix. Summer Edition. Egész nyáron 2 óra mix élőben Magyarország legjobb DJ-ben. A Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition. A Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre. Délután 5-kor kezdünk.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: I've got.
1: Itt a Rádió 1-en, 6 perccel fél öt után közlekedési információk. Zoltántól tudtam meg, hogy motorautó balesetezett a 8-as főúton a Veszprémi elkerülőn, az 56-os kilométernél lezárták az utat. Peti jelezte, baleset volt a 31-es főúton Maglódon a Jászberényi úton, 27-es kilométer, itt is torlódás van oda és vissza. Kama üzente az 53-as főútról, Kiskunhalasról, az 53-as kilométernél volt baleset, és ugye nemrég tudtuk meg, Budapesten is volt baleset a keleti pályaudvarnál, a Kerepesi Fogarasi kereszteződésében. Drága Rádió 1-esek, vigyázzon magára mindenki, és jöhetnek még az utak hírei. A Forrodrót 20-as 311-111 SMS telefon, Vibe.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Sleep Tonight, egy ütős klub sikerrel, három DJ a folytatásban, Samfeld, Rehab és a Swish Disco, meg egy nőjének hang Gracie, az Egyesült Királyság egyik feltörekvő popénekes nője. Ő korábban Jonas Blue-val, Joe Corey-val és más dance előadókkal is dolgozott együtt. Nem véletlen hát, hogy ennyire jól illik a hangja a house hangzáshoz.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Swish Disco, and you're listening to

0: Töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
4: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is te.
7: Eladott?
8: Hát muszáj, most pénz kell.
7: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
8: Ez jobb döntés.
7: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
9: Reklámot hallottak.
10: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Beranek László endokrinológus várja pácienseit. Részletek gyöngyösgastro.hu.
12: MR vizsgálat Gyöngyösön gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
13: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
10: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Kinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio.

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most! Rádió indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
2: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, a holnap kezdődő strandfesztivál előtt még bulizunk, és hát huhogunk egy nagyot. Jaminájé, a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ő tehát innentől 2 órán át mixel. Hello Jami, bocs a füleid miatt.
3: Figyelj, ne haragudj, visszajöttél itt a Szabiról, Geri.
2: És sziporkázom.
3: És úristen, ez egy kicsit ez hangos volt. Elnézést kérek a hallgatóktól így Geri nevébe. Igen, ott is csak ilyen hú, ilyen nem, nagyon kis finomam.
2: Tudom.
3: És most ez erős volt biztos.
2: Erősek leszünk a következő 2 órában, isteniek lesznek a zenék. Nagyon kevés lesz a Duma, a Jamina, ráadásul gyönyörű, mint mindig, induljunk el.
3: Köszönöm szépen, Geri, akkor kezdjük is a következő 2 órát. Átállunk ugye 2 lemezlejátszóra, Purple Disco Machine és a Wonderful Life indul a Rádió 1-en.

0: ez volt a Save Me Tonight. A Rádió 1-et halljátok, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, közlekedési infók jönnek. Baleset Budapesten a Fogarasi Kerepesi kereszteződésben, és lassú a haladás az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van. Hello, Jamina és Geri, köszi nektek ezt a nagy hút! A frászt hoztátok rám, de a műsor király! Köszi szépen, Latus 78!
1: Igen, egyébként ezen el kell gondolkoznunk, Geri, mert lehet életveszélyes is.
0: Nagyon szeretem csinálni, életveszélyesen.
1: Örülök!
0: Mindenki készüljön fel, 5-kor bármi megtörténhet, ha itt van Jamina.
1: Így van, egyébként ez így van, de hogy azért ilyen hangosan nem szoktunk beköszönni, csak tudjuk be annak, hogy Geri óriási lendülettel tért vissza a Szabiról, a szabadságáról, és most túlteng, még rajtam is túltesz egyébként, és túlteng benne az energia.
0: Igen, meg hát holnaptól ott vagyunk a Strandfesztiválon, úgyhogy szerintem ez is benne van.
1: Jaj, tényleg.
0: Bizony, tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton találkozunk Zamárdiban a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Szeretnék egy YouTube streamet mindenkinek, aki szereti, mármint néznélek is titeket, írja Rik. Cuki vagy, de leírtad a tiltott mondatot, úgyhogy kiestél. Megoldódott, megy a YouTube stream, sőt most már a TikTokon is élőben menjünk, úgyhogy tudjátok nézni is a műsort, jó?
1: Így van, és nagyon sokan

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri!

0: Mondja, Jamina a lemezjátszók mögött. Geri, ha megsérültél, van még nálam hely gyógytornára holnap, üzeni nekünk Pulmex nyilván a videóra reagálva, amit kitettünk az Instagram oldalunkra, mindjárt láthatjátok majd a Rádió egy hivatalos Facebook csatornáján is. Hát Jamina új becenevel részemről az, hogy Terminátor.
1: Igen, egyébként most már a harmadik ilyen videót tesszük, és nem feltétlen vett rám jó fényt ez, de hát ti kéritek, nem, ez nem az én ötletem egyébként, de tényleg most már a harmadik vagy negyedik ilyen videónk, hogy vagy az Atist lövöm ki így a videó a képernyőről, vagy téged?
0: Igen, most engem. Én imádom ezt a videót, nagyon tetszik, nézzétek meg, és nézzétek akkor tudjátok, hogy miről lesz
1: szó. Geri lábait nem sűrűn látjuk így itt, ilyen magasságban.
0: Szia, Jami és Geri! Tegnap láttam Jaminát egy budaörsi hipermarket parkolójában ülni és várni az autóban. Nem mertem és nem tudtam odalépni és köszönteni, meg zavarni is akartam, de most örülök, hogy ő tolja meg a délutánt 2 órában. Üdvözlettel a futásrác!
1: Ó, pedig gyertek már oda ilyenkor, azért ezek jó találkozások szoktak lenni, szóval a férjemet vártam, amíg berohant magának kávéért, most már így emlékszem, úgyhogy gyere bátran máskor, aztán egyet tényleg ilyenkor ugye képet szoktunk csinálni, pacsizunk. Úgyhogy ne féljetek tőlem, bármennyire is most a Geri azt mondja, hogy te nem foglak ellökni.
0: Én ma délután 5 óra után egy kicsit azért félek tőled.
1: És ezek után hogy merjenek oda jönni?
0: Apropó nagy találkozások.
1: Bum!
0: Apropó nagy találkozások, holnaptól ott vagyunk a Strandfesztiválon, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton, tehát várunk benneteket Zamárdiban a Balaton partján, a Rádió 1 stage-en. Bulizzunk egy jót, ezek már a nyár utolsó napjai, buliai, fesztiváljai, megyünk közben tovább.
1: Tényleg én is ott leszek holnap 23 órától, úgyhogy mindenképpen gyertek és pacsizzunk, találkozzunk, ígérem, senkit nem fog fellökni. Úgyhogy megyünk tovább, Chasing Paradise, tehát Kygo és One Republic tollából, ezzel megyünk tovább a Rádió 1.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Ez...

0: Papa Uté, ez egy új 2026-os remix volt belőle. A Rádió 1-et halljátok itt, a Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában. Mi ez a videó? Rólatok szakadok, ez Pulmex írja. Pulmex, nagyon szépen köszönjük. Apropó, Pulmexet Isten éltesse, tegnap volt a szülinapja. Nagyon-nagyon boldog születésnapot. Holnap kocintunk vele a Strandfesztiválon.
1: Ó, igen, pláne, hogy mert elfelejtettem tegnap megköszönteni. Úgyhogy Zsombikám, minden is boldog születésnapot kívánunk, Isten éltesen sokáig, és soha jobbkor nem lehetne a szülinapod, mint a Strandfesztivál hetében.
0: Yes.
1: Úgyhogy tényleg holnap akkor ünneplés.
0: Sziasztok, szuper, hogy a pénteki 1 órás Begi pótlás után ma újra teljes 2 órában játszik Jamina. Találkozunk a Strandfesztiválon, holnap és szombaton is, már nagyon várom, üdvözlettel Attila.

0: messze innen zenélni fellépése volt, úgyhogy megkért, hogy a második órát azt én vigyem, úgyhogy beugrottam neki segíteni.
1: És nagy taps, tök jól lehoztátok. Holnaptól akkor még egyszer strandfesztivál, élő közvetítés is lesz minden este 8-tól egészen éjfélig, tehát találkozunk Zamárdiban a strandfesztiválon, várunk titeket a Rádió 1 Stage-en szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is. Tartunk egy rövid hidratációs szünetet Jaminával, Erzsike jön, kitakarítja a stúdiót, aztán pedig jövünk vissza.
0: Én már integettem neki, úgyhogy nyugalom, Erzsike nem mondott fel, itt van még takarít, és addig is nézzétek meg a közös videónkat. Mindjárt jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Bullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig meg éri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Klimatizált lakásod?

0: inkább.
1: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szerdától vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 669 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Szeretnél egy olyan gyárban dolgozni, ahol még az űrtechnológiához is gyártanak alkatrészeket? A Rosenberger Jászárok szálláson gyártósori összeszerelőket, targoncásokat és csoportvezetőket keres. Jó csapat, céges buszjáratok és kiszámítható stabil jövedelem vár. Jelentkezz most a rosenberger.hu oldalon.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: Kapu Tibor fejlesztőmérnök, kutató űrhajós és Cserény Gyula, erős áramú villamosmérnök, kutató űrhajós, tartalékos reménykedő.
8: A remény magyar hangja.
7: A remény magyar hangja, Gyula. Gyors egy-két hallgatói kérdés. Lehet-e valahol élőben követni majd a kilövést?
9: A felbocsátás lehet. A SpaceX rakétával megyünk, és a SpaceX-nek nagy rutinja van már ebben, hogy gyakorlatilag teljesen a kabint is bekamerázzák, és élőben lehet követni. Bátorítunk is mindenkit, mert ez egy eléggé nagy esemény lesz.
10: Lehet-e telefonálni az űrállomásról?
9: Lehetne, de internetes kapcsolatot használnak. Tudok viberezni Balázséknak, hogyha úgy van.
10: Azt a de nagyon menő.
9: Most igyekeztünk el egyébként.
11: Igen,
9: ezt most úgy érzem.
8: Nagyon szeretnénk ezt.
7: Legalább egy üzenetet, vagy egy üzenetváltást majd valamelyik reggel, de erről akkor még beszélünk.
10: Igen.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Sziasztok, az előző dallal kapcsolatban egy észrevétel. Rájöttem, Begi miért nem játsza a Papa Utét, azért, mert kb. 100-szor hangzik el benne, hogy Papa Ute. Értitek, Ute. De ezek, ha Papa Fradi lenne, a szöveg biztos játszana. Üdvözletel, Attila. Nagyon jó.
1: És tényleg, micsoda frappáns vagy, és kreatív, basszus, hogy eszembe sem jutott eddig.
0: 0-20.
1: Na, ezért nem. Igen. Én játszom.
0: Így van, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is. Még mindig élőben mixelve, megyünk tovább.
1: Így van, kezdem akkor a második órát Tóth Abigail és Accent közösével, egy közösség kedvenc itt a Rádió 1-en. Ez pedig a Sugar Daddy szól a Live Mixben.

0: Summer Edition mellettem, Jamila a lemezjátszói mögött egy közlekedési információm van. Egy balesetről kaptam ugyanis csak hírt, árokba hajtott egy autó az 5-ös főúton, Alsó-Némedi közelében a 22-es kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva halad csak a forgalom. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Kiváló a második óra is, húzzunk bele, mert ha az asszony hazaér, híradót kell néznem. Jelentem, a 7. emeleten nincs nálunk dugó, maradjon mindenki otthon, kivéve ha Györge Attistál jegyet nyertél a strandfesztiválra. Holnap Tali a Rádió egy stage-en, írja Dusán.
2: Ezt a szegény. De azért tanítsd meg az asszonyt is egy jó rádió egyet hallgatni.
0: Mindenféleképpen. 2 órás tehát a Rádió egy Live Mix egész nyáron, 5-től egészen 7 óráig tart, és akkor holnaptól strandfesztivál, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton mi minden napot vagyunk. Várunk titeket este 8 órától a Rádió egy stage-en, élő közvetítés is lesz. 8-tól éjfélig ott lesz az összes Rádió egy DJ, lehet, hogy Amira ott is fel fog engem lökni már holnap. Nagyon várom.
2: Sőt, biztos is, hogy
0: én nagyon szeretném.
2: Igen, én szerdán és szombaton leszek egyébként, tehát tök jó napokat kaptam szerintem, és nagyon várom minden évben, valahogy van egy ilyen keretet ad a nyárnak a strandfesztivál, tehát ilyenkor egy picit azt érezzük, hogy na ezt még meg kell tolni, ezt még egy kicsit meg kell húzni, mert még itt vagyunk, még nem telt el a nyár, még nem az őszben vagyunk, úgyhogy tényleg gyertek, még tudjuk, hogy vakáció van, ugye nincsen még suli kezdésem, úgyhogy ez tényleg egy ilyen utolsó hadd el hadd.
0: Pontosan, mindez tehát a következő napokban szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton Zamárdi Strandfesztivál, Rádió egy stage. Lesz esetleg a Genesis-től az I Can Dance? Kérdezi a TikTokon Jácint.
2: Igen, ez tök durva, hogy egyszer ugye játszottam, és azóta tök sokszor szoktátok kérni. Van ebben a dalban egy olyan erő, amit tényleg nem tudunk megmagyarázni, és ugye egy régi dalról van ráadásul szó, amit én megtaláltam egy új köntösben az internet kis bugyraiban valahol, úgyhogy legyen, menjünk ezzel tovább, mit szóltok. Jön tehát az I Can Dance, és még mindig itt vagyunk, Juhász Geri.

ez a Radio Wave Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Radio Wave Live Mix Summer Edition.

0: Like Mix Summer Edition, Jamina a lemezjátszóknál 2 órán át, és hát utána sem maradunk DJ-k nélkül, képzeljétek el, 7 óra után a Rádió egy kívánság műsorban jön majd hozzánk a Stadium X, lesz egy országos rádió premierünk, a német szupersztár Tudzsámolval készítettek egy közös zenét, olyan jó a dal, hogy le fogjátok dobni a hajatokat.
1: Azt hittem más mondasz hirtelen, de fú, és azért nagyon büszkék lehetünk tényleg a Stadium X párosra, mert rengeteg ilyen előadóval dolgoznak együtt, és sokszor tényleg ez kevesebb hangot kap, mint amennyit érdemelne, úgyhogy tényleg nagyon örülök neki, és tényleg ők ilyen körökben mozognak, a Tomorrowland-en felléptek, tehát hogy erről ne feledkezzünk azért el, és nagyon örülök, hogy tényleg most itt lesz egyrészt a dalpremiér, és hallgatni fogom én is hazafelé.
0: Nagyon helyes, 4-8 magasságában, tehát bemutatjuk a Stadium X és Tudzsámó vadonatúj közös zenét, nagyon-nagyon fogjátok szeretni.
1: Egyet kérdezhetek? Na, a Tudzsámó hangzás az maradt, vagy Tudzsámó ezt már levetkőzte?
0: Tudzsámó hangzás benne van. Benne van a Stadium X, erős dal. Nagyon erős dal, wow. Jó erős dal. Na, neked szerintem külön fog tetszeni.
1: Van benne vokál?
0: Női
1: vagy férfi? Jó, mire nem kérdezek.
0: Szóval a Stadium X és Tudzsámó vadi új közös zenéje 4-8 előtt néhány perccel élőben a Rádió egy kívánság műsorban. Jamina mixére szüretelünk, írja Joci.
1: De jó, és tapostok is, mert itt láb meg minden.
0: Valószínűleg igen.
1: Nagyon jó, hát akkor sok kitartást kívánunk, és itt vagyunk nektek akkor a háttérben.
0: Sziasztok, kell az energia kedre, így munka után, és ti aztán megadjátok a hangulatot az intróban, ahogy húztatok, na az nem volt semmi. Jamina, a tehetség kutatóddal kapcsolatban egy kérdés, hol áll a számláló? Mennyi

Tehát nagyon durva, hogy annyi jó és annyi izgalmas fiú és nők is, lányok is küldtek, már 4 vagy 5 lányom van, képzeld. Úgyhogy nagyon izgi folyamat, nagyon élvezem csinálni, úgyhogy a következő feladat az ez lesz, hogy 15 darab

0: Igen, mindenkinek jön a DJ tehetségkutatójához. Mennyire együtt élnek a hallgatók a műsorral szüretelés után, most szünetelés, írja Zsombor. És így van, hidratációs szünet jön, egy rövid hydration break, iszunk egy csomó vizet Jaminából, így tegyétek ezt is, aztán pedig jövünk vissza, jó?
1: Így van, meghúzzuk majd a végét, úgyhogy addig puszi!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Mit szólok az ismerősök? Vagy ma mit szóltak, amikor elkezdted? Mit most szülők, barátok, hogy azt mondod, hogy gyerekek, én mától erdőt járok, szarvasgombát keresek. Azért egy kicsit ez ilyen különcnek kell lenni, vagy legalábbis azt képzeli az ember, hogy...
6: Jó hülyének néztek.
5: Azért ezek állítok titkos lelőhelyek,
6: nem? Én is nagy bajba voltam, amíg rájöttem.
5: Van egy 93.000 négyzetkilométer, hát az ember próbál utána olvasni, de hogy
6: ez... Sok lukrafutás volt azért. Persze, rengeteg.
5: Mi volt a leghosszabb idő, amikor bolyongtál, és egy rohadmányos gombát se találtál?
6: Napok.
5: Napok. Semmi?
7: Csak
5: napok.
7: Az elején?
6: Napok, az elején. Persze.
5: Extrán titkos lelőhelyek ezek? Tehát, hogy,
6: extrán.
5: Olyan volt már, hogy észrevetted a kocsiból, hogy valaki egy magyar vizslával követ? Vagy volt-e már olyan, hogy egy titkos lelőhelyen szembe jött a Józsi, aki azt mondta, hogy szia Péter, szia Józsi, te is
6: volt,
5: itt rohadj meg.
6: Volt.
5: Szóval
6: ilyen konfliktusok mindig voltak, és szerintem lesznek is.
5: Figyelsz, hogy van? Fizetsz azért, hogy erdőbe szedjél szarvasgombát, vagy a szarvasgomba, amit a földben találsz, az mindenki szarvasgombája?
6: Nem, fizetnem kell.
5: Ki?
6: A tulajdonosnak.
5: Tudja a tulajdon, hogy ott vagy azon a 150 hektár részesen?
6: Szólom kell neki, mert engedélyköteles a gyűjtés.
5: Ja, értem. Tehát neked van
6: szóval
5: egy
6: itt szabályozás van, itt ki kell bérelnem egy erdőt ahhoz, hogy szarvasgombát gyűjthessek.
5: Ah. Miért gondoltam én azt, hogy amit ide behoztál, ilyen nagyobb darabok, ezek ilyen több ezer eurót érnek? Mert hogy akkor az a fehér, vagy ez a fekete, és ez az olcsóbb?
6: A ősszel a feketének is sokkal több az ára. Szóval azért 200-300 euróig fölmegy az ár, ugye, és a fehérnél meg alapból ilyen 1000-2000 eurós árakról beszélünk.
5: Azt a minden.
6: Egy tízszeres szorzó mindig van a két gomba között.
5: Tehát, hogy a fehér az jobb minőségű, ízletesebb, zamatosabb, finomabb?
6: Sokkal kevesebb van belőle.
5: Ja, értem, tehát, hogy ritkább. És az az euró ezerben, ez meg inkább.
6: Igen, és nem is termeszthető.
7: Tehát a fekete termeszthető.
6: A fekete termeszthető.
5: Én nagyon szeretem a gombákat. Nem lennének gombák, nem lennénk mi se.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Éle nekünk Zaben, hát részvétünk. Kecskeméten az Izsáki úton motoros balesetet Zsófitól kaptuk. Sziasztok, szerencsére én eddig mindig megúsztam a bummot, amikor Jaminával találkoztam. Amúgy a Geri jól van? Üdv a térműtött Ádám Miskolcról. Nem sérültem meg.
1: Mondjuk szegényt, ha fellökném megint, lehet, hogy lelkiismeret furdalásom lenne, hogy megint. Most ezt úgy mondtam, mintha én löktem volna fel, és attól lett térműtött Ádám, de ez nem így van nyilván. Bocsi, Geri, tényleg, azóta megzavarodtál teljesen.
0: Imádtam.
1: Húhogunk, nem húhogtunk, basszus.
0: Nem, a félhetes húhogás az kimaradt, tehát bocsássátok ezt meg nekem, de majd húhogunk holnap a Strandfesztiválon, szerdától szombatig minden este ott vagyunk a Rádió 1 stage-en, élő közvetítés is lesz, reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval bulizunk, egy jót még így a nyár utolsó napjaiban, megyünk közben tovább.
1: Hogyne jön, tehát egy pár percen maradt itt a végére, egy jó negyed óra, úgyhogy húzzuk meg egy kicsit. Jön Loi és a Get Lucky, ez is egy közönségkedvenc itt a Rádió 1-en, úgyhogy maradjatok velünk egészen hétig.

0: Sister Sledge és We Are Family egy felújított változatban. Jamina a szokásos záró trackje a Rádió 1-en, ez volt már a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Holnap találkozunk a Strandfesztiválon, jó húzós lesz még neked a hét második fele.
1: Így van, igen, azért én holnap ugye strandon találkozunk, aztán megyek Tordasra csütörtökön, pénteken a Fenyves Fesztiválra, aztán 22 ugye szombaton jövök vissza újra a Strandfesztiválra. Úgyhogy igen, ez talán nekem is így a nyár véghajrája, hogy így mondjam, úgyhogy van azért még buli bőven.
0: Drága Jami, megérdemelt a taps, nagyon-nagyon szépen köszönjük, szuper volt az elmúlt két óra. Ki nem találod, kivel kezdődik a Rádió 1 Kívánság műsor ma? A nagy-nagy barátoddal.
1: Tényleg? Aha. Hájpatonnal?
0: Bizonyám.
1: Nem örülök.
0: Miért? Hogy miért nem, azt majd elmeséljük holnap.
1: Majd
0: a Rádió Stage-en, a Strand Fesztiválon, jó?
1: Okay.
0: Jamina után tehát jön a Rádió 1 Kívánság műsor, mindjárt érkezik a Stadium X egy országos rádiópremiérrel, maradjatok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu/legyél kötőjel partnerünk oldalon.
9: Jövő héten az egész ország szerint.

0: szabadon, és találja meg a stílusához illő modellt.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most szerdától szerdáig a 120 ml-es Ballino tölcséres vaníliás jégkrém 37% kedvezménnyel csak 149 forint. A másfél literes Friday gyömbérízű szénsavas üdítőital 35% kedvezménnyel pedig csak 259 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Rádió 1.
3: Csak igazi mai slágerben.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Jó mozgalmas lesz ez a következő egy óra. Hamarosan országos rádió premier, a Stadium X legfrissebb zenét fogjuk nektek bemutatni, amit képzeljétek el, a német szupersztárral, Tujamoval készítettek közösen. Zseniális a dal, a Stadium X hamarosan néhány perc múlva itt lesz a Rádió 1 stúdiójában. Halló, halló!
1: Ja, Kristóf vagyok. Luitól szeretnék kérni egy dalt a családomnak, holnap úgyis megyünk nyaralni.
0: Hello Kristóf, de jó nektek, hová mentek?
1: Barcelona mellé megyünk, kihasználjuk ezt a csodálatos jó időt.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, és hát egy tökéletes nyárról szól ez a következő dal, a szerelemről és a szabadságérzésről. Loi, David Puentes, Golden Summer.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Lana Del Rey fantasztikus sláger a Summertime Sadness, a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. 19-12 van, jön az országos rádió premier. A Stadium X, itt van a stúdióban Dave és Sullivan. Hello, srácok!
1: Sziasztok!
2: Hello, sziasztok, köszönjük a meghívást!
0: De jó titeket látni újra, és nagyon jó a dal, amit készítettetek a német Tudzsámóval együtt. Honnan egyébként az ismeretség köztetek?
1: Hú, hát talán 4 vagy 5 fesztiválon így váltottuk egymást, de ez évekre visszamenőleg tervezzük már, hogy na, kellene csinálni egy közös zenét, és azt hiszem egy ilyen pár hónapja készült egy ilyen demo, amire így mindketten azt mondtuk, hogy ú, ez a szinti, ez jó Tudzsámós benne, és akkor jött az ötlet, hogy akkor talán ez lesz az a dal, amit meg kéne közösen csinálni.
0: Nehéz együtt dolgozni ilyen kaliberű sztárokkal egyébként?
1: Hát szerencsére nem ez az első ilyen nagyobb név, akivel dolgozhattunk, de Tudzsámó nagyon-nagyon-nagyon jó fej volt, nagyon profi, nagyon alázatos, és azt hiszem elmondhatjuk, hogy egy élmény volt vele a munka.
2: Abszolút, illetve amit a Dávid is mondott, ugye itt több éves ismerettségről beszélünk, nagyon sokszor találkoztunk, játsszuk egymás zenéjét már évek óta.
0: Még mielőtt meghallgatnánk a dalt, milyen volt a Tomorrowland, milyen volt Ibiza, ugye ott is voltatok az elmúlt hetekben.
1: Igen. 2 hétvégét játszottunk most a Tomorrowlanden, ami hatalmas dolog így még nemzetközi viszonylatban is. Utána pedig Ibizán is a Tomorrowlandnek voltunk a partiján, tehát ez a hónap ez nagyjából a Tomorrowlandről, illetve még a július a Tomorrowlandről szólt. Hatalmas élmény volt, és ami nagyon nagy dolog, illetve nekem így szívem csücske volt, hogy készítettek rólunk a Tomorrowlandesek képet, és akkor így a ottani Star DJ-k, tehát a Tomorrowland Star DJ-k közé így kikerültünk a falra.
0: Nagyon helyes, abszolút megérdemelten. Javítsatok ki a tévedek, de gyakorlatilag Magyarországon ti vagytok az egyetlenek, akik most már folyamatosan évek óta mindig ott vannak a Tomorrowlanden évről évre.
1: Igen, talán az első alkalom az 2015 volt, és ugye ezt a pandémia így megszakította, illetve egy alkalom volt, amikor nem a Belgán, hanem a Brazilon léptünk fel, de azt hiszem ez volt a 9. alkalom, ha jól
2: számolom. Igen, 9. alkalom volt, illetve ez volt az első alkalom, hogy mind a 2 hétvégén tiszteletünket tehettük a fesztiválon.
0: Nagyon komoly srácok, tényleg gratulálunk, és akkor drága Rádió Egyesek, jön akkor az új dal, Tudzsámóval, tudjátok nézni is ezt az országos rádió premiért, megyünk a YouTube csatornánkon, élőben vagyunk a TikTokon is, és mind a kettőtöknek olyan szép, jó, mély hangja van, konferáljátok ti fel ezt a dalt itt és most, jó?
1: Sziasztok, akkor fogadjátok sok szeretettel Tudzsámótól és a Stadium X-től a
2: Take It Higher-t!

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és a vadonatúj dal a Stadium X-től Dujamóval közösen Take It Higher, ez a címe. Gratulálok, jó erős, és nagyon más szerintem.
1: Hát próbáltuk valahogy a saját mostani stílusunkat úgy valahogy kicsit összemosni Dujamó stílusával, de azt hiszem jól sikerült.
2: Igen, köszönjük szépen az elismerő szavakat, illetve nekem külön örömet jelent, hogy végre tudtunk egy olyan zenét csinálni, egy olyan dalt, amiben gyerekkórus fokál van.
0: Igen.
1: Hát ez szerintem évek óta hallgatom, hogy kellene egy ilyen dolog.
2: Igen.
0: De jó. Nagyon jók vagytok, gratulálok az új számhoz, szép estét nektek, üzenéjénekünk Ispár Renáta.
2: Köszönjük szépen, örülünk, hogy tetszik.
0: Komoly a zene, gratulálok, Tibor.
1: Köszönjük.
0: Sziasztok, egy újdonság, ami mehet a Spotify Rádió egy zenék listámba, és amúgy nagyon jó lett, gratulálok a Stadium X-nek, üdvözlettel Vox.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És mit hallok, hogy ti a Blondissal is nagy címborák vagytok?
2: Igen, egyébként ismerjük egymást, és annyival szorosabbra fűztük a kapcsolatot, hogy amikor a Tomorrowland-en zenéltünk, akkor egy másfél órán keresztül a transferbe folyamatosan beszélgettünk, és egyébként egy csomót kérdezett a fellépéséről, aha, ami egyébként ugye nem sokára lesz itt Budapesten, és nagyon izgatott, és nagyon várja, és egyébként annyira szeretné ezt a fellépést pusolni, hogy még külön rám írt WhatsAppon, hogy akkor mindenféleképpen beszéljünk, hogy mit lehetne csinálni, hogy lehetne csinálni. Úgyhogy egyébként nagyon kedves volt.
1: Bocsánat, a legfontosabb dolgot kifelejtetted. Ígértem, hogy nem pendítem meg ezt a gödöllő dolgot, de ezt meg kell pendítenem, hogy ott volt cserkésznek.
2: Igen.
0: Minden út gödöllőbe vezet, úgy látszik. És hát ne felejtjétek, Blondie is szombat este 6-tól 7-ig élőben itt lesz a Rádió egy stúdiójában kis Mártival. Márti csinál vele interjút, zenélni fog. Nagyon kicsi ez a világ, meg kicsi ez a zenész, meg DJ szakma.
1: Hát vagy nagy gödöllő, ezt még mindig nem tudtuk elni.
2: Igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon jó a dal, drága Rádió 1-esek, kérjétek a kívánság műsorban, és hát mi akkor legközelebb a Strandfesztiválon találkozunk, ugye Zamárdiban.
1: Bizony, szombaton.
2: Így van, köszönjük szépen.
0: Nagyon várunk titeket, ott találkozunk, Dave Szali, köszi szépen, hogy itt voltatok, és
2: szia
0: dalhoz. Sziasztok! A Rádió 1 kívánság műsor megy tovább, hívható SMS és Viber számunk 0623 111 111, Éva Max jön és a Kings and Queens.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ő volt Purple Disco Machine, holnap este fellép Zamárdiban a Strand Fesztiválon, csak úgy, mint az összes Rádió 1 DJ, szerdától szombatig minden este ott leszünk a Rádió 1 stage-en, gyertek, reméljük, hogy jó nagyot bulizunk majd veletek együtt. Szia Geri, ez egy SMS, Noémit a feleségemet szeretném felköszönteni a kedvenc számával, Taylor Swift-től, az Opel Eye-tól, köszönöm, hogy elviseli már 12 éve, ő a mindenem, írja nekünk Nándi. Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Kata.
0: Na Kata, és te kinek küldöd?
1: A férjemnek. Otthon van a két gyerkőccel, és várnak engem haza a munkából.
0: Na akkor siess hozzájuk haza, a Taylor Swift, Opel Eye, ez most nektek is pörög itt a Rádió 1-en. Jó utat!
1: Köszönöm!

0: Ez egy SMS, a Volkin on a Dream című számot kérem, és nagyon várom Blondie szombaton, évek óta szeretem a zenéit, és nem is tudtam, hogy magyar. Üzeni nekünk Ili. Igen, Blondie is egy félig magyar, félig kanadai DJ és producer, egy nagyon jó fej, fiatal csaj, szombat este itt lesz élőben, a Rádió egy stúdiójában. Mixelni fog, 6-tól 7-ig Kis Márti készít majd vele interjút, tehát még egyszer, Blondie is élőben a Rádió egy stúdiójában, most szombaton, este 6 és 7 között. Ki szereti még tőle ezt a dalt?
1: Szia, Nándi vagyok, és a feleségemnek Áginek szeretném elküldeni.
0: Na akkor már jön is Empire of the Sun, Walking on a Dream, Blondie remixben. Csak itt a

0: Diszpósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show, majd Jaurit és Christophert terelgetem a lemezjátszók mögé. Vagány lesz az a 3 óra. Juhász Geri kijelentkezik, 9-től találkozunk. Szép nyárestét. Ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkósít.
4: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Ladies and gentlemen, madámon, három alatt meső, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tiszteltel érdemű publikum. Ez a Diszkósít Radio Show, méghozzá DJ Juniorral, Bárány Attila nélkül, de velem, Hanvai PG-vel, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, és készüljetek, mert holnap este 8 órától már Zamárdiból a Strand Fesztiválról jelentkezünk, élőben lesz Diszkósít. Szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton este.
5: Extra hét, ennyit még szinte sosem voltunk élőben, és főleg DJ Junior ennyit nem volt még élőben. Ezzel a hírrel és a következő dallal a Switch Discotól kívánunk kellemes rádiózást mindenkinek itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger, mert ez a Diszkósít.

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalmú adrenszínről diszkosít a Rádió 1-en, és hát kérem szépen, beszéltünk már erről, hogy holnap elindul ugye a Strandfesztivál, és a Rádió 1-nek külön stage-e lesz, tehát külön tánchelyszíne lesz, és este 8-kor mindig indul élőben a diszkosít, az összes frekvencián közvetítik, ezen kívül természetesen YouTube-on, TikTokon, mindenhol ott leszünk, úgyhogy szerdától élőben leszünk a Strandfesztivál.
1: És annyit leszel élőben a héten, mint az állat.
0: Ne szoktjatok, ez lesz fontos.
1: És holnap egyébként Siófokon is fellépünk egy másik rendezvényen, szóval tessék minket keresni ott a Balaton partján, mert rettentően erősek leszünk. Egy biztos, hogyha én végzek a balatoni körrel, akkor még visszajövök Halásztelekre, ott az egyik kedvenc rendezvényen fogok játszani Newvik és Fatboy mellett. Most pedig már is megyünk tovább, jön a Bad Times, kérem szépen. A világon először rádióban, a Messengers remixében, Email Angel egyik legjobb dala. Itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a diszkos rádiósóban.

0: igazi mai sláger, mely diszkosi trédősó, Bárány Attila nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: És ha már Balatonról beszéltük, akkor én pénteken balatoni bobozok, kérem szépen, és az elmúlt hetekben egyébként diszkosi DJ-k voltak, ugye az, pont az elmúlt héten Bárány Attila, az előtt héten, két héttel ezelőtt pedig Hanvai PG is pörgetett, most én megyek oda, és hogy ezt még meg tudjuk fejelni egy nagy dologgal. Augusztus 28-án, kérem szépen, 25 éves lesz a balatoni bob, tehát a helyszín azóta lehet ott csúszkálni, és egy egészen extra diszkosi Legends érkezik oda, hiszen 6 órán keresztül fogunk pörgetni, már délután 5-kor indul a program, úgyhogy tartsatok velünk, Balatoni Bob, tehát 28-án a diszkosítás.
0: Tudni fix, hogy a következő dalt, ami most érkezik itt a rádegyen, ott is fogom játszani. Summer Jam, kérem szépen, igen, a The Underdrug Project után szabadon, méghozzá M-Rap remixében kikerült az internetre, levadáztam, csináltam belőle játszhatót, és most így érkezik, egy saját megfejtésben mondhatni, a rádegyen csak igazi mai slágermegy a diszkosítás rádiósóban.

0: Ez a Diszkos Radio Show, a Rádió Egyeni. Már 20 éve itt vagyunk veletek, a Bárány a Hanvai meg a Junior, de most csak a Hanvai meg a Junior van. A Bárány pihenteti magát, mert szüksége lesz állítólag erőre, elfogyott neki a hétvégén, meg nem tudom, hogy a hangja is. Egy biztos, hogy ezen a héten nincsen, viszont ott lesz velünk egy-két helyszínen, úgyhogy például a Siófok is környékén majd figyeljetek, mert szerda és csütörtök környékén találkozhatunk együtt, illetve ugye ott leszünk a Strandfesztiválon szerda, csütörtök, péntek, szombat este. 8 órakor indul a Diszkos Radio Show, ugyanúgy, mint itt a Rádió Egyen, viszont a helyszín most Zamárdi lesz, a Rádió Egy Stage.
1: Nagyon-nagyon durva egyébként lett, hogy arra pihen rá, hogy tényleg nagyon erősetünk lesz hónaptól kezdve, ugyebár, ahogy te is említetted, volt szerda, Siófok, Zamárdi, ugye jövök majd vissza halászterekre, csütörtökön megint csak Siófok, Zamárdi, pénteken Zamárdi, ugye ez Strandfesztivál és egyéb rendezvények, szombaton pedig Püspök 60-ban és a fővárosban, a Budai Rakparton várok még majd egyébként mindenki sok-sok szeretettel, és na, hogy jön ma estére a második Imel Angel-dal, az I'm Alive itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy a Diszkos Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Az imént azt mondtam, hogy a budai rakparton fog játszani szombat este, de nem. Ebben az esetben is ezen a szombaton a pesti rakparton fog játszani, méghozzá úgy, hogy előttem majd Fatboy barátom fog pörgetni.
1: Rakpartról beszélték, akkor Budáról jutott eszembe, hogy én csinálok egy rendezvényt, ez egy új rendezvény lesz. Made in Italy néven, mert hogy annyi ilyen olasz remixet csináltam, és lesz még benne egyébként a régi szinti popos is feldolgozva. Szóval csinálok egy ilyen rendezvényt a Kopaszigáton majd. A nyár szerintem utolsó vasárnapján, augusztus 30-án délutáni a buli, tehát olyan 5 óra körül kezdjük, és nem sokáig tart, 9-ig, hogyha nagyon jó a buli, akkor este 10-ig. Világhírű, és a diszkosít pizzát megalkotó Balázs Attila, a mester szakácsunk, ugye pizza szakácsunk lesz a vendég, aki világbajnoki második helyzet, ő csinálja a pizzákat. Ezen kívül nyilván színes italok lesznek, amivel lesz vidámság is, és leginkább Olaszországhoz köthető. Úgyhogy én nagyon várom ezt a rendezvényt, és 2 órán keresztül fog ilyen olasz zenéket játszani, tehát augusztus 30 vasárnap délután a Kopaszin.
0: Balázs Attila címborámat nagyon kedvelem, ugye ő kreálta meg tényleg a diszkosít pizzát, aztán kreált egy Hambai PG pizzát. Az elmúlt héten pedig fönn volt itt a stúdióban, amikor itt volt velem Email Angel, és kreált egy Email Angel pizzát is. Előtt eszembe, hogy az az úriember, aki felkarolta, örökbe fogadta a dalukat, már hogy ugye bár a Movie Tour Sound érkezik most itt a Rádió 1-en, Hugel, csak igazi mai sláger megy itt a diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez a Rádió 1 esti show-ja, a Disco Cheat Radio Show. Kérem szépen, ezen a héten Balatonon leszünk. Én egyébként nagyjából eltöltök ott egy csomó napot, mert hogy csak a Balaton környékén egyrészt live-ba leszek ugye a Strandfesztivál, a Rádió 1 stage-en a Disco Cheat-tel, aztán lehet, hogy Siófok környékén is megfordulunk, majd szerdán és csütörtökön, úgyhogy figyeljetek. És ezen kívül én pénteken még balatoni bobozok, úgyhogy ott is megtalálható leszek. Szóval megpróbálok Balatonon, bár most néztem az időjárást egyébként, hogy jónak tűnik az idő, de azért néha ilyen éjszaka lesznek záporok, mondjuk az lehet, hogy jót fog tenni.
1: Egy biztos, hogy tényleg durva hét elé nézünk, csomó rádiózás, csomó fellépés, egy csomó jó zene. Ezek közül jön most itt egy, a harmadik ma estére Imelle Angel produkciójából jön a Drive Me Down, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a Disco.

0: Ma is sláger megy, Bárány Attila nélkül, DJ Junior és jómagam Honvai Pici, búcsúzunk estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy holnap megkezdődik igazán a hét, és hát indul a Strandfesztivál, diszkos itt, minden este 8 és 9 között élő közvetítéssel megyünk. Rögtön én kezdem a hetet, tehát a szerdással ott leszek, valamint Siófokon is megtalálható leszek. Legyen ez meglepetés, mint hogy csütörtökön ugyanezt a menetet lenyomom, tehát Zamáni Siófokkal. Aztán pénteken én nem leszek a Strandfesztiválon, Honvai Pici lesz a diszkos itt, mert hogy balatoni bobozok majd este 8 és 10 között, utána viszont szombaton újra visszatérek majd a Strandfesztiválra, és ott szintén diszkosít.
0: Ameddig a földkereken szolgálok, és zenélek, Honvai Pici voltam. Én érkezem ugye holnap este folyamán Siófokra, aztán jövök vissza halászterekre. Ugye ugyanaz a kör csütörtökön is Siófok Zamárdi, majd ugye bár pénteken Zamárdi Strandfesztivál, szombaton pedig Püspök 60-ban és a fővárosban. A pesti rapporton várok mindenkit majd sok-sok szeretettel. Ezzel búcsúzunk mestére, szavaztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibic

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális és nagyon vagány zenék jönnek innentől. Rengeteg dance és house zene, nagyon sok újdonsággal megspékelve. Jauri kezdi nálunk a kedvestét. Hello Jauri, hajrá!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Indul egy óriási nagy kedvencen a műsor. Jön Tame Impala és a Dracula a World Is Mine Radio Showban.

the World Is Mine radio show on Radio 1.

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show Jody a lemezjátszói mögött, és ezen a héten este már csak ma vagyunk utoljára itt a stúdióban, hiszen holnap indul a Strandfesztivál Zamárdiban. Találkozzunk szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton, tehát a Balaton partján Zamárdiban, a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Bővebb információk, line-upok a hivatalos weboldalunkon a www.radio1.hu. Jody.
1: Jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head, úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World Is My Radio Show.

0: Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, Jauria lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher is jön még, az év producere, akinek tegnap és múlt héten hétfőn is volt fellépése. Ibizán, képzeljétek el, mind a ketten ott lesznek természetesen a Strandfesztiválon is, ami holnap indul, találkozzunk szerdától szombatig a Rádió 1 stage-en. Milyen sebességen vagyunk most egyébként?
1: Még azért 140 BPM fölé nem érünk el, most olyan 134-5 körül vagyunk, ez pedig egy újdonság, Armin van Buuren és Adam Beyer közöse, úgyhogy a techno találkozik a trance-szel, hogyha ezt így kimerhetem jelenteni, anélkül, hogy a műfajrendőrség bekopogtatta az ajtón. Szóval megyünk is tovább az ő közösükkel, a No Mercy-vel, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.
2: DJ, yeah. Teach me

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hosted egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rudimental, Waiting All Night. Na ebből ezt a különleges változatot kizárólag nálunk hallhatjátok, csak a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, mellettem a lemezjátszóknál Jauri.
1: Kedd esténként a recept az mind a két órában nagyon-nagyon hasonló. Az elején egy kicsit felvormápoljuk saját magunkat, aztán a második felében az órának pedig elkezdünk gyorsulni, úgyhogy egy rövid szünetre most elmegyünk, de gyertek vissza, maradjatok itt a Rádió 1-en.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show az

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, The Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek! Holnap ilyenkor már javában bulizunk veletek együtt a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en élő közvetítés is lesz, tehát találkozzunk ott szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is. Mellette ma még itt a stúdióban Jauri, indul a második kör. Hello, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion itt, a World is My Radio Show-ban.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedeste Jauria lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és évfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Jauria lemezjátszói mögött Lost Frequencies jön most.
1: És azt talán már mondtam az egyik adásban, de nem győzöm hangsúlyozni, hogyha nyár, akkor biztos, hogy érkezik legalább egy Lost Frequencies sláger. Na hát a következő dal, az tőle érkezik, és eléggé slágergyanús, ez a Leave It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek, ez a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, itt van újra Christopher, ő az év producere jelenleg Magyarországon, kezdjük el!
2: Így van, induljunk is el Tame Impalának a Drakulájával, ebből hozok nektek egy saját verziót, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is Mine Radio Show.

brain cells. Brain cells.

0: Egy és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Christopher a lemezjátszói mögött, holnap ilyenkor pedig már ezerrel dübörög az élő közvetítésünk Zamárdiból, a Strand Fesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről. Reméljük, hogy jó sok hallgatóval bulizunk együtt, tehát ott szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton. Tehát még egyszer, ezen a héten holnaptól irány Zamárdi és a Strand Fesztivál, várunk titeket minden este a Rádió 1 Stage-en. Christopher?
1: Ami az imént alattunk szólt, az Roland Kárknak volt a dala, és ebből hoztam egy Broken Hills Remix verziót, ami most eléggé előszeretettel pörög a klubokba világszerte. Szerintem zseniális feldolgozás lett, nekem az eredeti az egyik kedvencem volt. Most pedig, ami érkezik alattunk, az nem más, mint Alex Kenji-nek a Bambuléója. Ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: sexy, don't give a fuck.
1: Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Christopher a lemezjátszói mögött. Üdv a most érkezőknek, szevasz Christopher, neked is még egyszer.
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat még egyszer, ciao Geri.
1: Ez az iménti dal egy nagy-nagy TikTok trend.
2: Ami az imént ható volt, Hügyelnek volt a Stay Sexy, ami most a TikTokon szerintem egy abszolút trending dal. A csajok előszeretettel használják a saját ríjeik alatt, úgyhogy zseniális kis dal lett. Ami pedig alattunk érkezik, az nekünk Metszaszarival az új Tukum című dalunk, ami egyébként a Bajánának az utóhatására jött létre. Úgyhogy egyelőre még teszteljük, aztán nagy valószínűséggel majd valamikor az év vége fele ki fogjuk dobni piacra, addig is premiereztetjük itt még egyszer. Metszaszari, Christopher, Tukum, Rádió 1, World is My Radio.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Christopher a lemezjátszók mögött. Ne felejtjétek, holnaptól Strandfesztivál. Szerdától szombatig minden este élőben jelentkezünk a Rádió Egy Stage-ről. Zamár Tibor, reméljük, hogy jó sokatokkal találkozunk ismét. Christopher.
1: Szintén premiereztetek, mégpedig október 16-án fog megjelenni TCTS-szel közösen a Karatéka című dalunk, és ebből hozok nektek egy premiért szintén most itt a Rádió Egyen. Úgyhogy még egyszer, TCTS, Christopher, Karatéka, csak itt a Rádió Egyen. World is Mine Radio Show.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért mára a World is Mine Radio Show-ba. Christopher által lemezjátszók mögött az elmúlt egy órában. Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Így van, én ma estére ennyi voltam, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenést mindenkinek, szevasztok.
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Ne felejtjétek,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a buli pedig a World is My Radio Show után is folytatódik. Nagyon kellemes éjszakai Rádió 1 hallgatást mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, és hát a Rádió 1-es DJ-kkel ezen a héten Zamárdiban lehet majd találkozni, hiszen a szerdai nappal ugye indul a Strandfesztivál, kint leszünk a Rádió 1 stage-el, és hát ott lesz mindenki, diszkósít, Cookie, World is My Radio Show All Stars, jövünk nem sokára a részletekkel. Most pedig hozom a Fastboy tesó párost.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most az elmúlt évek egyik legizgalmasabb és legsikeresebb popénekese Németországból, Európa szerte ismerik most a nevét, Kamrád, akinek olyan Rádió 1-es kedvenceket köszönhetünk, mint az I Believe, a Feel Alive, a Be Mine, ugye ezt élőben is előadta itt a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és hát ez a dala, a Hug Yourself is azóta nagy kedvenc lett. A szerelmi csalódásnál egy ilyen visszatérő motivum. Én azt hittem, hogy ő szóló, hogy ő szingli, de boldog párkapcsolatban él. Szóval biztos valahonnan régebről van az inspiráció a dalokhoz. Ez a Hug Yourself Kamrádtól.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikmak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy. A folytatásban pedig a brit szupercsapat, ami most már több mint két évtizede a világ egyik legnagyobb zenekarának számít, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak. Ők a Coldplay. És sok banda esetében elkerülhetetlen, hogy a rajongói tábor velük együtt hát gyakorlatilag kiöregszik, és már nem tudják megszólítani a fiatalokat. Na hát a Coldplay erre alaposan rácáfol. Statisztikák szerint ugyanis a brit banda masszív Z-generációs bázissal rendelkezik az egész világon, különösen Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez a dal, a Sky Full of Stars pedig a Ghost Stories albumon kapott helyet még 2014-ben, ami a Milo Xyloto album után hát egy kicsikét ilyen megnyilósabb, szerelmi bánatosabb volt, nagyon-nagyon szerettük, és mindig is szeretni fogjuk. Ez a Sky Full of Stars.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Is My Radio Show, rezidensek és

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Miért a rádió egyet hallgatják?
2: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljes

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismerettség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loy, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi